0: kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr Pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása.
2: Gruberné asszonyom, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
3: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, gól, gól!
4: Zsengi a csirke, édeseményi, teszek burgonyát a levesbe, nem állja az ural.
5: Főúr, két fröccsöt.
0: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
5: Ide a fülembe, hogy asszonyja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
6: Az op árt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
2: Persze nem erről van szó.
0: Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan. Oázis ez a málna szörp, a város izzókatlan.
2: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
0: Dög egy meleg.
7: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
0: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
7: Mit ért a szerelem?
0: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
7: A szerelem...
0: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost. Frizsiderbe a földet.
2: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
0: Tavaly egy másikkal futott.
8: A Sartre-ot megszereztem.
0: A szalag végtelen.
7: A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát!
8: Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bújj neki! Esküszöm Istenem!
7: Van Isten,
0: végre leveszik. Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordán.
7: A szerelem...
0: Bridget és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen. Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
8: Az értelem...
2: Egy büdös vasat se kaptam.
0: Megfordítja a nyomorult. Egy jó zápor, egy jó eső.
2: Kár a Palinak ez a nő.
8: Esküszöm, vak az Isten!
0: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
8: Magányos éjszakáim,
2: kisasszony, még egy szörpök.
8: Magányos éjszakáim.
0: Mi van ma? Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
2: Nono léta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
0: A kicsike titkárnő.
5: Egy más bolygó, mely hűthető.
2: Kondicionált nappal. Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
8: Nono leta. Nono leta.
2: De hát mikor, ha most nem?
6: Szevasztok. Dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

0: Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszél.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: És akkor egyből a jó reggelt kívánunk mindenkinek, bocsánat, csak közben itt. Na, csak közben itt óriási átszerelések zajlottak le, mivel hirtelen érkezett meg hozzánk Gulyás Márton a Slemtől. Marci, kérlek, akkor foglalj a helyet itt nálunk, üdvözlünk, szevasz!
6: Sziasztok!
5: Tényleg, ezt a narancsárga mikrofon, direkt ezt a színt választottuk neked, mert tudtam, hogy izgalomba jön Szentkör, úgyhogy...
6: Az ez lesz... ilyen fakó narancs egyébként, ezt azért megérjezzük.
5: Fakú testére, fakú,
7: el is van szakadva oldal.
6: Szerintem nem a vörös előtt ülök.
5: Így van.
8: Na, szerintem a vörösnek most már nincsen súlya.
6: Sajnos.
8: Nem játszik.
5: Narancs az új vörös, azt is mondhatnánk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a héttérítőben a sajtószabadság tematikus nap végül elkezdődik, a háttérben valamelyik dízel busznak a hangját halljátok, ez végig belünk lesz, hiszen a szabad rádiózásnak vannak azért még mindig olyan technikai hátulütői, amelyekkel küzdünk, de ennek ellenére sokkal szabadabban rádiózunk. Marci, nagyon-nagyon régóta szerettük volna, hogy eljössz hozzánk a héttérítőbe. Megmondom az őszintét, hogy a nagyjából a kezdetek óta vagyunk Slejm rajongók, és hát kíváncsi vagyunk mindenre. Hogyan készül a Slejm? Hányan vagytok? Milyen stáb dolgozik mögötted? Honnan van rá lóvé? Mi lesz ezzel a YouTube-bal? Ezek mind-mind kérdések lesznek. Én amikor először vagy a Fancsikait, vagy valakit egyszer megtámadtam egy kérdéssel, hogy mondja meg, hogy hány fő stáb dolgozik a Gulyás Marci mögött, akkor azt mondta, hogy ez Gulyás Marci meg a GoPro-ja. Igazából igaz ez?
6: Hát a kezdetek kezdetén igen, tehát az, amikor ez másfél évvel ezelőtt indult, akkor tényleg én voltam a kamerával a szobámban. És akkor utána volt az, hogy rá egy fél évre sikerült először az egyik ismerősmet berántani, egy kedves barátomat berántani, egy UNR szerkesztőnek. És hát azért akkor látható is volt az a műsoron, hogy ez így erősen elkezdett változni. Most elsősorban nem is feltétlenül formai, hanem tartalmi értelemben. Talán cizelláltabb lett, elmélyültebb lett, alaposabb lett, és így tovább, és így tovább. És akkor jöttek más haverok is, akik elkezdtek bedolgozni, abszolút ilyen pro bono alapon, egy grafikus rács, egy vágós rács, és így tovább, és így tovább. És aztán én vettem egy nagy levegőt, és azt, mivel én ezt, tehát tényleg én ezt akarom csinálni, mert azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy miért, az külön. Talán egy külön érdekes kérdés.
5: Hello. Igen, nagyon rosszul szól a mikrofon, úgyhogy már mindjárt köszönjük, igen, ezt mi is észrevettük, hogy lecseréljük mindjárt a másikra.
6: Veszek inkább másik?
5: Igen.
6: Beszartam a lancs, vagy mi?
8: Nem, valahogy nem a hangosítás tudom. Nincsen rendben, nagyon hangosak a háttér.
9: Kapcsolva, bocsánat.
5: De azt azért kapcsoltam ki, mert hogy nem működik, de hogyha átteszük a másikat, akkor az jobb lesz szerintem. Aha. Köszönöm jó, szépen, szép kicsit segítesz, aki köszönöm.
7: Persze, fogom.
5: Nagyszerű.
7: Szuper.
5: És akkor most nézzük. Igen.
7: Nos, jó.
5: Nos.
6: Mehetek?
5: Jó, így vagyok. Hát, jó, de...
7: Egyszerű.
8: És nem maradunk.
7: Hát, hanem...
6: Én tartom.
8: Kész.
7: Na jó.
6: De mondom, tartom. Tehát
8: egyébként szerintem valami a hangosítással úgy van, hogy a háttérzajok nagyon hangos.
7: Ülj, de én addig megpróbálom megcsinálni.
5: Sem ez úgy lesz. Elnézést kérünk a hallgatóktól, sajnos általában úgy kapjuk meg a stúdiót hétfőn, hogy az megdöbbentő. Na.
6: Szóval... igen, tehát hogy jaj, hát és akkor jöttek mások is, akkor mondom, én vettem ott egy nagy levegőt, mert akkor láttam már azt, hogy egyrészt erre van érdeklődés, most nyilván nem százezrek egyelőre, de ugye ez egyre erősebben növekszik. Egyébként most már tényleg oda jutottunk, hogy havi 1000 új feliratkozója van a csatornának.
5: Havi 1000 új, az rengeteg.
6: Igen, tehát az magyar viszonyban mindenképpen jelentős. Nem, és akkor ott vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe rakjunk bele pénzt, és akkor ami nekem így volt, nem tudom, megtakarítás, meg minden, akkor én ezt elkezdtem ebbe így belerakni, hogy így az emberek tudjanak ezzel rendesebben foglalkozni. és akkor utána ez annyira szimpatikussá vált néhány olyan barátomnak, akit nálam jelentősen több pénzzel rendelkezik, hogy akkor ők adtak még hozzá valamennyit, és akkor most gyakorlatilag ebből tud működni a Slime. Ez azt jelenti, hogy most van rajtam kívül még néhány kolléga, akik ezt kvázi főállásban tolják, és gyakorlatilag ez teszi lehetővé azt, hogy heti két adással ki tudjunk jönni. És ez van ott abszolút fejlesztési tervek, hogy hova lehetne ezzel még tovább menni majd, de hát nyilván ennek azért erősen vannak korlátai is.
5: Számomra azért a Slime, én aki nem vagyok tévénéző, nekem ez a tévé. Tehát én alapvetően ebből tájékozódom, itt hallgatok meg elemzéseket, tulajdonképpen ebből látom azt, hogy mi történik. Mennyire van a Slime-nek közszolgálati televíziózást kiváltó funkciója, mennyire törekedsz erre tudatosan?
6: Hát szerintem ez olyannyira tetten érhető, hogy most már gyakorlatilag van egy közszolgálati blokkunk, ami a mostani közszolgálatinak mondott tévéből próbál egy ilyen szatírát csinálni. De ugye egyébként persze, tehát ez szerintem is, vagy hát én annak tekintem, bár egyébként azt gondolom, hogy az újságírás maga az egy közszolgálat, függetlenül attól, hogy állami csatornán végzett, vagy pedig a piaci alapokon. Egyébként én nagyon károsnak is tartom azt a diskurzust mondjuk a közszolgálati tévéről, hogy hát miért van benne 80 milliárd. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van benne, mert ez az ország egyébként elkölt mondjuk 50 milliárd forintot is egy évben színházakra, tök jogosan, akár többet is költhetne rá. Nem az a baj, 80 milliárd van egy országos kiterjedtségű több adót foglalkoztató és egyébként a közművelődés szolgálni kívánatot médiumra, hanem az, hogy egyébként ezt tisztán és semmi más nem használják, mint az állampolgárok agymosására, a legbrutálisabb és legalváribb agymosására.
5: Hát konkrét propaganda gépezet igazából
6: Nyilván korábban is voltak ilyen tendenciák, de korábban legfeljebb tendencia szinten voltak ilyen, mondjuk, mit tudom én, miniszterelnököknek a lányai életükben először kamera előtt, tehát az is eléggé kiverette a biztosítékot, de most meg gyakorlatilag ez megy 0-24-ben, csak nem miniszterelnök lányával, hanem valóban újságírónak mondott, vagy egykor esetleg újságírás művelő, mostanra csinovnyi státuszba alacsonyodott emberekkel.
5: Akartál Balázs Dori?
9: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy működik-e úgy ez a dolog szerinted hosszú távon, hogy mondjuk a YouTube-ról gondolom, onnan bevételekből dolgoztok meg, szóval alapvetően...
6: Nem, tehát ebben semmi, tehát azt érdemes eloszlatni ebből, tehát ami mit tenni, talán ilyen 10 cent maximum, tehát hogy ilyen, nem adásonként, hanem összesen, amit a csatornát tud termelni, tehát hogy a YouTube-nak ez a pénzszerzési modellje, ez alapvetően ilyen több milliós feliratkozó számokra és videókra van kitalálva, és ott van értelmezhető bevétel. Az ilyen volumennél, ahol mi tartunk, most ott nincs, és amihol tehát a legjobb esetben is ahova mi eljutottunk, mondjuk, hogy lesz egy 100 000-es csatorna, amik szerintem tényleg a tetejennek, és az is mondjuk még legalább 2-3 év, az se tud semmifajta bevételt úgy termelni ki direktben a YouTube-on keresztül, hogy az fenntartható.
9: És akkor szerinted ezt meg lehet fenntartható? Tehát gondolom állami pénzet ti nem fogtok menni soha. Adományból, vagy esetleg valami nagyobb támogatóból, vagy ez hogy lehetne megoldani? Én nekem azért kérdezem ezeket, mert szerintem az lenne a jövő, hogy valahogy próbáljunk ezekről a csecsekről leszakadni, és olyan médiumokat létrehozni, amik el tudják magukat tartani, hogy ne lehessen így bezárni, mint amiért most itt együtt vagyunk.
6: Ez nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok egyébként média közgazdász, tehát nyilván egyébként rengeteg olyan modell van itthon is, meg a nagyvilágban is, amik ezzel így versenyeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mit lehet csinálni azon kívül, hogy vannak hirdetők, meg van az állam, mint egy ilyen borzalmasan nagy mamut, ami így dominálja a hirdetési piacot, és ezen keresztül torzítja az egésznek a működését. Én azt látom egyébként, hogy alapvetően a közösségi modellbe lehet egyedül gondolkodni, de szerintem az ott kevés, hogy szolidaritást várunk el, és akkor emiatt az emberek érezik magukat indítatva arra, hogy mit én havi 1000-es beleadjanak. Mi éppen ezért például nem is pénzt kérünk elsősorban az emberektől most, hanem sokkal inkább azt, hogy az aktivitásukat támogassák a csatornát. Tehát indítottunk egy közös országklub elnevezésű ilyen aktivista közösséget, aminek most jelenleg 100 tagja van, ezt egy hónapja indítottuk el. És ott nem azt kértük tőlük, hogy adjatok lóvét, hanem azt kértük, hogy gyertek el és csináljunk közösen akciókat majd. Uh-huh. Tehát az a cél, hogy ezen keresztül hozzunk létre egy olyan új nyilvánosságot, ami cselekvő módon próbál szolidaritást gyakorolni, és cselekvő módon próbálja befolyásolni azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban tele van a... És azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, hogy egy ilyen médium, hogyha elindul egy ilyen irányba és elkezd közösséget szervezni, mert ez szerintem egy nagyon új útja lehet annak, hogy hogyan tartja a közönséggel a kapcsolatát valaki. És ugye van ez a számomra, egyébként szerintem erős érdemes beszélni, vagy ezt bedonnám ilyen témának, hogy
10: van ez az elvárás magyar újságírókkal és médiumokkal szemben, hogy így objektívnek kell lenni, ami szerintem eleve egy nagyon fals koncept, tehát hogy szerintem nagyon komoly veszély vannak ennek az objektivitásra való törekvésnek.
8: Szerintem, hogyha valaki objektíven tud egy témához hozzáállni, akkor igazából nem is nagyon érdekli őt. Hogyha valamiről nincsen egyébként egy újságírónak véleménye, akkor mit tud leírni?
10: Egyrészt szerintem ez is van, másrészt meg szerintem az is van, hogy mindenképpen van egyfajta meghatározottsága annak, aki ír. Tehát, hogy ezt kár eltagadni, szerintem nem feltétlenül. Tehát az objektivitásra való törekvés az valahol pont az állításodnak az érdemi ellazázását teszi lehetővé, vagy azt, hogy így nekem addig kimondani valamit, ami már tényleg annyira egyértelmű, mert nem is kell igazából kimondani, mert egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk például az, hogy a sajtószabadság megszűnéséről ma beszélgetni, az szerintem bizonyos értelemben, hát így körülbelül az, hogy így igen, hát most esik az eső, mert rossz az idő. Ezt látjuk, hogyha kinézünk az ablakon. A sajtószabadság nem tegnap szűnt meg Magyarországon, és nem tegnap előttől van veszélyben, nem 2014 óta van veszélyben, hanem rögtön már 2010-es kormányváltás után, és előtte is komoly veszélynek volt kitéve. Tehát, hogy azt
5: de megszűnt meg egyébként szerinted a sajtószabadság?
10: Nyilván nem szűnt meg ez nem egy ilyen vagy-vagylagos kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem olyan szinten szűkültek a lehetőségei a szabad tájékoztatásnak és véleményformálásnak, a közönség elérésnek, annak, hogy egy médiacéget egyébként professzionálisan, rentábilisan, profitorientáltan lehessen vezetni. Hát, tehát hogy egyáltalán azt, hogy mondjuk egy új médiumot, hogyan tudsz mondjuk befektetőt találni, hogy mondjuk egy befektető mennyire mer egyáltalán gondolkodni abban, hogy mondjuk valami jelentősebb fejlesztést eszközöljön. Tehát, hogyha egyébként tényleg Magyarországon lenne sajtószabadság, akkor a tilosnak kellene olyan méltatlan procedúrákon keresztül menni egy rohadt frekvencia megszerzéséért, amit egyébként az több évtizedes működésével bizonyított, hogy van benne potenciál, közönség, stb. Tehát, hogy ha ezek egyébként valóban működnek, akkor nem itt tartanánk, és éppen ezért én szerintem ne féljünk azt kimondani, hogy Magyarországon igenis erősen zárójelbe került a sajtószabadság, igenis erősen kihívásokkal van kezelve, és nem csak úgy általában, mint hogy nyilván Amerikában is nagyon komoly kihívásokkal küzdik a sajtószabadság, csak ott mondjuk másfajta veszély vagy mutatkoznak meg nyilván Európában és rengeteg más országban, de az a fajta véleménydiktatúra, véleménymonopólium, ami egyébként uralja a magyar média közéletet, vagy médiumokat, az, ami mondjuk az állam által, mondom, a reklámokon keresztül, a szabályozáson keresztül, az informális megfélemlítésen keresztül, tehát, hogy ami gyakorolva van, az igenis egyébként a sajtószabadságnak a brutális felszámolására tett erős kísérlet, ami egyre sikeresebbnek mutatkozik.
8: Igazából szerintem ez a megfélemlítés nem csak informális, téged konkrétan is ért formálisnak tekinthető megfélemlítés, így kísérlet. Mik voltak ezek?
10: Hát, nekem azért egy nagyon szerencsés helyzetem van, tehát én
5: olyan... Ott voltunk a tárgyalásodon, milyen szerencsés helyzet?
10: Hát az más, az egy... Az egy ilyen buta inzultus, de igazából annak nincs olyan jelentőség az én olyan személyes biztonságérzetemre vonatkozóan. Tehát én még mindig egy nagyon védett státuszt élvező ember vagyok ebben a társadalomban. Tehát hogy csak mondjuk megnézem azt, hogy kik vannak a mai napon még beszélni arról, hogy alakul a média szabadsága. Tehát sokkal komolyabb kitettségnek vannak ők kitéve, vagy sokkal komolyabb kitettséggel kell
5: végezni a munkájukat. Hát szerintem te egyes számú célpont vagy.
10: Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy én szabadon nyilváníthatok véleményt, hozzájutok azokhoz a felületekhez, amelyek ezt lehetővé teszik. Az egzisztenciám abszolút nincsen veszélyeztetve, tehát hogy én tudok, tehát az én megélhetésem az nincsen veszélyeztetve, még mondjuk, hogyha ránézek mondjuk, mit tudom én, az Index vagy a 4D4 újságíróira, akkor ő róluk nem biztos, hogy ezt elmerni mondani. Tehát én abban például biztos voltam a Népszabadság beszántása előttig, hogy a 18-as választások után, ami szerintem most sarkos állítás lesz, de szerintem minimum a többségi győzelmet fogja elhozni a Fidesznek, hogy kétharmaddal is-e, az már egy másik kérdés, és hogy 18-as választások másnapján, hogy az Indexben a felszámolás meg fog indulni, a számomra nem volt kérdés. Most már számomra az a kérdés, hogy egyébként ez meg fog-e történni akár idén, vagy csak megvárják vele a jövő év elejét, de egyébként nem gondolom, hogy megvárnák a jövő év elejét. Tehát, hogy ami ma elképzelhetetlennek tűnik, az, ami meg fog történni.
5: Azért itt ahhoz, hogy neked van helyed a a sajtó, hogy szabadon beszélhetsz, azért ez létre kellett hoznod egy saját sajtó orgánumot. Tehát nem azért ez egy fontos része, hogy nem csak rászállsz valamelyik újságra, és akkor ott abban a szerkesztőségben írsz, vagy készítesz videókat, hanem azt mondod, hogy rászállsz egy teljesen új progresszív közlési rendszerre igazából, és hogy a YouTube-ra mészel. Én nagyon sok esetben azért ugye említetted, hogy van a Slendnek ezek a szatirikus újabb részei, én megmondom az őszintén, azok is kellemesek, izgalmasak, de talán kevésbé nekem szólnak. Az elemzéseid viszont én úgy látom, hogy tűpontosak általában, nagyon felkészült vagy, és hogy ezek az elemzések igazából megállnak a helyüket akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy középiskolás diákoknak a nagy szünetben vetítsék le, mert hogy nem pártpolitikai témájúak, hanem szintisztán közpolitikai, de ugyanakkor mered használni a pártoknak a kifejezéseit, tudsz érvelni, nagyon-nagyon vonalon haladva. Hogyan készülsz fel egy ilyen műsorra, vannak-e tanácsadóid, van-e stáb mögötted?
10: Ez a szerkesztő kollégám, amikor együtt csináljuk, az ő neve nagyon fontos, ő Földiák Vince. Gyakorlatilag vele ketten csináljuk a műsorokat, vele kerül kitalálása, hogy mi az adott téma, és hogy mi az, amiről csináljuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt az adott témát. Van még egy fontos kollégám, aki idén csatlakozott be a második évadban, és ő a szerdai adásokat, ezeket az úgynevezett feles adásokat szerkeszti. Ő Papp Szilárd István, a Kettős Mércének a bloggere, újságírója. És akkor gyakorlatilag így hárman dolgozunk együtt, de a nagy adásokat, amikről te beszéltél, gondolom, azokat a Vincével együtt. Igazából, hogy mondjam, tehát téma, az rengeteg van, tehát igazából pont az a legnehezebb tényleg az, hogy így önmérsékletet tanúsítani, és nem mindenbe folyton belevágni, tehát hogy mondjam, tehát hogy tematikus dokumentumfilm sorozatra vannak terveink, tematikus oktatófilm sorozatra vannak terveink, meg szeretnék csinálni a rendszerváltás nagy történeteit, végigmenni a nagy történelmi traumákon, 20. század, tehát hogy egyszerűen az van, hogy sajnos ugye a film az egy olyan dolog, meg így általában a mozgóképes dolgok azok olyanok, hogy így nagyon erőteljes, vagy olyan nagyon rövid a szavatosság idő bizonyos szempontból. Persze, hogy nem azt mondom, hogy ne lennének olyan filmalkotások, amelyek bőven kiállják az idő próbáját, nem ez a kérdés, hanem kifejezetten mondjuk az ilyen edukatív, dokumentarista, stb. Pláne szórakoztató infotainment cuccoknál ott azért nagyon erőteljes a felezési idő. Vagy erősen érvényes ez az elv. És hogy éppen ezért hiába mondjuk készült nagyon sok jó dokumentumfilm fontos történelmi eseményekről Magyarországot érintően, vagy bármi mást érintően, ezeknek ma már a használhatósága a fiatalabb generációk irányába erősen korlátozott. Nem azért, mert ezek rossz filmek, hanem egyszerűen azért, mert hogy mondjuk tényleg a vizuális kultúra az, ami olyan szinten fejlődik, hogy még aki szinten benne dolgozik is, nagyon nehéz lekövetni a legújabb trendeket, meg tényleg rajta lenni azon, hogy így ne maradj le. És hogy ezzel számolni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a hatásokat, ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor ezeket figyelmen kívül hagyva foglalkozunk közélettel, politikával, mert akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a közönséget elérni. Eleve ugye ez nagyon nagy probléma a magyar oktatási rendszerben, hogy a vizuális kultúra, vagy hogy mondjam, a vizuális kódok olvasásának a képessége, most nem is azt, hogy egyébként tudják használni ezeket, és ők maguk is kreáljanak ilyeneket, de egyáltalán, hogy olvasni tud és értelmezni a vizuális ingereket, kódokat, az egyszerűen nem része a tananyagnak. Van, ahol egyébként foglalkoznak ilyesmivel, vizuális nevelés címszó alatt, de gyakorlatilag ennek ma már olyan szinten kéne beépülni az oktatásba, mint mondjuk az íráskészségnek. Tehát az, hogy tudod használni az ABC-t, és tudsz értelmezni szövegeket, megalkotni szövegeket, az tök jó. Második lépcső az, hogy tudjál egyébként ugyanígy vizuálisan is előállítani kódokat, ahogy mondtam, formákat, és így tovább. És egyébként ide mondanám a programozást is, tehát ugye egyébként ez a három szerintem az, ami ma egyszerűen ahhoz, hogy az ember. Nem is azért, nem is a piacképes tudás, egyszerűen azért, hogy a világban való tájékozódásnak az legelemibb, legalapvetőbb képessége adott legyen, az egyszerűen szükséges.
5: Azt akartam még kérdezni, hogy a YouTube csatornának a használata, amelyik szerintem Magyarországon valahogy ebben a szintérben nem nagyon jellemző másra, hogyan látod, hogy hol tud még fölbukkanni, milyen lehetőségek vannak benne azok számára, akik mondjuk nem csak nézni, hanem készítenék, vagy tudsz esetleg olyat mondani, aki szintén alkalmazza ezt az eszközt?
10: Nagyon meglepő egyébként, mert Magyarországon a YouTube széna az nagyon erősen, tehát egyébként tök fejlett több szempontból is. Tehát vannak filmes vloggerek, sima videologgerek, de ilyen úgynevezett beauty vloggerek is. A 10-es, 20-as korosztály is, tehát több százezer feliratkozóval rendelkező vloggerekről beszélünk, tehát nem arról, aki mondjuk az iskolának is, mondjuk tényleg a rokonoknak készít a videókat, hanem akik tényleg tízezrek vagy százezrek néznek, nálam fiatalabbak akár egy évtizeddel is. És egyébként még az online médiában is, hát nyilván itt a 4D4 egy zászlósaljó, tehát mondjuk pont ugye majd az Ács Dani, tehát nyilván ő ennek egy ilyen dohánya ennek a műfajnak.
5: Váltásba kéne csinálni a tévét, Magyar TV-t, A7 Gulyás Márton, B7 Ágnan, ez milyen nézhető lenne, nem egyből az ember venne tévét.
10: Igen, hogy hát egyébként biztos, hogy lennének vitáink a Danival is, mert hogy nyilván tehát, hogy ezeket el szoktuk meccseni Tumblr-en, de hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy ők is egy nagyon nagy nézettségű YouTube csatornát visznek, és mondjuk, de mondjuk az a fajta politikai vloggerkedés, amit én viszek, ami mondjuk ki próbál építkezni valamelyest a John Oliver-nek a Last Week Tonight című műsorából, ami az HBO-n megy, meg picit valamelyest a John Stewart féle egykori Daily Show-ból, és így tovább. Tehát, hogy ezt, most nem azért, hogy így magamat fényezzem, de hogy ezt igazából nem csinálja senki más, és ez baj. Tehát ez nekem is baj egyébként, mert hogy nyilván ez egy annyira ilyen értelemben ismeretlen műfaj, hogy ezt így meg is kell ismertetni az emberekkel, és valamelyest rá kell őket vezetni arra, hogy ez lehet jó. Egyébként mondjuk mit, a Barabás Licsinek van egy vlogja, amit talán egy ilyen 3 hónapja indított el Poliszművek néven, és biztos, hogy van más is, aki ilyesmivel foglalkozik, vagy aki mondjuk néha elemez politikát, de mondjuk aki ebben tényleg szisztematikusan hétről hétre rendszeresen foglalkozik, és mivel én nagyon sokat nem ismerek sajnos.
8: De szerintem azért, mert Magyarországon a YouTube megélhetésre való felhasználhatósága, ez nagyon korlátozott. Ez valószínűleg azért, mert egy mondjuk 10 millió magyarul beszélő ember van az országban, meg még ugye Európában határon túli magyarok, meg akik kitelepültek az országból, de ez még nem egy elég nagy szám ahhoz, hogy meg lehessen élni mondjuk YouTube hirdetésekből, mert hogyha van mondjuk 40 millió néződ, vagy 40 millió megtekintés a videódnál, akkor abból már meg lehet élni. De mondjuk 40 ezerrel semmi, tényleg egy ilyen mondjuk 10 ezer forintot kapsz egy hónapban, vagy még annyit sem.
5: Azt hiszem 3 forint egy feliratkozó.
8: És hogyha valaki, nem feliratkozó, arra nem kapsz, hanem itt klikkelés után fizet a Google.
10: Az is minimális, de tényleg volt nekem olyan videóm, amit megnéztek 4 millióan, és mint 30 cent, tehát hogy nem, ez nem jelentős. De egyébként, bocsánat, az egyébként, tehát hogy vannak olyan csatornák, amik nem a Google meg a YouTube által generált hirdetésekből, hanem abból, hogy ők maguk leszervezik más cégeknek, vagy valamilyen partner együttműködés, és azt mondják, hogy figyelj, nekem van 300 ezer feliratkozó, ebből mondjuk 150 ezeren biztos megnézik a videót, és azért ez egy nagy szám. Tehát azért ez nagy elérés, és akkor azt tudják értékesíteni ők maguk, azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek, de valóban a Google-on és a YouTube, tehát a Google, aki a YouTube meg a tulajdonosa keresztül, ez értelmezhetetlen.
8: Igen, és hogy egy profi stábot fenntartson valaki, hogy tényleg akkor lépést tudjon tartani a vizuális fejlődéssel, az szerintem fenntarthatatlan csak YouTube pénzekből.
10: Az biztos. Magyarországon igen. De mit tehát mondjuk Amerikában van erre is példa, tehát ott például van a The Young Turks nevű csatorna, ami gyakorlatilag egy online híradó, és abban a csapat az MSNBC-ből vált ki, mert nem bírták ezt a korporát környezetet és azokat a kényszereket, amiket ott rájuk tukmáltak. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt megcsináljuk a YouTube-on, és akkor ott van egy 3 milliós feliratkozó táboruk például.
5: Marci, itt azért úgy tűnik nekem, hogy a YouTube, meg a Facebook, meg a különböző social media platformok mentén olyan kommunikációs ágensek, véleményvezérek vannak kialakulóban, akiknek azért komoly társadalmi tőke lesz a kezükön. Hiszen tudják a véleményt befolyásolni, véleményvezérekké válnak. Hogyan látod, hogyan tud betölteni ezt társadalom formáló funkciót, hogyan lehet megőrizni azt, hogy ne essen bele a pártpolitika mocsarába ez a rengeteg tőke, amit termelődik?
10: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt egyébként az lenne jó, hogyha valami módon ez át is tudná alakítani a pártpolitikát magát. Tehát az én nem, tehát hogy én a kezdetektől fogva ezt nem zárkóztam el attól, hogy pártpolitikusokkal beszéljek, interjúkat csináljunk velük. Most például lesz egy vitasorozat, amit csináltunk egy adást, amiben elemeztük a választási rendszert, meg a házszabályát a parlamentnek, és kimutattuk azokat a kényszereket, amik egész egyszerűen nem csak hogy értelmetlenít teszik, hanem teljesen feleslegessé az ellenzéki munkát. Most nem csak az, hogy konstruktív ellenzékiség, hanem mindenfajta, bármilyen. És hogy pontosan látható az, hogy 2011 előtt is ez nem egy probléma volt, de 14 után ez gyakorlatilag teljesen felesleges, megalázó, értelmetlen ellenzéki szereplőként bent ülni a parlamentben, szerintem egyébként kormánypárti képviselőként is,
8: igen,
10: tehát magára valamit adó ember ilyesmi nem foglalkozna, de hát nem magára ad, hanem a zsebére. Zákson. De csak azt akarom mondani, hogy és most például elhívtuk a pártvezetőket, és ők el fognak jönni ellenzéki pártok vezetői, hogy erről vitázzunk, hogy ők mit látnak. Tehát, hogyha egyébként ilyen a környezet, van értelme a 18-as megmérettetésnek, milyen taktikákat lehet alkalmazni egy ilyen kényszer esetében, hogyan látják egyébként azt a társadalmi elégedetlenséget kanalizálhatónak, ami egyébként van. Tehát, hogy a Fidesznek nem társadalmi támogatottsága van, hanem a Fidesznek van egy nagyon ravasz rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy ez az elégedetlenség ne tudjon magának politikai képviseletet találni. És hogy akkor ebben mit lehet csinálni, és ez szerintem érdekes lehet majd. Szóval azt gondolom, hogy egyszerre kell egyrészt dolgozni azon, hogy így differenciáltabban gondolkodjunk a közös problémáinkról, de közben ne gondoljuk azt, hogy pártok nélkül meg fogjuk tudni ezeket hosszú távon oldani, de egyébként a meglévő pártoknak igenis adjuk a kritikáját, és próbáljunk azzal kezdeni valamit, hogy vagy változzanak, vagy pedig, hogyha nem képesek a változásra, és a képviseletre sem ebben a formában, akkor meg valamilyen módon tényleg ennek a konzekvenciáit vonják le, vagy vonassuk le velük.
5: Van azért egyébként a Schleimnek szerintem egy olyan nagyon fontos funkció is, hogy világossá tesz, érthetővé tesz különböző demokratikus rendszerek, vagy azoknak a működését. Hogyan működik a parlament? Hogyan működik az önkormányzat? Tehát például az önkormányzat működési tisztázó adást szerintem vetíteni kéne gyerekeknek, mert ebből lehet megérteni. Tehát olyan progresszív eszközökkel dolgozol, amelyek egyébként szólnak azokhoz, akiknek még nincs erőképük. Én megmerem kockáztatni, hogy az ország jelentős részének nincsen képe arról, hogy a választási rendszer az vajon mi, hogy hogyan működik.
10: És ebben a szempontból fontos. Persze nincs, mert ez egy érdeke volt mindig is a hatalomnak, hogy ne legyen. Tehát hogy az nem csak a Fidesz találmánya volt, ezt már egyébként sokkal korábbi kormányzatok is kitalálták, hogy az nagyon jó, hogyha egyébként ez eléggé bonyolult, eléggé átláthatatlan. Tehát hogy szerintem az tök fontos, hogy 2010 után nem azért történt mindaz, ami megtörtént, nem azért lehetett itt egyébként alkotmányt beszántani és új alaptörvényt létrehozni, nem azért lehetett a média szabadságot ilyen módon korlátozni, mert az embereknek nem fontosak ezek az alapjogok, hanem egyszerűen azért, mert nem tapasztalták meg azt, hogy ezek ténylegesen védelmet biztosítanak nekik bármilyen szinten is. Tehát, hogy amikor egyébként tényleg azt látják, hogy a munkavállaló jogaikat, azokat úgy kurtítják meg, ahogyan csak akarják, hogy egyébként a minimálbér a mai napig nem éri el, a létminimumnak a szintjét sem, hogy egyébként kilátás sincs arra, hogy bármilyen módon egyébként a vele szembeni hatalmasokat számon kéri a jog, vagy a jognak bármilyen intézmény, ami erre hivatott. Tehát egyszerűen az van, hogy Magyarországon a jog az egyszerűen nem vált egy alapélményévé az állampolgároknak. Ez egy nagyon szűk elitnek volt mindig is igazából a gumicsontja, amit lehetett rágni és mondani, hogy most éppen érvényesül vagy sem. De a társadalom többsége ezt nem tapasztalta meg, és ha nem tapasztalod meg, akkor hiába mondják azt, hogy de hát ez neked fontos. Ez körülbelül pont ugyanaz, amikor nem tudom én, szóval most nem akarok már analógiát mondani, mert csak mondjam én, lényegteleníteném a problémának a súlyát, tehát hogy inkább maga a példa legyen ennyire erős, hogy egyszerűen nem tudott élményévé válni az embereknek ez, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy akkor nem várható el az, hogy megvédjék valami olyasminek a létét, ami egyszerűen túl absztrakt volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez nekem tényleg fontos, mert nélkül nekem rosszabb az életem.
5: Látom, pirosba testvérem, nem működik semmi.
9: Jó, oké. Okay. Szóval az a tapasztalatom, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés helyen nyilatkoznak direktben, vagy lehet feltenni kérdéseket a kormányzati embereknek, hogy te törekszel erre, vagy szerinted cél ez, vagy pedig ez nem ez az irány, szerinted?
10: Szerintem nem ez az irány. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a kormányzattal kommunikálni teljesen értelmetlen, már pedig azért, mert a legminimálisabb komoly vehetőséget sem tudják biztosítani. Szerintem nagyon érdekes, a pont a Daninak volt, ugye Ács Daninak ez a videója, miután kitiltották a parlamentben, szerintem nem is egy videó, inkább egy konceptmunka.
5: Igen, nyilván, szerintem is inkább ilyen művészeti.
10: Abszolút, mert nyilvánvaló volt, hogy ott az a cél, hogy Kövér Lászlóról be lehessen bizonyítani, hogyha rálépsz a tyúk szemére, akkor ez az állat, ez tényleg azt csinálja, hogy beléd rúg.
5: Szétekéztük már
10: reggel. Tehát, hogy nagyon egyszerűen az volt, hogy csinálok olyan videót neked, amiről tudom, hogy te MGM miatt ki fogsz tiltani a parlamentből, és a Kövér László tényleg egy akkora állat, hogy ezt megtette.
8: Hát meg ráadásul annyira tehát, szépen ráhúzva,
10: tehát, hogy annyira nem látja át a csapdát. Persze, igen, ez az is csodálatos, igen. De nem látja át a csapdát, tehát az van, hogy ha valamire úgy kéne reagálni, hogy nem veszed észre, hogy attól, tehát hogy olyan erős férfinek akarod magad mutatni, az erős fehér férfi képét akarod magadról mutatni, ha te egy erős fehér férfi akarsz maradni, akkor pont, hogy nem reagálsz erre a videóra, de te reagáltál erre a videóra, te úgy reagáltál erre a videóra, hogy én akartam, hogy te reagálj erre a videóra, tehát te nem vagy több, mint tényleg egy ilyen utolsó szán senki házi, akit egyébként tényleg úgy lehet megvezetni az órán, és egyébként ezért csodálatos ez a videó. Tehát ilyen jellegű kommunikációkra szerintem van értelme, mert ezt a fajta hatalmi arroganciát, ezt ilyen módon kell is és szabad is challenge-elni. Szerintem olyan kérdéseknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ugyan mondja már el, hogy egyébként hol van az az 1 millió munkahely, ugyan mondja már el, kérem egyébként, hogy Magyarországon hol van terrorveszély menekültek által előidézve, ugyan semmi ilyesminek nincs értelme, mert ezek már évtizedek óta képtelenek egyértelmű, egyenes válaszokra, ezek régen ledobták magukról azt a kötelezettséget, hogy számot adjanak a választópolgároknak. Én pont azt mondtam egyébként azoknak az ismerőseimnek, akik egyébként így még valamelyest szimpatizálnak a Fidesszel, és akik mondjuk részt vettek a kvóta népszavazásnak nevezett ilyen borzalmon, hogy ugye azért azt tényleg szerintem, szóval szerintem ezt nekik kellett volna leginkább kikérniük maguknak, mert hogyha mégként fontosnak is tartják a menekültekkel kapcsolatos problémák megoldását, meg a migráns veszélyre való, nem tudom, rákészülés, stb. Akkor oké, tehát hogyha ez neked egy probléma, tiszteletben tartom, de hogy akkor tényleg egyébként ez a kérdés és ez a kampány az, ami a te problémádat és a te veszélyérzetedet azt kezeli? Tehát, hogy te komolyan azt gondolod, hogy az a felelős politikai, nem tudom én, párt, meg hatalom, ami azért van, hogy ezt valamilyen módon neked az ügyeidet így képviselj, tehát, hogy te ezt a kommunikációt engeded meg nekik veled szemben. Tehát ez szerintem eléggé bődületes, de csak azt akarom ezzel is mondani, hogyha tehát amíg ők nem tanúsítanak valami minimális belátást ebben az egész történetben, valamilyen módon nem teszik magukat transzparenssé, és még a legnyilvánvalóbb hazugságoknak sincs semmilyen következménye, addig szerintem nagyon káros velük mindenfajta kommunikációnak a fenntartása. Például bocsáss meg csak még ennyit, hogy a Lázárnak vannak ezek a zseniálisan kitalált kormányinfó nevű hakniai csütörtökönként, amikor ott stand-up-ol az újságírók előtt, amit egyébként tényleg nagyon megnyerően csinál, én szoktam ezeket nézni videón keresztül.
5: Tényleg ügyes.
10: Abszolút. És egyébként ez egy jó találmány volt, mert nyilvánvaló, hogy ő az egyedüli kormánytag, aki ezzel a kvázi kommunikációs felülettel pont azt teszi látható, vagy hát ő transzparens vagy, miközben egyáltalán nem transzparens, tehát válaszokat ott sem kapsz semmire. Viszont nagyon kedvesen, ilyen joviálisan, nagyon szexi módon adja elő magát.
5: És legidegesítőbb egyébként ezzel szempontból.
10: Viszont mindenki kajálja. Tehát nagyon, egyébként azon, hogy amikor a hatalom ennyire elérhetetlenét teszi magát, és akkor a hatalomnak az egyik figurája mégis azt mondja, na jó van, testvérem, kérdezzél, akkor a célnak van egyfajta ilyen megnyerő faktora. Az már és ezzel szerintem pont ezt a fajta kritikus helyzetet, hogy így számon kérdezni lehessen szembesítene. Tehát nagyon fontos megnézni például, hogy mi volt a Népszabadság beszántása utáni kormányinfón, ami nyilván egy olyan helyzet, amiben neki valami fajta válaszokat kéne adnia, és hát nem ad válaszokat. De még csak olyan válaszokat sem ad, ami legalább tényleg, hogy mi egy kicsit okosabb hazugságok lennének annál, mint amikkel előáll, hogy ő nem volt ott, nem tudja, nem az ő dolga, nem a nem tudom mi. Tehát, hogy pont azokat mondják el, amit az az ember mond, aki pontosan tudja, hogy hát nyakig sáros.
5: Még egyet akkor? Na.
9: Én még azt kérdezném, hogy mondod, hogy nincsenek vagy hogy nehéz, na, nem akarok belebonyolódni. Az a kérdés, hogy mik a kormányzati reakciók a te munkádra, ha egyáltalán ilyen van?
10: Semmi. Miért lenne? De szerintem ez tényleg ugyanaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk szerintem, mint most az a kérdés, hogy 1980-at élünk, vagy 1985-ben vagyunk már, de hát érted, tehát hogy érted a Soltó Tiliáknak sem az volt a kérdés, hogy akkor hogyan bocsájtkozunk párbeszédbe Kádár elvtárssal, mert hogy tényleg fontos lenne, hogy a hatalmat azt valamilyen módon így megkérdezzük, hogy mondják már el, hogy mi van, mert hogy tök egyértelmű volt, hogy mi van. Az a baj, tehát hogy azért rosszabb ez a rendszer szerintem, mint a Kádár rendszer, mert hogy ez most így nem egyértelmű, hogy ez egyébként egy ilyen autokrata berendezkedés. Nyilván nem diktatúra, tehát hogy igen, lehet utazni, ha van rá pénzed, mit tudom én, lehet fogyasztani, ha van rá pénzed, tehát hogy gyakorlatilag az váltotta ki azt a szabadságtalanság élményt, ami volt a Kádár rendszerben, hogyha egyébként van lóvéd, akkor egyébként valóban meg tudod magadnak teremteni azokat a köröket, amikben nem kell nagyon érintkezned ezzel a mocsokkal, ami van. A probléma az, hogy a magyar társadalom így nagyjából 95%-ának ez nincs pénze. És onnantól kezdve eléggé szar az élet. És ennek nem kéne így lennie, pláne nem kéne így lennie 2016-ban, pláne nem kéne így lennie Európában. Tehát és az a baj, hogy míg a Kádár rendszer egy tök egyértelmű volt, hogy mivel állunk szemben, nem is mondtak magukról más, mint hogy egy pártrendszer, addig itt ugye az van, hogy van egy demokratikus ilyen patyomként díszlet, ami elég erősen még mindig védi őket attól, hogy szembesítve legyenek azzal, hogy egyébként ez semmi másról nem szól, mint a egypártrendszer keretein belül történő szabad rablásról.
5: Pontosan, szerintem ez nagyon fontos része, hogy a lakosságnak arra kell ráébrednie, hogy ez nem szól közpolitikáról, nem szól társadalompolitikáról, ez arról szól, hogy pár borostás csávó úgy döntött, hogy az összes uniós lóvét lopjuk el.
10: Hát ha csak az uniost. De az a baj, hogy gyakorlatilag most már nincsen. Tehát szerintem az, hogy egyébként tényleg az van, hogy a múlt héten, most persze azóta korrigálta magát az EMI, de hogy egyáltalán ezzel előmertek állni. Tehát, hogy ha nincsen, tehát, na, a hír ugye, hogy a 200 rezidens orvosnak a ezt a plusz pénzét, ami nem is plusz pénz, hanem tényleg arról szól, hogy ne ez a teljesen megalázó, tényleg mocsok aljas, alacsony fizetésért legyenek bent a kórházban, és nyilván a kórházi szakdolgozók is mocsok alacsony bérére vannak ott, és mindenki más, aki közszolgáltatásokban dolgozik, tehát nem csak rájuk helyezem ki a hangsúlyt, csak most ez egy hír volt, ezért beszélek róluk. 40 ezer forintot 200 emberemben megvannak.
8: Ez egy
10: tehát nem tudom, mit gondolt magáról ez a minisztérium, és akkor persze látta, hogy hát ez az emberek... Ez komoly probléma. Jó, akkor nem vonjuk vissza. Tehát nem ilyen híreknek kéne lenniük, hanem annak, hogy még 2000 orvosnak még nem tudom én hány forintot biztosítunk, mert persze, hogy fontos, hogy nem minden ötödik magyar orvos legyen külföldön. Tehát, hogy ezért fontosak ezek, tehát, hogy önmagában ezt, hogy 20 milliárd forintot elkölteni kampányra azért, hogy felhergeljük a társadalmat, és aztán nem is jön be a számításunk, mert nem sikerül egy érvényes népszavazást sem összekotorni. Ez önmagában nem annyira érdekes, de abban az összevetésben egyébként tényleg máshol meg ilyen filléres tételeken van pofájuk, tényleg spórolni úgymond, tehát tényleg ezt nevezik spórolásnak, hogy a rezidens zsebéből kiveszem azt a 40 ezer forintot, 200 rezidens csak a zsebéből kiveszem azt a 40 ezer forintot, látjátok milyen felelős gazdálkodást folytatok arra a állampolgárok, és közben meg tényleg úgy verem a lóvét ott a TV2-ben a kaszinópápánál, és tényleg pofátlanul még föl is tőkésíten állami hitelekből, tehát ez így együttesen annyira föl az ember agyát, hogy tényleg nem nagyon értem, hogy miért ülünk itt ebben a stúdióban.
5: Nem csak most már azt sem, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon, tehát hogyha nagyon sok információ hangzik, nem fogja tudni befogadni a lakosság a folyamatosan, ugye most már fél órán megy, úgyhogy megtöröm egy egyperces jingle-lel, ami ráadásul sajtószabadság tematikus, és akkor utána azonnal folytatódik a Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus nap.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kapták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Dikaslit milyen híres lett, nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra viszi az Isten a jó dolgát, hogy sajtószabadságos jingle-ben lesz.
10: Egy kiegészítés adják, mert ez szerintem fontos, hogy amikor a legény kérdezte, hogy van-e sajtószabadság, akkor ebben szeretnék pontosan. Szerintem nincs Magyarországon sajtószabadság, és azért nincs Magyarországon sajtószabadság. Nem azért, mert én ne beszélhetnék itt, meg ti ne beszélhetnének itt, egyébként nem tudom, hogy hány ezer hallgatónak. Nem
5: 30 ezer.
10: Csodás, fantasztikus, tényleg egyébként tök jó, csak mondom, tehát egyébként miért nincs országos frekvenciája a Tilosnak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy szerintem a sajtószabadság az egy kontextusfüggő dolog, tehát hogy nyilván szabadabb a sajtó Magyarországon, mint mondjuk Kínában, és szabadabb a sajtó, mint mondjuk Észak-Koreában, meg még lehetnék mondani ilyen valóban nagyon elrettentő példákat. Ez nem kérdés. Ezeknél valóban szabadabb a magyar sajtószabadság, vagy szabadabb a magyar sajtó helyzete. Na de mi Európában élünk, és hogyha megnézzük mondjuk a szomszédainkat, és megnézzük azt egyébként, hogy a sokszor semmiben nézett, lenézett Romániában, a szintén lenézett Szlovákiában, és így tovább, hogy most tényleg nem menjek már el Ausztria, vagy esetleg mint Lengyelország irányába, hogy ott mondjuk hogyan oszlik meg a kormányparát, kormánypárti, ellenzékbarát, ellenzéki, azoktól esetleg független, de kritikus, és így tovább. Tehát hogy néz ki a médiapaletta? Nincs olyan szomszédunk, ahol ilyen nyomasztó monopólium lenne az államhatalom kezében, ami ráadásul tényleg államhatalom, tehát az van, hogy így egy személyében a párt és a kormány szabadon járatja át egymás között a különböző forrásokat, és itt van. Tehát ez kontextus függő, és hogyha nem lehet arról beszélni, hogy hát ahhoz képest, hogy nem. Tehát, hogy nyilván azért beszél arról Orbán Viktor, hogy Magyarországon a legszabadabb a sajtó egész Európában, mert hogy nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy ez nem igaz, és ezért kell akkorát hazudni, hogy az így elvigye az embereknek a figyelmét arról, ami valójában zajlik. Tehát, hogy ezért fontos azt, hogy ezt lássuk, hogy ez nem egy, tehát ez egy kontextusfüggő kérdés.
7: Mert a műsor elején még 7 óra után beszéltünk arról, hogy mi kb. Mit tartanánk egy jó útnak, de ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy szerinted hogyan tovább? Tehát, hogy azért elég zorda kép, amit most lefestettünk itt az elmúlt 3-4 órában, hogy szerinted hogyan lehetne tenni mondjuk azért, hogy egy tudatosabb társadalom álljon szembe egy ilyen hatalommal?
10: Hát, 5 percünk van rá. Az a baj, hogy...
9: Sok siker.
10: Az a baj, hogy szóval az ilyen cuki megoldásoknak a korszaka az így lejárt. Tehát, hogy így nyilván is mondhatom azt, hogy tök fontos, hogyha mondjuk mit a Népszabadság újságírói azt mondják, hogy indítanak egy közösségi adakozást, akkor oda mindenki adjon be 1000 forintot, és akkor legyen majd nekik valami alapjuk, és hát, de ugye ez nem fog hosszú távon menni, tehát ez nem működik, hogy itt tényleg mindenki adakozzon a tilostól az átlátszón, a Direkt 36, a nem tudom min keresztül, hogy majd akkor nyilván, hogyha beszántják esetleg az Indexet, meg a 444-et, akkor majd nekik is adakozunk, és akkor fönntartunk mindent, és akkor gyakorlatilag az, hogy az állam az így működik tőlük függetlenül, fizetjük az adóinkat, fizetünk mindent nekik, tehát tényleg folyamatosan sarról, és akkor emellett még egyébként mi föltartunk egy alternatív államot, mert gyakorlatilag ez zajlik, tehát aki tudja, az menti a beleit a magánegészségügybe, aki tudja, menti a gyerekeit a magániskolába, aki tudja, akkor majd tényleg magán médiumokat fog majd finanszírozni, és akkor tök jó, de akkor megint az van, amit mondunk, hogy ez az ország az a probléma, hogy az ország 95%-ának ez nincsen meg az erőforrásai. Tehát, hogy itt az van, hogy és ezt nem mi fogjuk igazából itt megfejteni majd, de hogy ugye 56-nak most van a 60. évfordulója, az pedig egy tök fontos dolog, hogy ott alapvetően azért nem egy... Szóval nagyon fontos volt a Petőfi kör, meg nagyon fontos volt az értelmiségnek a szerepe, de hogy nem ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na ennyi és elég, hanem ott egész egyszerűen a munkások voltak azok, akik azt mondták, hogy ennél többet, mert itt most már nincs vesztenivaló, mert ez, ami most van, ezt már nem tudjuk tovább vinni. És ebben az országban most is vannak kizsákmányolt emberek igen szép számmal, közmunkában kényszerítve, tényleg a

0: hogy tényleg valami fajta forradalmi helyzetre van szükség a változásért, de hát ez a hogy a hatalom teszem mindent ennek érdekében, hogy ne lehessen másban gondolkodni.
1: Hello?
2: Hello, hello.
1: Hello, adásban vagy.
0: Szervusz.
2: Hát nevezünk engem Betyárnak.
0: Szervusz, Betyár.
2: Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy, hogy az nem megy, hogy adakozunk itt mindenkinek. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy ezek független sajtótermékek, és egy ország sajtószabadsága akkor lesz teljes, hogyha az állampolgárok felismerik azt, hogy az ő tájékozottságukhoz fontos és szükséges, hogy előfizessenek azokra a sajtótermékekre, fizessenek érte, amelyek az ő tájékozottságukat elősegítik. Tehát ez nem egy államtól független, nem tudom micsoda, amit rettenetes dolog, hogy ezt biztosítanunk kell nekünk magunknak, hanem ez a polgári demokráciákban, ez sajnos így működik, vagy nem sajnos, hanem szükségszerűen. Tehát az emberek fizetnek azért, hogy legyenek olyan újságírók, olyan műhelyek, amelyekből ők tudnak tájékozódni. Nem propagandát hallanak, hanem valódi híreket, valódi tényfeltáró újságírás, stb. Tehát ez a mi, az állampolgároknak a felelőssége, hogy előfizessünk azokra a sajtótermékekre, amelyekből megtudhatjuk az ország és a saját helyzetünket. Ennyit szerettem volna csak mondani.
0: Tök oké, és köszi. És szerintem egyébként részben igazad is van, csak szerintem látni kell ennek a volumenét, tehát hogy tényleg mondjuk az átlátszónál, ahol tényleg vért vizelnek azért, hogy legyen előfizető, hogy összejön az a megfelelő. Tehát hogy tényleg nagyon komoly munka van azon, hogy azon nagyon kevés erőforrás, amivel rendelkeznek, hogy az emberek fizessenek elő, és vegyék ezt komolyan, és úgy mondjuk összejön 30 millió forint. És ez nem őket minősíti, hanem egyszerűen arról szól, hogy ebben a társadalomban most ennyi van, vagy lehet, hogy van valamennyivel több, de nincs benne mondjuk az, hogy egy 300 milliós költségvetést össze lehessen szedni, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy egy nagy portál, és nem is egy nagy portál, bocsánat, 300 millió forint, egy nagy portált még nem tudsz működtetni. Tehát mondjuk mit tudom én, most mit tudom, az Indexnek mekkora az árbevétele, de hát milliárd forint fölött, és nagyjából ott kezdődik az a szint, hogy mondjuk egy ilyen újságot el lehessen tartani. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy valóban fontos lenne egyébként, hogy az állampolgárok azok, ha van lehetőség fizetni a sajtótermékért, akkor fizessünk a sajtótermékért, mert ezzel tudjuk garantálni valamelyest, vagy erősíteni a függetlenségét legalábbis ennek a sajtóterméknek, de az nem fog működni, hogy itt mindent, ami válunkra veszünk, az állammal szemben, amelyik itt eközben tényleg számolatlanul, szemérmetlenül önti a forint milliárdokat, de tényleg milliárdokat, sőt 10 milliárdokat az általa kiszemelt propaganda gépezetekbe, mert hiába egyébként nagyon rossz hatásfokkal használják fel ezt a pénzt, és hiába nagyon rossz hatásfokkal csinálják a propagandát, egyébként tényleg azért röhelyes nézni mondjuk a TV2-nek a híradóit, mert hogy egyszerűen tényleg röhelyes az, hogy milyen rossz szakmaisággal próbálnak propagandát csinálni, de ettől függetlenül az a erőforrás volumen, ami náluk van, az a forint 10 milliárdnyi tömeg, ami náluk van, az bizony a sok lúddisznó győz helyzetét állítja elő, és igenis ezen keresztül sajnos ez az agymosás, ez nehezen challenge-elhető, ilyen kis 30 millióból rakjuk össze, és akkor hát, hogyha sikerül valamit megjelenítenünk.
1: Halló?
3: Jó reggelt. Vidéki vagyok.
0: Annyit
3: szeretnék hozzászólni, hogy igen, aki tud, az fizethet, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tehetik meg, és
0: egyetértek.
3: Nekik is jár a szabad sajtó. Egyrészt, másrészt pedig az adónkkal fizetünk már.
1: Csak azt elvették most.
3: Hát igen.
1: Sajnos.
3: Igen, a másik megjegyzésem pedig ez volna, hogy egyetértek mindennel, amit a vendég mond, és ennek ellenére mégis a tegnapi tüntetésen alig lézengtek ahhoz képest, amik történnek.
1: De ez egy pártüntetés
3: volt. Vajon ez
1: volt.
3: Miért van?
0: Nem, azért, mert pártrendezvény volt. Egyébként nem voltunk alig, tehát itt szerintem azért voltunk néhány ezeren, hanem is 15 ezeren, de voltunk néhány ezeren, ami szerintem egy szép szám ahhoz képest, hogy... Tehát megmondom, hogy mi voltunk, szerintem kevesen.
3: Hát fel kellett volna, idézőjelben mondom, forgatni a várost.
0: Hát például, tehát azt mondom,
3: hogy
0: az emberek egy tüntetéstől azért várnak valamifajta cselekvési iránymutatást. És ezt nem kaptunk. És hogyha nincsen cselekvési iránymutatás, és ezt nagyjából lehetett feltételezni annak is, aki nem ment el szerintem a tüntetésre, és azért nem ment el szerintem a tüntetésre, mert tudta, hogy igazából nem fog úgymond történni semmi, tehát még csak az sem, hogy legalább végigvonunk a városon, kicsit legalább hangosak vagyunk, legalább meglátogatjuk mondjuk a

0: a székházat. Igen, legalább meglátogatjuk.
1: Ezt akartam mondani, hogy szerintem ebből van.
0: Tehát az, hogy állunk a Ferenciek terén, abból nincs változás, és nem arról beszélek, hogy dobálni kell, nem arról beszélek, hogy gyújtogatni kell, hogy a dühöt, tehát a dühösek vagyunk, akkor annak vannak jelei, annak vannak hanghatásai, és ezeket lehet moderált keretek között csinálni, ezek nem uszítások, ezek nem félelmet keltő megnyilvánulások, ezek arról szólnak, hogy nem engedjük a megfélemlítettségünket, hogy azt így tartósítsák.
1: Meg egy halom mód van, tehát szerintem csak egyetlen pillanat, hogy nekem pont abból van elegem, ez az igazi, szépészkedő, magyar értelmiségi hozzáállás, hogy ne beszéljünk hangosan, miért kell durva szavakat használni, mi nem szépen beszéljük, meg meddig csináljuk még azt, hogy így szépen megbeszéljük majd, tehát nem tűnik fel, hogy nem lehet szépen megbeszélni ezeket a dolgokat? Vége, érted? Bocsánat.
2: Hát igen, de lehet az a szomorúbb oka is ennek, hogy az emberek nagy részének ez jó, vagy nem tudom, tehát...
0: Nem, bocs, azért nem megmondom, miért ne arra, hogy belevágok a szabadba.
2: Az ember beleolvasgat, bocsánat, csak a Facebookon valamibe, és elhűl, hogy milyen világ is van még azon kívül, amit az ember maga körül lát.
0: Ez világos, de az szerintem egy nagyon szűrt csatorna. Annak ne adja, abból szerintem nem szabad következtetéseket levonni, mert az egész az ember a
2: billentyűzet. Hát én vidéken lakom, vidéki vagyok, és hát itt azért egészen más a világ.
0: Nyilván biztos, de csak azt akarom, bocsáss meg Feri, nehárog, hogy az adásidőn túlmegyünk, csak azt akarom mondani, hogy amikor a Népszabadságot beszántották szombaton, sok ezren, többen, mint egyébként most a Szabad Sajtó útra kimentek a Kossuth térre. És az, hogy ott nem volt egy cselekvési terv arra, hogy akkor most mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel.
1: Hangosítás nem volt.
0: Na, ezért van az, hogy az emberek nem látják azt, hogy lenne értelme csatlakozni a tüntetéshez, mert sajnos ott most nincsen változtatásra lehetőség.
2: Így van. Hát reménykedjünk akkor a pozitívabb jövőben.
0: Reménykedjünk, vigyázz magadra, minden jót neked.
1: Köszi. Egyébként a másik pedig az, hogy szerintem, bár lehet, hogy itt is csak inkább saját magam álláspontját osztom meg, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy nehogy bármilyen módon a DK-hoz sodródjak, vagy valami olyan baloldali összefogásnak a árnyéka rám vetődjön, tudod, amire azt mondom, hogy úristen, megtudják az ismerősök, hogy én valami pártüntetésen voltam, mert hogy vállalhatatlan az egész politikai szintér úgy, ahogyan van, az értelmiségi számára az nem vállalhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen nem, egy hát, utolsó telefon.
0: Igen.
1: Hello?
3: Hello, sziasztok, Szabi.
1: Hello, Szabi.
0: Szervusz, Szabi.
3: Találkoztatok már a We Are Many című dokumentumfilmmel?
0: Én igen.
1: Én sajnos nem.
3: Ugye az arról szól, legalábbis én így láttam, hogy amikor 2003 márciusában csináltak egy világméretű tüntetést, hogy ne legyen Irak ellen háború, akkor az hogyan vezetett végül is az arab tavaszhoz?
1: Igen.
3: Ami hát szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy civil mozgalmak milyen extrém változásokat tudnak elérni hosszú távon a világban.
1: Szerintem
3: a Mubarak rendszer egy kicsit bonyolultabb volt, mint ami most van Magyarországon.
1: Szerintem most már igazából valós politikai veszélyt, vagy a hatalomra valós politikai veszélyt már csak a civilek jelentenek szerintem Magyarországon, és úgy általában véve szerintem mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig Oroszországban, nem csoda, hogy Putyin pont a civileket aprítja minden egyes mozdulatával. Szabi, köszönjük szépen!
3: Csak azt akarom mondani, hogy ez a We Are Many, ez nem csak egy egyszerű dokumentumfilm, hanem ez egy mozgalom is. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak a világ jobbításáért civilek itt-ott nagyon-nagyon sokan. És ami még nagyon megdöbbentő volt a filmben, hogy a 2003 márciusi megmozdulásra hogyan emlékeztek vissza. Tehát mindenki életegnő élményének mondta azt, hogy ennyi ember egy szerintük jó cél érdekében összejött és együtt megmozdult. Szevasztok!
1: Köszönjük, Csumi! Köszönjük. Én egy picit azért jobban szoktam örülni a lokális cselekvéseknek, tehát a nagy közös platformok azok izgalmasak tudnak lenni, hamar be tudnak hajlani egyébként a politikai gics kategóriájába, ezzel szemben a mindennapos, hétköznapi tevékenység az mi a sok izgalmasabb. Utolsó kérdés, utána át kell csapnunk a következőre. Lelkileg hogy bírod, Marci? Azért a te kiállásod azért ez egy elég erős
0: intenzív
1: kiállás. Én magam tudom, aki rádiózok, tudom azt, hogy egyébként akár a kritikát, akár a pozitív, akár negatív kritikát, én mondjuk picit talán nehezebben viselem. Ezzel szemben te azért heti rendszerességgel YouTube arcod alá ki minden, mint kapsz azért hideget, meleget, ez hogyan bírod, csak erre vagyok kíváncsi.
0: Hát, hogy mondjam, szerintem, aki azon, most nem rád mondom, hanem hogy, tehát, hogy szoktak lenni, akik igen derpegnek azon, hogy hát milyen szemét dolog az, hogy hát az ember így elkezd politizálni, és akkor így csúnyákat mondanak rá. Tehát ez ezzel jár együtt, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy tehát szerintem ez szerintem tényleg felfogás kérdése, hogyha azt gondolod, tehát én rengetegszer csináltam olyat, hogy például találkoztam olyan kommentelőkkel, akik ilyen nagyon sarkosan és nagyon vulgárisan is akár voltak ellene annak, amit én csináltam, és egyébként akartam is őket például mondjuk elhívni műsorba, azt már sajnos nem vállalták be, de például találkoztam velük, és ezekből nagyon jó beszélgetések tudtak például kialakulni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például, amikor az emberek indulatosan kommentálnak, vagy indulatosan felszólalnak valami ellen, vagy valaki ellen, akibe belelátják az összes frusztrációjukat, félelmüket, ellenségük tekintik emiatt őt, hogyha te megpróbálsz egy másfajta attitűddel közelíteni ilyenkor hozzájuk, akkor igenis egyébként ezt tökre át lehet keretezni. Tehát, hogy egyébként
1: alapvetően... Nekem nem megy.
0: Dehogy is,
1: kivágnám őket egyből.
0: De várjál, elmondom, mi van. Szerintem az van, hogy az emberekben borzasztó nagy az elégedetlenség, borzasztó nagy a frusztráció, és nagyon kevés csatorna van, amin keresztül ezt kivezethetik magukból, és ezért általában olyan dolgokra fújnak, amik igazából nem biztos, hogy fújnának, hogy egy pici lehetőségük lenne arra, hogy valami fajta megértést kapjanak, és ez szerintem baromi fontos lenne.
1: És most a telefon, halló?
4: Zoli vagyok. Visszatérve az napi tüntetésre, itt igenis elhangzott, hogy mi a feladatunk, és mi hova várunk, zárnak mindenkit jövő hét, illetve a héten, vasárnap 11.
1: A következő álló megmozdulásra.
4: Trombitát hozza mindenki.
1: Hát akkor az a következő álló megmozdulás, nem?
4: És azt mindenki meg fogja hallani ország szerte, mert azt nem tudják lekeverni, mint ahogy az MTK stadionban se tudták a fittyet lekeverni. Szerintem igenis volt értelme a tegnapi napnak, és pontosan nagyon jó téma lesz ez vasárnap.
1: Köszönjük. Szia.
4: Köszönjük. Szia.
0: Szia. Bocs, akkor csak pontosan, én nem azt mondtam, hogy nincs értelme. Én azt mondtam, hogy pláne egyébként politikai pártok szervezésében ennél azért igenis többet várhat el az ember, és joggal várhat el többet az ember. Fütyülni fontos, de az önmagában egyébként nem hoz rendszerváltást.
1: Utolsó telefon Ácsik előtt.
5: Bocs, csak annyi, hogy az, hogy 23-án az álló megmozdulás lesz-e, az csak rajtunk múlik.
1: Ja, ez már mindjárt jobban hangzik, testvérem. Jó, köszönjük szépen, és köszönjük szépen Gulyás Marcinak, a Slime-től, hogy eljött hozzánk. Ha valaki szeretné a Slime-et nézni, akkor egyszerűen felmegy a YouTube-ra, feliratkozik a Slime-re, és onnantól kezdve mindig szerdán jön, ha jól tudom, akkor a 7 perces kis a feles, majd utána pedig minden hétvégén a 30 perces. Én azt gondolom, az a legjobb hallgatási módja, vagy megtekintési módja, ha az ember kiteszi nagy képernyőre, azt úgy nézi, mint a tévét. Mert higgyétek, akinek nincsen tévé, ez a tévé, végre van újra tévé. Köszönjük szépen, Marci, hogy eljöttél. A háttérben Mokka kutyát hallottad, aki néha belegabodott ezekbe a vezetékekbe. Újra lesz indítva majd a Studer pult, mert hogy valami gyíke van két Mikinek, úgyhogy lehet, hogy lesz egy ilyen pár másodperces megszakadás, de folytatódik itt a Tilos Rádióban egészen estig a Sajtószabadság tematikus nap.
6: Attention, attention!
7: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
6: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
8: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
9: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
10: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you know, style. The amount of thing we put her through. Rock

kedvezményes utak Meseországba. Minden nap este 7:30-tól 8:00-ig. A Tilos Rádióban.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és a gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétség kívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk. Ha palotát, akkor palotát. Ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát én azt mondom, hogy szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Na.
1: Hát, igen, szájra csak ugyan szükség van, helyeselt Gigacián. De ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme kigondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk, s akkor biztosan minden titkát feltárja előttünk.
0: Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megírja a fáradtságot. De én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Marék gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan.
1: Nem így kell eljárni, vitázott Gigacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. A te zseniális porod haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik.
0: Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanulékonyabbak. Annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak.
1: Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyorseszű topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket. Olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmúriás teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást. Gigacián ott várta Mikromilt a kozmúriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fény évszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Gigacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Gigacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett a vörös rubin a sötétségben, az űróceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csak csipogott.
2: Hé, te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni. Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
1: Így is lett. Már egy év múlva elértek-e szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vak merő szavakon, s kíváncsi volt, ki merészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi odafordította, eltelt 2 esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott. Mert a rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
2: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonya fráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
1: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, és minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott, forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromil ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt. Tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához. Mikromil tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromil mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odaruhan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriása robbant fel Mikromil rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szanaszéjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgócsiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemületorkát kiáltásra, fákat is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Neked virágoznak bokrok, szép fiolák, folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vívadnak. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos fűvel hízlarod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jóvitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt mutatják. Ki szép füven lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszárra. Újul még az föld is, mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Ígyunk, rakjunk egymással, vígan szeretetből. Vitézek!

bünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok döfölődtek szívesen. Gyémánt lencsét rágott két fúrás a szívemen. Hóti keverészek, egyszer se hibázok. Hótom után angyalokkal vígan parolázok.

0: A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenét. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vitt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte.
1: Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés.
0: Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt.
1: No, mondta, most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék.
1: Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne.
0: Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék.
1: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő.
0: A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék.
1: No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak.
0: Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez. Elviszem neki a vajat. Felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékat szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony.
1: Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány.
1: Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne.
0: Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat.
1: Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
0: Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra.
1: Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
1: Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint.
0: Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte az uraság.
1: A szegény emberhez, a pénzzel,
0: felelte a fazék, és eltityegett, totyogott.
1: A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra.
2: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék.
1: Hová? Kérdezte az asszony.
0: A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz.
1: Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle. A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
1: Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
2: A paphoz, felelte a fazék.
1: De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre.
2: No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok.
1: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap.
2: Viszlek a pokolba,
1: mondta a fazék.

Kosztolányi állatok beszéde. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verép, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet elégsze.

Hajnali négykor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, kurjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti rigót. Hajnali négykor e szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek butasárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali négytől harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók. Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú, dalröpke vándor a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet? Mit csicseregsz, ha kérdelek? Itt-itt csivogod, ha kereslek, s már tova tűnsz. Mit vitt, a társad kérdi, de csit-csit inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan, s csupa száj fiaidnak enni, hogy adsz. Áldás lakik a fehér faluházban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt. Szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat. Ég hangos halai, fecsegtek, ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek. Nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te ficseri, füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győzteseim.

Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta. Ez a neve.

Bagoly! Igazán van? Van, hát! Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod! Jött erre tűzbe Lóci, és mérgesen otthagyott, és most a fejét gondolom 10 hosszú percig azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiókfenekéből egy régi rossz szemüveget, és jelentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál, benéz, épp rád néz, szemüvege is van, itt a bagoly. Elhallgatott, és én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, hogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, és szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly, és Lóci, mire visszatértünk, már benn volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Lóci verset írt.

Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. És egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül egy kis madár, háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, de nyitni, de nyitni kék, fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a teled bírni illenék, bírni és bízni illenék, fütyül, és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, s akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa reményt

Nyitni kék indulok. Nyitni kék. Fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék. Ébred a hegy, a völgy. Tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fügy, fügy, fügy, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az emberekét.

Amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton ért egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál a szegény Pál házafalát, majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ág, amelyet Péter, mint hogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt füle mile épp a közös gajra üle. A szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre én felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében: Istenem, Uram, be szépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll? De az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, őtet úgyse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd magorván átugorván ölre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgy mond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdió fárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli, nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya,
és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is, ilyen ügyről, madár fütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság fel?

0: Mit beszéltek a szamarak? Ez a mese címe. Jól figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, élt egyszer egy számadójuhász, és annak egy gyönyörűséges, szép leánya, de olyan szép, hogy grófi palotába is beillett volna. Hanem a leány nem vágyakozott semmiféle palotába. Ő csak a szegény juhász bojtárt szerette, aki az apja uránál szolgált. Szerette ám a bojtár is a leányt. Mondta is egyszer a számadónak.
1: Gazduram, adja nekem a leányát, hiszen szeretjük egymást.
2: Hallod-e, fiam? Az én lányom mellett hiába ne tapodd a földet. Ő gazdag, te szegény. Nem vagytok egymáshoz valók.
0: Nehéz búbánat ereszkedett a bojtár szívére. Az egyik eszével azt gondolta, elmegy világgá. De a másik eszével más gondolt. Megmarad a régi gazdájánál. Búsan kihajtotta a nyájat az erdőszélre. Hát egyszer csak nagy tüzet lát. Annak közepében vergődik egy aranyhasú kicsi kígyó. Nosza, kapja a bojtár a botját, s kirántja a tűzből a kígyót.
3: Köszönöm a jóságodat, juhász bojtár, de én sem maradok adósod.
1: Ugyan mit adhatsz nekem, aranyhasú kicsi kígyó?
3: Nem akármilyen kígyó vagyok én, hanem a kígyó királya. Milyen ajándékot kívánsz az életem fejében?
1: Amit én kívánnék, ahhoz kicsi a te hatalmad.
3: Azért csak mondjad, hát ha segíthetek.
1: Szeretem Zsókát, a számadóm lányát, s ő is engem. De az apja nem adja ilyen koldus fajzathoz.
3: Ne búsulj, én gazdaggá teszlek. Ha rád fuvintok, megérted, amit az állatok maguk között beszél.
1: Mit segít rajtam az oktalan állatok beszéde?
3: Sokat tudnak azok, amit oktalan ember nem tud. Csak jól nyisd ki a füled, a szájad meg fogjad be, mert ha teremtett léleknek elárulod, hogy a tudományod az én ajándékom, abban a szempillantásban meghalsz.
1: Jól van, jól van, jól van, nem árulom el.
4: Előre az egész nyár. Aki lemarad, megharapom.
5: Ben, nagy a hangot, Puli. Mit csaholsz? A bojtár se törődik velünk, hagyd békén te is.
4: Nagyakos vagy, vénkos. Bánata van a bojtárnak. Azért bízta rám anyája.
5: Bezzeg, nem lenne bánata, ha tudná, mennyi gazdátlan kincs van ott a görbefa odvában.
4: Az a kincs a zsiványoké.
5: Régen felakasztották már azokat a zsiványokat.

0: Zsóka, gyere hamar!
1: Mit akarsz, Gergely?
0: Nézd, mit találtam ennek a fának az otvában.
1: Hoztam mit?
0: Egy zsák aranyat!
1: Kirabolt valakit! Agyonütötte!
0: Mondom, hogy találtam.
1: Jaj, azért megijedtem, hogy zsiványjá tette a szerelem.
0: Ne félj, a légynek se vétettem. Zsiványok kincse azért, aki megtalálja. Most már hozzám ad a fősvény apád.
1: És ha érte jönnek a zsiványok, megölik és visszaveszik.
0: Régen elpusztultak azok.
1: Honnan tudja?
0: Honnan. Ettől a vén kóstol. Nem hiszem?
1: Nem.
0: Már pedig tudd meg, hogy tőle hallottam, mert megmentettem.
1: Kígyó! Csapja agyon hamar!
0: Minek bántál?
1: Jaj, szinte megmartam.
0: Ne törődj vele. Van nekünk most sürgetősebb dolgunk. Add a kezed. Fussunk apádhoz, tőle a paphoz. Tudom, egyik se fogja firtatni honnan a kincs.
2: Egy-kettőre nagy lakodalmat csaptak, és éltek boldogan. Hanem az ifjasszonynak egyre furta az oldalát az előbbeni eset, s nem múlt el nap, hogy meg ne kérdezte volna.
1: Igazán a vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ne kérdezd, asszony!
1: De igaz lelkére mondjam el. A vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ide hallgass, asszony! Elég bár a kérdezősködésből.
1: Mondja már meg!
0: Szép gyöngy kalárist veszik neked a vásárban, de többé ne firtasd a dolgot.
2: Úgy is lett. Szamárra pattantak, és elkocogtak a túri vásárra. Hát, ahogy jödögélnek visszafelé, mindegyre elmaradozik az asszony. Azt mondja a bojtár.
0: Nógasd a szamarad lelkem, mert estig sem érünk haza.
1: Nógatom.
2: Nógatná az asszony, de hiába. Az ő szamara csak megáll, nem indul tovább, bők keservesen. Akkor megszólal a bojtár szamara is.
3: Igyekedj már! Hát, de kényes jószág lettél. Igyekezz szaporában, mert mindjárt ránk sötétedik.
4: Te gonosz lettél, édes párom.
5: Na te!
4: Könnyű neked, mert te csak másodmagaddal vagy. Ezzel én negyed magammal.
5: Erünk már!
3: Á, milyen szamár beszédez!
4: Nagy szamár vagy te magad. Ha nem tudnád, nekem kis csikóm lesz. Asszonyomnak meg kisbabája.
5: Indulj már te! Olyan katagni való, hogy így veszködöm ezzel a szamárral.
0: De hogy is lelkem, feleségem, nem rajtad katagtam.
5: Akkor meg mind.
0: Azon, amit ezek a szamarak beszéltek.
5: Okos lehet Kent, ha megérti a kos bégetését, meg a szamár ordítását.
0: Örülj neki, hogy ilyen okos ez urad.
5: Olyan szamárnak tart, hogy még ezt is elhiszem.
0: Pedig elhiheted lelkem, csuda ajándék.
5: Jaj! Jaj! Jaj!
3: Vigyázz, bojtár!
5: Kígyó van az ágon, mindjárt a nyakába esik.
0: Gyere nyugodtan.
5: Megmarja, ha nem kiáltok.
0: Ne.
5: Nekem köszönheti az életét.
0: Köszönöm.
5: Akkor ugye nincs harag. És akkor elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Zsóka, szép kalális.
5: Igen.
0: Megígérted, hogy nem faggatsz.
5: A kos felől. De most a szamarakat kérdem.
0: Olyan titok ez, értsd meg, ha elárulom. Szörnyű halálnak halálával kell meghalnom.
2: Ballagtak lassacskán tovább hazafelé. Hanem az asszony még otthon sem hagyta abba a perlekedést.
5: Hazugság volt minden szava. Engem akar csúfvá tenni.
0: Dehogy akarlak.
5: Ó, ha igazán szeretne, megmondaná, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Ha megmondom, szörnyű halált.
5: Azt hiszi, hogy bolond vagyok? Attól még senki se halt meg, hogy a másik beszédét tovább mondta.
1: Na, mit beszéltek a szamarak?
0: Térden állva, kérlek, ezt ne kíván.
1: Nem kívántam, hogy térdre boruljon. Azt mondja meg,
0: gyilkosom akarsz lenni, akkor hozd gyertyát, szemfödőt, én meg koporsót kerítek.
2: Nagy bújhában csak ugyanaz asztaloshoz ment a bojtán. Koporsót csináltatott, és kitette az udvar közepére.
0: Látod ezt a koporsót, feleség? Ezt magamnak csináltattam. Ha kívánod, elmondom, mit beszéltek a szamarak, de előbb a koporsóba fekszem, mert mindjárt meghalok.
1: És te nyilát hal meg, csak jár a szája, hogy bosszantson.
0: Mindjárt meglátod. Hát igazán a halálom kívánom.
1: Dehogy kívánom, de ha szeret, elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak. Na,
0: hát,
1: kérem.
0: Az úgy volt.
1: Igen?
0: Hogy egyszer kimentem az erdőre.
1: Igen.
0: Láttam egy nagy tüzet.
1: És?
0: Annak a közepében vergődött.
1: Mi? Mi vergődött?
0: Vergődött egy aranyhasú.
1: Igen?
0: Kicsi.
1: Na, nyögje már ki.
3: Vigyázz, bojtár!
1: Nyögje már ki, aranyhasú kicsi.
6: Jaj, édes gondviselő gazdám.
1: Siba, te puli! Mit vonyítasz?
0: Biztosan éhes, vesd neki egy darab kenyeret.
1: Ne eszel, puli, itt egy karaj kenyér. Most aztán már nyugton maradj.
6: de hogy kell nekem kenyér ilyen nagy szomorúság.
7: Kakarikó! Ide, ide, csukocskáim, csibéim, itt a jó kenyér, egyetek, csipegessetek. Kakarikó!
6: Nem szégyeled magad, te kakas? Hogy tudsz enni, mikor koporsóban a gazdák?
7: Hát feküdjék, ha nem tud okosabbat.
5: Na, mondja el már, vagy hallgat!
7: Figyelek.
5: Figyel, mit figyel a barózok a koporsóba?
6: Nem tud okosabbat. Mi más tehetne? Hiszen tulajdon felesége öli meg a kíváncsiságát.
7: Elég bolond, ha meghal a felesége miatt. Nekem 8 feleségem van, mégis elbírok velük. Hát ő miért nem bír el egyel? Hely, hiszen majd megtanítaná.
5: Na, édes uram, mondja már.
8: Mondja, ne?
5: Mondja már, hogy mit beszéltek a szamarok.
8: Mondja. Nem is mondom, de írom.
0: Itt a gyertya, itt a szemfődött. Hol a botom? Azzal írom a hátadra, mit beszéltek a szamarok. Elmondja-e még, mit beszéltek a szamarok. Akarod-e tudni? Mondja-e, szóljak-e?
5: Na, minek mondanád? Ugyan kit érdekel, hogy mit beszélnek a szamarok? Szamárság.

a becsületesség jutalma. Egyszer egy szegény paraszt elindult fát vágni. Nagyon sietett, mert a gyerekei éhesek voltak, és ő a fa árából akart ennivalót venni nekik. Amint nagy sietve ment az úton, hát egy erszényt talált. 100 arany volt benne, se több, se kevesebb. Megörült a szegény ember. Nagy gyönyörűséggel számolgatta az aranyakat, boldogan tervezgetett, mi mindent vásárol majd. De hirtelen eszébe jutott, hogy a talált pénz nem az ővé. Elszégyelte magát, és nekilátott a munkának. Sok fát vágott, de bizony eladni már nem tudta, mert nem akadt vevő. A szegény ember gyerekei estebéd nélkül maradtak, pedig apjuk zsebében ott csörgött a 100 arany. Ó, de szörnyű, gondolta a szegény ember. Ennyi pénz van a zsebemben, mégsem költhetem el, hiszen nem az enyém. De se baj, Isten, aki gondját viseli az erdők madarainak és a mezők liliomainak, majd ad kenyeret nekem és gyermekeimnek. Másnap reggel kikiáltották a piacon, hogy egy florenci kalmár elvesztette az erszényét. A becsületes megtalálónak 20 aranyat ígértek. Erre a szegény ember fogta magát, elment a gazdag florenci kalmárhoz, és átadta neki erszényét. A kalmár azonban sajnálta a szegény embertől a 20 aranyutalmat, ezért nagy mérgesen ráripakodott. Ebben az erszényben 130 arany volt, te csak 100-at hoztál vissza, a többit elloptad. Megérdemled, hogy megbüntessenek. Isten igazságos, felelte a szegény ember, és ő a tanú, hogy igazat szóltam. A két embert a nagy herceg elé vezették, aki maga osztott igazságot a nép között. A nagy herceg így szólt a szegény emberhez. Mondj el nekem mindent, de őszintén, úgy, ahogy történt. Uram, az erszényt az úton találtam, amikor a hegyre mentem. Megszámláltam a pénzt, 100 arany volt, se több, se kevesebb. Nem gondoltál arra, hogy ezzel a pénzzel megcsinálhatod a szerencsédet? Arra gondoltam, hogy fát vágok, eladom, és vacsorát veszek a feleségemnek és gyerekeimnek. Megbocsáss, de egy pillanatig az is eszembe jutott, milyen gazdaggá tenne ez a pénz, de aztán beláttam, hogy a 100 arany nem az enyém, és nekiláttam a favágásnak. Szóltál feleségednek a talált pénzről? Nem szóltam, mert féltem a kapzsiságától. Egyetlen aranyat sem vettél ki az erszényből? Uram, tegnap este vacsora nélkül maradtunk, mert nem tudtuk eladni a fát. Hát, te mit szólsz? Kérdezte a nagyherceg a kalmártól. Uram, ennek az embernek minden szava hamisság. Az erszényben 130 arany volt, és azt, ami hiányzik, csak ő vehette el. Tehát egyiktek sem tudja bizonyítani a maga igazát, szólt a nagyherceg. Mégsem lesz nehéz ítéletet mondanom. Te, szegény paraszt, olyan szépen mondtad el a magad dolgát, hogy nem kételkedem szavaidban. Ugyan mi okod lenne, hogy csak 30 aranyat tarts meg, amikor a 130-at is megtartottad volna? Te neked meg, gazdagkal már, aki egész életedben dúslakottál, ugyan mi okod lehetne, hogy 30 arannyal többet követelj ettől a becsületes embertől? Világos tehát, hogy mindketten igazat szóltok. Te, kalmár ember, elvesztettél egy erszényt 130 arannyal. Te meg, szegény ember, találtál egy másik erszényt 100 arannyal. Így tehát, folytatta a nagyherceg, fogd ezt az erszényt, jó ember, és vidd haza. Ha véletlenül egy másik erszényt találsz 130 arannyal, juttasd el ennek a becsületes kalmárnak. Te meg, derék kalmár, fordult a másikhoz. Várj türelemmel, és ha mégis előkerül az erszényed, ne feledkezz meg a 20 arany jutalomról. A szegény ember boldogan vitte haza az arannyal teli erszényt. A kalmár pedig
Talán még most is várja, hogy valaki 130 aranyat hozzon neki.

Sün disznó és anyu. Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, és ezért csúfolódni kezdett vele. Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábaiddal járni? Én félnék velük megindulni. Azt mondja a sündisznó. Én ezekkel a kicsi görbe lábaimmal jobban tudok szaladni, mint azokkal a hosszú egyenesekkel. Azt már soha el nem hiszem, kacagott a nyúl. Noha nem hiszed, szólt a sündisznő, akkor fogadjunk és fussunk versenyt. Kapott a nyúl az alkalmon, mert azt hitte, hogy majd könnyen megnyeri a versenyt. Nagy fogadást kötöttek, és azt kérdezte a nyúl. Mikor fussunk? Te itt a mezőn füveket, passzújt, mindent összeeszel, mondotta a sündisznó. Már nem vagy éhes, és jól tudsz szaladni. Nekem azonban haza kell mennem, hogy otthon egy kis húsfélét tegyek. Mikor lesz hát a versenyfutás? Holnap reggel ilyenkor gyere ide, hogy találkozzunk. Majd ott hosszában azon a felszántott földön futunk. Hazament a sündisznó, és otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúlnál. Te szamár! Kiáltott rá a felesége. Hát hogy mertél a nyúllal fogadni? Nem tudod, hogy ő sokkal gyorsabban szalad, mint mi? Elkezdi a sündisznó. Ne veszek egy asszony. Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat. Holnap reggel velem jössz, és én majd megmutatom neked, hogy mi lesz a dolgod. Jól van. Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, és a sündisznó így oktatta a feleségét. Lapulj meg itt ebben a barázdában, jól húzódj le. Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel a barázdából és kiásd, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud egymástól megkülönböztetni. Azt fogja majd hinni, hogy én értem hamarabb a célba, és így megnyerjük a fogadást. Lehúzódott a sündisznó felesége a barázdába, és a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt. Egy, kettő, három. Megindultak. De a sündisznó néhány lépés után megállt, visszafordult és lelapult a barázdába. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt. De amikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott a barázdából és elkiáltotta magát. Én már itt vagyok? Csodálkozott a nyúl és erősen bosszankodott. Ez nem volt jó, kiáltotta. Fussunk visszafele is versenyt. Ne bánom, mondta a sündisznó felesége. Egymás mellé álltak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult és lelapult a barázdába. A nyúl úgy szaladt, mint még soha életében. De amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából és kiáltotta. Én már itt vagyok. Még jobban haragudott a nyúl, mint előbb. Ez sem volt jó, kiáltotta mérgesen. Fussunk még egyet! Megint egymás mellé állottak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három! A sündisznó néhány lépés után megint visszafordult és lefeküdt a barázdába. A nyúl úgy szaladt, hogy majd kiadta a lelkét, de hiába. Mielőtt célhoz ért volna, a sündisznó felesége messziről oda kiáltotta neki. Én már itt vagyok?
A nyúl visszafelé megint versenyezni akart. De a nagy méregtől s a nagy fáradtságtól néhány lépés után a lábai reszketni kezdtek. Orrára bukott, vagy hármat hengeredett, s úgy elterült, hogy még szólni sem tudott. A sündisznó meg a felesége jó nagyot kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, s a fogadást is megnyerték. Hazamentek, otthon nagyot ettek, ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Vishkes this new.
1: Yes, indeed.
0: Ruka me got to Vishkes this new. It's a Ruka, not your name, but. Horom napja egy falat se csúszott le a torka, szemi csillagot halt éjségiben. Ahogy így kóborog, csak nem akar neki semmi harapni való. Hát majd Mello atya, hogy szembe jön vele a töviskés disznó. No, ma még éhetni, a mondja a rók. De annyi tövisk meredezik a hótok. Úgyhogy nem tudom atra, a barátságosan megkérdeztük. Hova mi itt sünikomó? Megyek a faluba, a barátomhoz, a mészároshoz. Úgy a hatalmas barátod van, ott mély mégy hozzá. Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt, most nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mészáros, mint a te barátod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt neki marog? Töviskés disznóra ajánlott az alkura. Ne fordultak, mentek visszafelé, a bukoridont. Mikor odaérnek? Ne lottjára vasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlat. Rajugrott. Tépte, márta, nagyokot harapott, máj me fút. Lottjá szegény töviskés disznó, hogy ha te mamin megeszi, odaszó. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te egyén. Megeszem, megeszem azt is. Hát ezért az igazság. Ez hát, ez hát. Ma a róka nyúlnak a csontja tisztogatta. Mikor szegény kisün disznónak könszökött a szemébe, azt mondja neki. Hát ez az igazság, ez, ez. Jó lakott a róka? Hát ma az eszi se fogott úgy. Azt mondja neki a töviskés disznó. Hát mi mernél esküdni róka komó, hogy ez az igazság? Megy! No akkor gyere, velem a kirészti. Azt ahova mondom, tedd a kezed, azt esküd. A kis töviskés disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapdó. Oda vezette a rókor. Na itt a kirészt. Tedd a kezed, oda. Azt esküd. Hogy ez az igazság? Félallott a róka, nagyhegykén, két lóbra. Elkezdi mondani, esküszöm. De ma tovább nem folytathatta, mert a csapda egy nagyot klattyant, odafogta a kezét. Visított a róka. Koma, hát micsoda kirészti vezettíti engém? Rongatta a kezét, de nem jött ki. Azt mondja a sündisznó. Hát az igaz lótó kereszté. Ez olyan kereszt, hogy az igazakot elengedi, de a hazudgokot meg mind meg fogja, mint téged. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonított, ő meg sarkon fordult, ment haza a bozódba. Reggel jött a vadász. Nem kérdezte, hogy mi az igazság? Lepuffantotta a róka. Igaz volt, mese volt.

0: a szőrdisznyócska s a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az Óperenciás tengeren nestúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, értlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, s az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán bótos uram, el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya férek, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem be, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiammal fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, s mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akarta. Az asszony hamar töltött a szurának, s magának porcelán tányérba, s a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkora füttőlikba, kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apjának, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkapta. Édesapám, menjen el kend a piacra, és ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. És azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára? Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, és két sarkantyút, és azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, reja. Hol vattok leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajából, egyénbe, lájdiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, beültették. A bótos még három szekér aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szőrdisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad meg. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, s a bótos leány visszafutott, s a három szekér aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejülnél melléjem, szőrdisznyocska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta A királyfia a szegény ember szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kért tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres kajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet.
1: Na, kinek a képét látod rajta?
0: Kérdezte az öreg béres.
1: A magamét látom. Mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika, szemem, szélfogom a fülem, apisze orram is, enyémnek ismerem.
0: Na, ezt a pénzt, felséges királyom, tetes fel a falra.
1: Hívd be három fiad,
0: és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmat, mondta a béres. A király úgy is tett. Bé hívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb király, és azt mondja, meglövöm a bal füled. És kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte nyilát, de úgy, hogy neve nincs király, a bal füléhez kapott. Másodiknak telezsák király fiatt, és mondta, én a jobb füledbe lövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott csupa csepp királyfi. Elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kis bojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát, erre lásd csodát! Neve nincs király, is elkezdett ám sírni, s rögtön odaadta a koronát csupa csepp királyfinak. Csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Lubacek király. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörgödött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, s aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy este. Behívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyf, és azt mondja. Meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren túl, hol a kurtafarkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingeniába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben, a koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányjá serdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig félhetett,

seregestől, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egynap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbál. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt, jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játsz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettő. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkire kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, és addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, és azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Elment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hoz a fiam, jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta a hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtásom volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, ha úgy, hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkodik a király, hogy vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt, de nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja félre. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyt. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegény fel világra. Ment, mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg egy tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnan egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legényekhez. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettél. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, úgy vágta egy sziklához, hogy viszlőbe szakadt.

Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réteg, mint a...

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te igen, műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyi.
1: A műsorkészítői
2: fizetésed? Ja, műsorkészítői fizetésem az, a műsorkészítői fizetésem az ugyanannyi.
1: Tehát az ez egy kerek szám, ugye?
2: Ez egy, jól emlékszem? Hát inkább egy oválisnak mondanám, igen.
1: Aha, tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Hát mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell ezért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az égét, amit akarsz mondani. Szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, mert hétről hétre. Tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsort készíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák. Én ezt már nagyon régen megállapítottam.
1: Én hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: És amúgy Danubius Rádiót hallgatok.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát.
1: És szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van a Tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó Tilos szöveges műsor van. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni. Autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
2: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi. Meg
1: hát nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénzt kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis Laokon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Ez hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. Hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök.
2: Nem csak te.
1: Hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen ide hívjunk okos, vagy érdekes és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18-00-24-54-2-43, visszafelé 34-2-45-42-00-81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
2: Egy kicsit még a saját szavaimmal hagyd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
1: Az ország javarésze nem él vele.
2: Tehát, hogy hatalmas százalékban így van, az adózók úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
3: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők azt nem ajánlják fel.
1: Így van, lesz belőlük trafik.
3: Igen.
1: Vagy bármi más érdekes.
2: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
1: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként, vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
1: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenéljünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, mert a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beívunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissá?
1: Igen, tehát a régi legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg.
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami igen. Egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan, és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak, vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néz-e ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne adj Isten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden?
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz-nyár-ősz-tél, tavasz-nyár-nyár-ősz-nyár-nyár-tavasz-tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: és azt most tudod, írják a hallgatók, osztjuk. Hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen, és hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni.
1: Észre se fogják venni, akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk, tehát egy évvel idősebbek vagyunk, tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Bocsánat, hogy igen. A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze. De
2: igen, és ugye a lineáritás az nem feltétlen fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való haladás.
1: Igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy bugi. Igen,
2: mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azokban a tapasztalatokban, azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre, azok ott lesznek benne a kis DNS-ünkben, és utána azt megeszik bemegy a füvekbe, megeszik a nyulat megeszi a Marika néni, és akkor Marika nénibe valahogy bekerül ez, és hogyha elég érzékeny lesz rá, vagy megfelelő módon, még általunk nem ismert módon beépül a tudatába, akkor beszámolhat olyan élményekről, amiket ő nem maga élt meg, de mégis valahogy átélődött.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban kell bevezetni az ösvényt. Tehát, hogy amiről szó volt, hogy vajon mi köti össze a közepet, és az a közép ez hol van, és mit köti össze a ciklikusságot. És ugye erről azért a legtöbb tanítás azt mondja, hogy a közepet a fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni, tehát hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van, tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír. Ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület, az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemetelít el a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze, és lett a mi tudatunk, én legalábbis ezzel ellen erősen ellenkezik.
2: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
0: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedési dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
1: igen,
0: minősége.
1: Igen, mert nem lehet határt szabni, de hogy honnan jött?
0: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
2: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
1: Van.
2: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tettünk föl, olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
0: Nem tudom, én még ott vagyok
2: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes.
1: Szerintem 70% válaszolt nemmel.
2: Csabi?
0: Nem tudom, sajnos.
2: Ha, 100% válaszolt igennel. Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
0: Ne.
2: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt, hogy persze.
1: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
0: Nem.
2: Köszönjük szépen, hát a
0: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz, a képzeteidet az alapján alakítod ki, sőt, már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod azért... az csak tart téged ott.
1: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélküli idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, ami elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
0: De vajon összetudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
2: az eseményeket meg a tapasztalást össze tudja kötni.
0: Én is így érzem, hogy
2: biológiát képviselem.
0: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbálna belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Igen, vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani, viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez azért van, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok, mert azok az érzések.
0: Halló, hallgató?
2: Parancsú, hallgató.
3: Sziasztok, Csó vagyok. Engem mindig is érdekelt ez a reinkarnációs dolog, és egyet mondjatok meg nekem, légy szíves, hogy mert nem nagyon vagyok benne, így nem olvastam utána, hogy azt hogy magyarázza a buddhizmus, vagy igazából ez a reinkarnáció elmélet, hogy ugye régen sokkal kevesebb ember volt, most meg sokkal több van, és akkor így a maguk a tudatok, vagy hát a reinkarnáció, hogyan működik, hogyha egyre többen vagyunk.
2: Most van köztünk egy menő buddhista, Cser Zoltán, én viszont Szabi vagyok, egy nyíkhaj, és erre a kérdésre 12 éves koromban megtaláltam a választ, úgyhogy most először elmondanám, én azért jelentkeztem itt Zolinak, okay, hogy előbb hadd mondjam, és aztán majd meghalljuk a szakavatott embert. Hello! Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valamiatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe, És akkor valamikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
2: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szent szövegek ezzel a repülőmód, nem.
2: Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
0: Azt hiszem ez az utolsó a sci-fi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: egy nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, hogy a végtelen sokfajta világ van egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért már kezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni. A másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
2: De nem arról van szó, hogy azért merülnek fel ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát a személyiség, az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül a testtől külön létezne, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
0: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség, problémát, egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van. Minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák, szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés, arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található, és azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a hivatal, az office az a fej, és hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi. Ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szív előtt. És azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől meg a hastól megy az út a szív felé.
0: Ja, értem, tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra, mondjuk mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozásról, miért érdemes beszélni a tudatról?
1: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például, amikor félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogy az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De tehát várj, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki,
1: igen,
2: hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
1: tényezője
2: az, hogy
1: az időt.
2: Hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában, és a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem? A jelenben
1: most ugye
2: nincsen
1: az érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn. Ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kéne a jelenen túllépni. És erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk. Amikor valami történik, hogy becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogy az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kétely a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, középfelé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy ez nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogyha nagyon össze akarná az ember zanzásítva foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, hogy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
0: Mozdulat.
2: Tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
1: Hát ez nem tudjuk.
0: Megoszlanak a vélemények.
1: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor igen, megtapasztalja igen. Ezt a fajta érzést, és utána meg visszazuhan.
1: Igen, mert ugráló tudatban van.
2: A normális hétköznapi tudatállapotban.
1: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova. És aztán utána...
0: Gyártásvezető például.
1: Igen. Nagyon fontos, de ugye az ugráló tudat az, ami viszont feszültséget és stresszt okoz nekünk. Tehát így is az idő szempontjából így is meg lehet fogni az ösvényt, és az érdekes, hogy erre azt mondaná az ember, hogy akkor középen akkor minden mozdulatlan, és ez sem igaz. És amikor középen van valaki, a kiterjedt tudata miatt átfogja a mozgást is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tud mozogni, de már nem kibillent módon nem őt kényszerítik a mozgások. Tehát például, amit arra szólnak, hogy a sors vagy a karma, tehát nem őt kényszerítik az események, hanem ő neki tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy a kiterjedtségének a része, vagy a perifériája az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
0: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előrejelzi a lehetséges életutunkat.
1: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát 5x5x5, és ezek között, a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság. És aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
1: Igen.
2: Nem?
0: A háború a békéért?
2: Igen. Igen.
1: Hát igen, és hasonló, és szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, hogy a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lineáris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az lineárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lineáris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzései azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymást kell kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
1: Úgyhogy szerintem hogy ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lineáris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lineáris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megért az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
0: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chatfalon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz. Mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet
1: Igen,
0: rajta.
1: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az ötödik garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Már vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lineáris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes.
2: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot állapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
4: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2-15-37-73 továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkora haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, csak kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás, csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás, tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mint hogyha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mint hogyha a halál a bal váladon ülne, és folyamatosan figyelni mindent tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és azon a tudatossággal
2: Maradj sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek, egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkoztatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott tízét csendbe kellett lenni.
1: Mm. Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem jutunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, amíg valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát ugye a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát hogy én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem így a létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnálódó.
2: Ja, rutin.
1: Kaszni csere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és akkor ezeket általában le is lehet ellenőrizni, le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor azt honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valahol nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendez és kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen, tényleg ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem,
0: vagy okos pont, és hogy, szép és
2: okos
0: bátor.
2: És szép, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, a svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És én mit tudom én, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hiszi, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális, odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ehhez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a játék.
2: Hát igen,
1: hogyha
2: egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni azért a világtörténelemben, hogy elég sok szemlélet elég érdekes funkciókat látott el, akár kényszeruralmi rendszereket hozott létre, és egyebek, és nyilvánvalóan megint a szemléletet használták föl arra, hogy ezeket létrehozzák, de a funkció szempontjából megint az a kérdés, hogy ha én így élek, akkor nincs szükség szemléletre. Tehát akkor én egyszerűen tapasztalom a dolgokat, és levonom a tanulságot, és alapvetően ugye négyfajta szemléletet szoktak felsorolni, materialista szemlélet, hogy a világnak anyagi okai vannak, idealista, hogy nem szellemi, és minden szimbólum, akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkó,

0: Az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
2: Nem gond.
0: Csak a gondolkodás az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond.
2: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire itt van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből a tudatomba valamilyen.
2: Viszont, hogyha egy rendszert föntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bablevest evett, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablevest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát ő neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia. De természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket. Tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
0: Na de mert akkor hogyha legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb jelenlétet hozzon számunkra?
2: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
0: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk. Hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
2: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója. A ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például, hogy korábbi szándékaim és tetteim következményét tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi megyünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember e szerint kezd el
0: élni. De azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy ez azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális szemléletet, hogyha minden esetben, bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavar arba jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetben.
2: Igen, a gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az elég élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni, Tehát, hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy

0: 96 éves nagynéni, vagy néni, a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. Ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
1: Érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, hogy srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem, imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról volt szó.
0: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, tehát mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
2: Ez lehet elektromágneses. Ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaforma.
0: Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energia, tehát a teljesen nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
2: Vagy ez alatt.
0: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és a fizika is, David Bohm, aki abszolút e szerint látja az összes fizikai tételt, vagy e szerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája, az energiának és az információnak. És akkor ezek hogyan hatnak egymásra?
1: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt ez a kedves cicája, vagy nem volt, vagy volt, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
0: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
1: Tehát, hogy nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
2: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék. Másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott történik.
0: És ugye kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: Hát ez benne volt a Matrixban is.
0: Fizikai. Ez egy fizikában hoz igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni, na de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvég ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma, a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyebek van, mert rendkívül sok hasonlóság van.
2: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyeléséhez, vagy egyáltalán az értéséhez?
0: Igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy ilyen, mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint ilyen szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a mai film, a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
1: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, vagy a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
2: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
0: Igen, de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom. Nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez a szemlélethez ragaszkodom. De hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádióbeszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol lesz, csak na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliában, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről, mert egyszer csak rájöttem, hát hogy mennyire groteszk,
2: interurbán.
0: Nem? Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lett igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És végén azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
2: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hadd játszok be nektek, igen.
3: Az első. Vidám vasárnap.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas és a vidám szerda. Vendégünk Cser Zoltán, és a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk hellyel közzel.
1: Filozófiával, gondolatokkal, most már fizikát is, a szubatomi részecskéket Schrödingerbe hoztuk. Hogyan tovább? Azt hiszem, oda jutottunk az előző beszélgetésünkben, hogy az erről való gondolkodás elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz, ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva, minden filozófia, minden vallás?
2: Igen.
0: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
2: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szerzetesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy megint, hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
0: Hát ez az örök békávi kérdés.
2: Igen. Előveszem-e a jegyem?
0: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
2: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztott, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve, hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána egy idő után a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
0: A bankra gondolsz és a kamatra?
2: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
1: Sőt, hát régen az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
2: jobb, és mindenki ezt énekelje.
1: Ismered a X-nek a dalát, az Y-nak a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon vidéki, nem, nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok, és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012-13.
2: Az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
1: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
0: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk, és rögtön a fülünkbe mászik?
1: Hát az vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból, és ki is törlöd. Háremség, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fülödbe, és azonnal ki is ment annál?
2: Igen, ez kérdés, ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat? Ez is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez olyan erőszaknak minősül, vagy sem. Mert ő kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most az, hogy ezt hogyan tudjuk tehát hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most tényleg mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha a funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy arany órám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapást mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
0: De azért a filozófia gyakorlati hasznát azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és ő még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó a szólabdákkal agyhógolyózni néha.
1: Hát okay. Sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világba még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem is tudom, ez mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a lineárisnál, a logikai kereszt, a lineáris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kibillent állapotból bejuthatunk. Tehát, hogy megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem. Tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, a természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorosunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket a tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel
0: mi
2: szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja, funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvvel indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értelme az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát, tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájövök arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, a
0: de éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott, volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen
1: hülye. Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: én csak
2: vitatkozott. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonálja.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példája jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit is, és végül is, és azt mondta, hogy ha bárki jelentkezik, akkor meg nem veheti föl, mert akkor nem elég lusta az illető, tehát akkor nem lehet fölvenni. Egy embernek ő szólt, hogy őt fölvenni szívesen, mert az annyira lusta volt, mire a másik...
0: És kirúgta magát.
2: És mire a másik megjegyezte, hogy akkor te nem vagy hiteles, mert most nagyon aktív vagy. Úgyhogy valószínűleg, aki nagyon boldog, az nem is fog telefonálni.
0: Csabi, ez nem olyan kérés volt tőled, hogy emanálódjon ide, mint amikor azt kértük, hogy
1: az időutazó,
0: az telefonáljon be most, mert aki később hallgatja majd az adásunkat valamikor.
2: Eljusson hozzá is az a dolog. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő, kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
2: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
2: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak. És azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs. És ma teljesen máshogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre mi még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúziója vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
2: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 60-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
0: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
2: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek, hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
0: Ez egy gyakori válasz egyébként,
2: számomra
0: gyakori megoldás.
2: Gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis így a buddhizmus szerint, az az, hogy a miteket megpróbál megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne. Kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot. Tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
2: De sajnos igen. Tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom, hogy ezt most akkor így élem meg, tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
0: Ilyenkor tépketti az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
2: Igen, ez a zenmesterének a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törülő, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek, mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálátás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok, például az, hogy arrébb teszem reggel a csészét, vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szintje. És azt mondják, hogy a szabad akaratnak ez a harmadik szintje az, ami hát elvég a cél, hogy az ember képes legyen látni az eseményeket, és képes legyen a megfelelő módon változtatni is benne.
1: De ebben már benne van egyfajta kiterjesztett tudaton megalapuló
2: Abszolút.
1: Létezés, vagy életmód, Abszolút. Ugye, és akkor a szabad akarat az mindig az elszenvedésnek tehát azért nem az szabad elekező. Az akaratunk, mert hogy az elszenvedés, vagyis mindenféle szenvedés még mindig nyomaszt, és cselekvése késztet, tehát nem szabad az akaratunk. Alapvetően akkor lesz szabad az akaratunk, ha felszabadítjuk.
2: Igen, és egyébként az elején még ugye a taktika sem rossz, tehát mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
0: Múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
2: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
1: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a furuja játékkal belerontottál egy párszor a furujával.
2: Teljesen furujás lett a szám.
3: Nem, az ott a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
1: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
4: Akivel?
1: Akivel? No, mire jutottunk?
4: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
1: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
3: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok
4: a dolgokra. De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogyha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
3: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mély pontra, akkor a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodásra rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt mondják, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
1: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett, és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
3: Na, nekem is volt egy ilyen történet, de nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00, akkor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
1: Ki ezt azért elő kell kerülni, mert egy videót ezzel kapcsolatban biztos találok majd Cser Zolika.
5: Egy békát hajtogató.
3: De vigyázz, mert ez még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neki egyszer jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy aki neki nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 évesen, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dűrómat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalman változtatni ezen.
4: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
3: Júj, ez érdekes. Az a karizmája.
1: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furuja óta.
4: Ja, bocs. Most jó.
3: Igen, mert ő egyébként közben rágózott is. Tehát ez még a másik, hogy rátett egy lapáttal.
1: No, arra jutottunk akkor, hogy, mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy.
4: Ezek a tudatjárás. Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus is.
3: Szuper.
4: Hiszen a linearitást alapvetően ugye vízszintesen képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve.
3: Igen, tehát a linearitás az kötelező, mert egyébként az lenne, hogy mondjuk a felszállnánk a metróra, mondjuk a nyugati téren, és akkor a metró járna egy kört, és visszaérne a Calvin térre.
4: De, akkor
3: de nem így történik.
4: Akkor sem csak a ciklikus, sem csak a lineáris szemlélet, hanem a kettőnek az egysége.
3: Igen, a kettő együtt, és azt kell nézni, hogy melyiknek mi a funkciója, mi benne a jó, hogy a ciklikusban az, hogy a felelősekké válunk a saját tetteinkért, mert azok térnek vissza, és ez befelé fordít minket. Főleg, hogyha szenvedünk, akkor az ember képes arra rájönni, hogy ennek belső okai vannak. Az a nagyon kínos egyébként ilyen szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak. Ez ugye a két rossz hír. Vagy hát és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó. Jó
1: tehát
3: része,
1: akkor
3: jó
1: bármilyen, bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
3: de taktikusan lehet, csak
1: a saját hozzáállásomon tudok változtatni,
3: igen,
1: ahogyan értelmezem
3: és az
1: azt
3: már
1: a helyzetet.
3: Hogy belül, akkor már belül
1: egyébként
3: változtat.
1: Egyébként azért ez már ilyen, kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
3: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényeg mindig azt, amit tibeti rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, hogy a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes módon van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zenehallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
1: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakódott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
3: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
1: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak ehhez kapcsolódni.
3: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztánlátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el. És akkor ő is azt mondta, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot, azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem, nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
1: Take the blue pill. Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz-e mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, alvás
3: hát igen,
1: közben?
3: Van ilyen, ugye ez úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatás a gyakorlata. Tehát, hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát, hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. Féltékenység, félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kétely pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk. Elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott el, tehát hogy hogyan lett kibillent állapotban, mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját tartásunk. Középen mondjuk, vagy nem, merre hajlik a... És visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és ne talán még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondja, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
1: És mondd meg, létszős, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
3: miért jó neki ez?
1: Miért jó neki ez?
3: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
1: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
3: akkor a tartásom
1: akkor
3: az rossz
1: érdemes
3: lesz.
1: Egy kicsit a igen. Tartásomon.
3: Ugyanis látom, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy mondják, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
4: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
3: El, de nem rövid ösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, hogy a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütíteni, a tudatom megpróbálja letiltani, hogy nem mehetsz. És aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütit enni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
4: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis vágyaim kielégülésével. Tehát ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
3: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezete a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát mondjam, hogy ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelme és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűz füst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövése, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de az biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanítja, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába belévő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát magyarán nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz belőle gyakorlat. Lesz
4: mint
3: belőle
4: a nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek aszerint.
3: És talán lép túl rajta, igen.
4: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben? Tehát hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
3: Ahogy... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túllépte a logikát, tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye mert logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és a logikában felmutatni a logika hibáit, és ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend, és az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalt kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
1: Gyönyörű. Szerintem legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
4: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint. A mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
3: Szervusztok.

0: Bocsánat, csak... Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag már is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelme kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, ez egy egyórás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, rég ismerősünk Fidusz. És Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutasd be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerikai Társaság?
0: Azt igen,
1: később megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta

0: egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerint ok, hogyha ez az egyezménytető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a Országgyűlési Képviselő Irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
1: Darvas, a Darvasat kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, én ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezetbiztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszer biztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszer biztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszer biztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
1: Közben Gégé szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
1: Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
0: Ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célul, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: De ez nem hangzik rosszul.
0: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk, mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosítása kapcsolatos szabályozás,

0: az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásaiból is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele indul irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, amit korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
1: Mivel érvelnek?
0: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész,
1: de
0: és
1: hasonló. Én úgy képzelem, hogy ha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellőül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérni, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
0: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalássorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik, tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb., és ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikói határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
1: De nem mindegy, hogy melyik parton.
0: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontokból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer meg. Tehát hogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fele a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionális cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a verespataki cianidos aranybánya beruházást.
1: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
0: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez fajta egy olyan kvázi demokratikus, vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsense. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilati barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
2: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban nem az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
3: Közben telefonálunk van.
2: Igen, egy egyezményt, aminek...
3: Halló?
1: Meghallgatjuk
4: előbb a telefonálatot. Nem, nyugodtan hallgatlak titeket, türelmesen.
3: Akkor miért telefonáltál be?
4: Hát ezzel kapcsolatban, ugye az eljárásokkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyerni a földből. Hogy itt mondhatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
3: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
4: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
3: De mivel kapcsolatban?
4: Hát ez az eljárásról, módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
3: Igen, de mi nem mondtuk semmit, szerintem.
4: Hogy mennyire szar az
1: az lehet, hogy még az előző
3: műsor volt, szerintem igen.
0: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
1: Nem, az előző műsor
4: is nem. Ugyanaz.
1: Te pont ott voltál. Nem volt ott?
0: Atomenergiáról nem beszéltünk.
3: Fosszilis energiáról van szó.
4: Nem, hát a fosszilis energiákról.
0: Arról sem beszéltünk.
4: Volt a szó az
1: át. Húha.
4: Hát meg egyik fülem se jobb.
1: Eltérült az adás.
3: Jó, köszönjük szépen.
0: Élelmiszerről, rendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk. Köszönjük. Az előző műsorban.
1: Kérünk vissza a Texacóhoz.
2: Igen, jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ecuadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és ja, és így, bocsánat, tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ős lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdette ítéletet 2014 márciusában egy New Yorki bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New Yorki bíróság március ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, ja, és ez a New Yorki per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori közigaz, vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú, Egyesült Államok Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelmű, befektetési megállapodás, amelynek értelmű befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben befejezik.
3: Még most nem a fosszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
1: Halló!
3: Halló, szervusz, kedves hallgató!
4: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az terel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami bőrűségesen szemétség, nem?
0: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
4: Akkor értitek.
0: Tehát ki akar bújni a szennyezés miatti kártértés, ahol is egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
4: Indiánokról elfeleli azt, hogy elvettük a földeteket, és aztán még egy fertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséges.
2: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
4: Amúgy mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, az nekem. Most erre ezt tudom mondani csak.
3: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó? Köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsoridőnk, jó? Köszönjük szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy
3: és kényszerítheti bírósági úton.
0: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni, múltkor nagyon érdekesek mondat, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen génmódosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kiköveteleti Magyarországról, vagy például a verespataki beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a verespataki beruházást, a cianidos technológiájú verespataki beruházást.
3: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrően nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan az esély, de azért ez elég lett ezt így.
1: Levonják az EU támogatást.
2: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
0: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat. Ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például az, a francia Roquefort sajtra 100%-os büntetővámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntetővámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
3: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor nem szeretném.
5: Még mielőtt erre válaszolnék, úgy átsiklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a, tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk két oldalas írásában, és úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ahogy a kukoricapiacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
1: Államoknak. Ilyen téli szalámi, azt nem játszik?
5: Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletnagyságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
1: Tokaji a szó, az sem?
5: Az sem, nem igazán. Ezek a területek. Szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, míg, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
1: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
5: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rávaló utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
3: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak, amely...
5: Igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
1: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
3: Igen, az
5: egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
1: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
5: Sokfajta oka. Tehát az egyik dolog, amit ugye amiután az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelem tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
1: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő nevekedés.
5: Az egy lehetőség, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
1: Halló, tessék!
4: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
1: Tehát?
4: Amit a vendég mondott, hogy a marha hússal hogy manipulálnak, a sertéshússal, stb.
1: Az amerikai.
4: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elméletet kíván.
3: Igen, köszönjük szépen a készenvételtelőt. Erről mindig az jut eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznótörőni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát az oda, bocsánat. Egy
1: kis labdákat is kell neki.
5: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban komolyan befolyásolja.
3: Ezt én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
1: Hát ez téged minősít, Bodi.
3: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy...
5: Hát sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszer biztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ugye ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem beri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
3: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdényai paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag ehetetlen, szóval itt meg az eperrel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkannak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
5: Hát az Európai Uniónak van egy riasztás, gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-fel a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
3: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a Pangasius nevezetű halfajtának a...
5: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagy rész vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lomtalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is a több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
3: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag a métjű, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallottuk, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor indítani.
5: Ha kiderül, de hát volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalás sorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
0: nem szükséges. Tényleg nem kötelező, tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert esznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnökválasztás idején, például a Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosító összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a PepsiCo-lát, a Coca, mint egy csomó élelmiszeripari cég, így kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, vagy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, a másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
3: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak -e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogatott, sőt, patogatott kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
2: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
3: És ő magában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
0: Én, mint ökotoxikológus.
5: Ez volt az első kérdésed, és ami elől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt két órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már. Igazából még a legkritikusabbak, és már pontosabban a leginkább a technológiai lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen. Ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben alapban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban, rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is azt oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel. Szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON 810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
0: Igen, én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, vagy a multik beperelhetik az egyes államokat. Hogyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Tehát ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt. Tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelhessenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabad kereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, hétfő, most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbbon kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciós sorozatot, egy 8 méteres trójai falu jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk
3: akciókat.
0: Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
3: Honnan veszélytek a lovat?
0: Hát ez a földbarátai Európa
3: legyártott ló vagy?
0: Kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. Hát ezt szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom
3: Szeperi pontosan. Biztos.
0: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Gamepiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
1: És hát most ezek nem génmódosítottak. Nem génmódosítottak.
0: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trójai.
3: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy
0: igazából
3: ilyen...
0: Igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról. Talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormány egyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
5: De Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a hórolatok száma, amelyik...
3: Hát olyan ez volt egy kicsit hasonlítva, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben, úgyhogy érdezik, vannak erre azért példák a piacon. A
0: ugyanakkor piacon viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mi közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
3: Hát és nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hogy ez egy választott...
0: Hivatalosan választott bíróságnak igen, hívjuk.
3: Igen. És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
0: Igen, a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
3: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy ez egy sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
0: hát eredmény? Ez egy jó kérdés. Valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenesetre úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene, Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, mintha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
5: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, míg az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
0: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra bárunk, itt a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm, köszi szépen a lehetőséget.
6: Élhetünk világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavi liliumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített

0: lényeges, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatnak. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belül fajlagosan kényelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezné a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.
1: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élőkör kapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc tilos rádiós műsoraitokkal.
2: Sziasztok!
3: Hello!
1: Hello!
4: Ez nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az étterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehetőleg csak egy időre. Egyébként a betövőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Getty Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai, remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

És itt a Tilos Rádióban egy szó erejéig még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok.

0: tanulhatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végülte és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen. Most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond, és Fellő Halacskás Nagy Tomi elbocsúzik tőletek.
1: Kiros Rádió, FM 95.5.
2: 95.5.
3: Kiros Rádió, 95.5 FM.
4: Kiros Rádió, FM.
5: Képbe vagyunk, képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt meg, ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is. Jó nyaralást, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Nem?
3: Kiros Rádió, FM 95.5.
7: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon az Zsolta. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek. Akik nélkül ez nem ment volna, közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy, szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
8: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
7: Ha de rossz ne... esetben piros rádió.
8: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
7: Ja.
8: Mármint az URH-n.
3: Piros Rádió, FM 95.5.

0: Műsora 2 óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultrarövid hullámú adóin sugározzuk.
1: We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune.
2: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
1: Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
2: Fel akut itt hallod.
1: Right on. Here goes. One.

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát.

0: Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hitparádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmaniszki utcai korszakig, a 95-től hallható és hatása van érezhető rádióig, tehát Hitparádé egy igen különleges műsor egészen addig, ameddig az élő körkapcsolás, illetve a kihelyezett stúdióink meg nem valósulnak a Millenáris, illetve a Jövőházában, valamint a Szimpla kertben. Természetesen a technika ördöge az itt van velünk, mert a Tilos Rádió nem lehetne tilos, hogyha nem emberi kezek szorgos munkájával lenne összedugva az összes kis kábel, ami hogyha nincsen összedugva, nincs ami megszólaljon. Megkeressük az elejét még egyszer, köszönet Pajzs Miklósnak és Jäger Balázsnak. A Jäger Balázsnak, Kékesi Balázsnak, hogy ezt a Hitparádé dolgot a rendelkezésünkre bocsájtották. Ez egy két jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádiótörténeti napon fel tudunk elveníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassuk meg most egy ilyen Hitparádé műsort. Tehát itt a Tilos FM 90,3-on menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is, minden egyes adónak a tartalma. Tehát Hitparádé FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül, hát nem sokat hagyok, legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüsköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentét fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! De szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen, hogy koromba szó keményen.
1: Hát kié! Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a fütty kendet?
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat, a jobb oldalon levő zsebébe.
1: Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is.
1: ilyen ügyről, madárfütyről, mit sem tud a Corpus Juris.
0: Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
1: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
2: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Joe Harnell and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalusván a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja, de no, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre, hát kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy-másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalusván a Tiszál, Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalusván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. De erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így ágézem. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom, használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltó, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az

0: még mennyire is te hozott, tiszteletem.
1: Hát, kérem akkor.
0: Gabriel. Gabriel. Békesség. Tehát, 5 percig van az interjúra. Belépés itt, könnyed meghajlás, arc erős, viselkedés fesztelen, de nem közvetlenkező. Parancsoljanak, itt van 2 példány, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát...
0: Békesség! Az Úr legyen veletek! Tiszteletem!
2: Hoztam önöket!
0: Mennyire?
2: Foglaljanak helyet, tessék!
0: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
2: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
0: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásnak ellenére is tiszteletben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
2: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa pokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre.
0: Isten éltesse.
2: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa Magyarország ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védő kaart. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
0: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
2: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása befejeződött, most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
0: Bocsánat, ez kell, pontosabban mikorra várhatunk?
2: Mondom kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
0: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
2: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.
0: Na ja, hát ugye az rendben van, de hát ha 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni, miért kell 5x 5 milliárd év az édeni társadalomig?
2: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a Földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben. Elválasztani a szárazföldet és a tengert, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot. Ajaj.
0: De az Isten felelős.
2: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
0: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
2: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojó fát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
0: Ezt ismerjük, ez az új mechanizmus. Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
2: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség. Őt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyánk kölyke. Most ismét szélesre tártuk a mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
0: Hát, akkor hadd térjünk vissza a jelenbe talán.
2: Tessék.
0: Hol tartanak önök most? Mi a következő lépés?
2: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
0: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
2: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter valami... Mózes! Annak kőbe véstem mind a tizet.
0: Volna egy kényes kérdés.
2: Tessék csak!
0: Mi istenséges véleménye az áremelkedésről?
2: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű velejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az árvárható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagált helyesen.
1: Ez érdekes információ.

0: kutya ugat, kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, húz eresztékei recsegnek, ropognak, kábán támoljuk a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
1: Jézus Mária!
0: Kérem, a családomnak ez semmit köze.
1: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
0: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűvé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
1: És a másik fele?
0: A rabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
1: Bocsássa meg istenséget, de hát Lucifer a mennyországban?
0: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
1: Akkor még egy kérdés.
0: Tessék, csak nyugodtan.
1: Istenséged bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
0: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
1: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
0: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
1: Kérdje meg istenséget, hogy még egyszer köszönetet mondjak. A televízió nézői nevében is hadd mondjuk köszönetet.
0: Örömömre szolgált, szóra sem érdem. Tessék, fáradjanak át talán ide a...
1: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen. Minket várnak odalent a stúdióban. Hát ez nem megy most, sajnos.
0: Uraim, aki egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
1: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
0: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalentként, amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét. Vagy ultizhatunk. Első piros oszt.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja ez a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, a Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 30 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatot maradéktalan végrehajtásának szentem.

0: Farkas Bertalan százados, fajult 36 kutatóhajósa.
1: Ez az, megkérdezett a döntő vezényítőt, mint a kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozzanat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valerij Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonúri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valerij Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kľúč na drenáž, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szelepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási főst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben, hiszen most egyszer 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!

0: Any good
1: Martin von Я фало на КСС без изменения. Есть не баш,
2: если брать. Все нормально. Банк рисков, как страны гарантии, хоть минден рентген.
1: Перегрузка начинает постепенно увеличиваться.
2: Ezt jelenti, hogy egyre jobban érti a túlterhelés, ez a sebességgel járó megterhelés. A repülés rendben. A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtóműtókozat az űrhajó. Tulajdonképpen a pályára tért, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km. Egy másodperccel az 8000 méter.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba veszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az ég.

0: Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük. Mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb. A gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkolávoknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végighallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, add hallom azt a mesét.
1: A fogoly megrázta láncait.
0: Vetesd le,
2: láncokban nem mesélek.
0: Nem-e? Horkant föl, s kapott kardjához a király.
1: Nem én,
0: nézett szembe vele a költő költője.
1: Király dohogva lökte vissza kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat.
0: Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit?
1: Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt? Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek. Micsoda vakmerőség!
0: Hozzatok egy széket ő urasága alá!
1: Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb, örökértékű.
0: De te, a halál fia vagy!
1: Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja, mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől.
3: Sohasem fogod megismerni a mesék mesét, soha.
1: Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e.
0: Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom.
1: Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. De egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is.
0: Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja.
1: Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat, sorra mind, amíg csak ki nem ürült a pénz. Királyt pedig megölte a mesék meséje után a szomorúság. És azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért él-hal teszi rá életét, hát ha sikerül neki találni.
0: elmondani a mesék meséjét, amit egyszerre jobbá, szebbé változna.

0: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt, esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei-bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Huzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor? Mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. Nohát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Big Mac. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a van kennek kéznél egy fejszél? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pipparból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né, a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogy ne volna. akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béli stálókban. Az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavat. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemre méltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikorra az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehetem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
1: Ó, oh, mondta széltoló egy kicsi lelohadva.
0: Ó, oh, hát akkor jó. Akkor
1: minden rendben.
0: Pompás. Akkor akár indulhatnánk is. Felkászálódott, s leseperte magáról a halat. Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig, jegyezte meg két virág. Miért? Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam? Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
2: Miféle jobb dolgot?
0: Fog már be a szád! Fakadt ki.
2: Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és
0: kezdte újra két virág. Nem te!
1: Én!
2: Mi?
0: Fogd már be a szád, mondta széltoló csüggettem. Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
3: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágiatt a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfény körén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
1: Mi folyik ott?
0: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése. Vagy esetleg a napé? Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé. Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia. Széltoló megborzongott. Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
2: Bárcsak itt lenne a podgyász,
0: sóhajtott sajnálkozva a turista.
1: Akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
3: A tömeg várakozást teljesen mucorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
1: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket. De ne ajánld fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. De én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira felgyűjti őket. De hát ők papok!
3: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
1: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
3: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
1: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
3: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
1: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
3: Vért?
1: Persze, az áldozaté.
3: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
1: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
3: Széltoló gondolkodóba esettem új danat megközelítés hallatán.
1: Nincsenek áldozatok? Abszolút nincsenek.
3: Széltoló feladta.
1: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
3: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklyafény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tengei ránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
4: Pelafon elmagyarázta nekem az egészet,
3: suttogta két virág.
1: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy igen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
3: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
1: Az a lány egy druida nő? Kérdezte két virág.
3: Nem. Nem hinném, felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
1: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
3: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
1: Két virág megdöbbenve nézett rá. Megölik?
3: Igen.
1: Mi?
3: Ne tőlem kérdezd, hogy kikeljen a gabona, hogy felkeljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Nesze neked vallás.
1: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű, Inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszöcsék. Két virág levegő után kakkodott.
5: Nem használhatnának esetleg világokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
1: Kizárt dolog.
5: De kipróbálta már valaki?
1: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte. Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy nárcizba, meg két szilvába döfje.
6: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbelevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre. Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbül.
1: Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
6: Semmi haszna, hogy... kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága.
1: Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Ármánd már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
5: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
1: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen bestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venne az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
4: Egy szót se vagy meghalsz!
1: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
4: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
1: Sziszegte.
4: Kusj! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
1: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
4: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
1: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyulejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
4: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
6: Uram, atyám.
4: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
1: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a szinkalkopjóter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhő közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott.
3: pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
4: Csináltál már ilyesmit korábban? Miesmit? Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet?
3: Hát nem mondhatnám.
4: Így kell ezt!
3: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette. A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiken a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hátha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá,

0: munkádba. De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan Két Virág. Jó, jó, de siessünk. Két Virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki. Jól van, most már minden rendben, kezdte a turista. A francos nyavaját van rendben, csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve. Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat? Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe. Két Virág zavarba esve nézett céltolóra. Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg. Errefelé igazán nem olyan könnyű, válaszolta a lány. Úgy értem, megőrizni a... Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét. Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
1: Alkalmasságod?
0: Visszhangozta Két Virág, kiérdemelve ezzel a multiverzum leglassúbb felfogású személyének járó széltolókupát. A hajadon szeme összeszűkült.
1: Mostanra már odafenn lehetnék a holdisten nőnél mézsört kortyolva ezüst sellekből,
0: zsémbelt.
1: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett!
0: Felnézett széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott Két Virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esettel odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant. Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szólt.
2: Kén az a lombágon? Ti fogjátok cipelni a kincset?
0: Kincset? Nyögte széltoló elhalóan.
2: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat. Szok van belőlük, hát ilyenek a papok,
0: mondta az öregember erősen nyálazva.
2: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyuk?
0: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkencem festék alól.
2: A francba vele,
0: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
2: Ne átcsorogj ott, osztoba asszonyállat! Segíts fel!
0: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni Két Virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kis ember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De Két Virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, és egy bocsánat kérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang ezt nyöszörette.
2: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
0: Széltoló a hóna alá csapta Két Virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szűre fényesen csillogott. és a pompás csatamén általános összbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér.

0: kímélő párnácska. Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyelektáckában, ha lennél olyan szíve?
1: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, oda támasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. – Ki vagy te? – kérdezte Széltoló.
0: – Betán
1: – felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza. Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló. Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
0: Cohennek hívnak, fiú.
1: Betán keze megállt masszírozás közben.
0: Cohen?
1: Lehelte.
0: Cohen a barbár? Fenki máv!
1: Várjon csak, kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg Dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcos, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a nagyapám.
2: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
1: Ó, hebegte.
0: Ó, hát persze.
1: Elnézést.
0: Hát igen,
1: sóhajtott a Cohen.
0: Pompaszan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban. Megáll az eszem,
1: ámult Széltoló. Pontosan hány éves is vagy?
0: 87. De te voltál a legjobb,
1: kiáltotta Betán. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik. Cohen vállat von, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszent.
0: Szoszám kaptam honoráriumot,
1: mondta, és a havat nézte merengve.
0: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájászt, aranyeret, rossz emésztést, és legalább 100 leveszletettet. Levesz, jaj, utálom a leveszt.
1: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
0: Levesz?
1: Leves, magyarázta Széltoló.
0: Az, levesz,
1: fintorgott Cohen undorral.
0: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
1: Élesen Széltolóra merett.
0: Nagyon csúnyán köhögte, fiú.
1: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
0: Eltávozott,
1: mondta. Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódtatás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszédteremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
0: Nem!
1: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
0: Nem egészen. Csak eltávozott.
1: De hova?
0: Dunstan szincs,
1: felelte Cohen.
0: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
1: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
0: Már nincs messze,
1: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt sugalmazta, hogy bárhol is legyen széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt. Hallgassátok csak! Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alappi járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
0: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
3: Rendben.
1: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
4: Farkasok? Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
0: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
1: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
0: Fellövök egy jelzőfényt,
1: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
0: Csönd támadt.
1: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
0: Te hülye állat, most nem látok semmit.
1: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
0: Nekromancia,
1: borzadt el széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A lótrágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
5: Ki az a nekromanci?
1: Suttogta.
0: Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta széltoló.
1: A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázsló krühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok
4: A kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
2: Különben se hiszek a tarokkártyákban,
4: morogta széltoló.
2: Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
4: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően széltolóra merett.
2: Semmi közöm hozzá.
4: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát, a 8x8-ast, az égboltozatját, az étócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt, és széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmelt. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kivehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön. Tényleg halott? Kérdezte. Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
0: Azt mondja, valami orvosszág,
4: mondta Cohen.
0: Én a helyedben megint, nem? Mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendég szeretetük elutasításra talál.
4: Fú, nem fogja szétrobbantani a fejemet?
0: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
4: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó, az biztos, hogy a söríze ennél rosszabb már nem lehet. Ivott egy kortyot. Teljes tudatában annak, hogy minden szem rámered.
2: Na, nézzek, hát nem is olyan...
4: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalen, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hambának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjából is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába.
1: Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel jár.
4: És még csak személyes vonzereje sem volt.
1: Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Ármánnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak.
4: Az igazság az, hogy Ármán nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges, semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget.
1: Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbogyrai.
4: Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyiket találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Ármán becsörtetett a szobába.
3: Elnézést a késésért, uraim,
4: hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán.
3: Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
4: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Ármán helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
6: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
4: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig.
6: Azzal? Azt elégettettem.
4: Ármán fel se nézve vetette oda.
6: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
4: mondta Ármán, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
6: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük. Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
7: Mi ez a papírfecni?
4: Ágált tovább Csiglád Bért a megtévedtek közül, azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek, annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafent, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Galdoré volt.
6: Egy ágenda, Csiglád,
4: oktatta Ármánd türelmesen.
6: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
4: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű.
6: Sajnálom, ha úgy érzi. Korábban sose volt szükség erre.
4: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Ármán észszerűséget zengő hangon. Miért tétovázott?
6: Na jó, rendben.
4: Felette mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve.
6: De mi az, hogy ez itt?
4: Azt mondja, orrához emelte az írást.
6: Hogy Gréber Mölcs utódja. Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
4: Igen, igen, valóban.
6: De elég józan gondolkozású.
7: Mi?
4: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fuvalászta Ármán. No már most.
6: Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám
8: nem a mi dolgunk,
4: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
6: Nem,
4: de lehetne, mondta Ármán. Csönd támadt.
6: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
4: Kérdezte Vért.
6: Szó sincs róla.
4: Utasította vissza Ármán. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
6: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
4: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Ármán mindezt nem úszta volna meg szárazon.
1: Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepció egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat. Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
9: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
1: javasolta Ármánd.
9: És a csillagra,
1: tette hozzá Vért. Egyesek már észrevették, ha nem tudná.
9: Aha,
1: és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni, zsörtölődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
9: És vajon mit, kérdem én?
10: Ez egyszerű,
1: legyintett Vért.
9: Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
1: Lehet, hogy van ebben valami, mondta Ármánd. Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
9: Mint mi mindnyájan,
1: csattant fel Panther.
9: De mi haszna? A nyolc igének együtt kell működnie.
1: Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a nyolcot, vagy sehogy.
9: És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang.
1: Akit nem vagyunk képesek megtalálni, jegyezte meg Ármánd. Így áll a dolog, nem de bár?
9: Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
1: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát.
9: Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni.
11: Én kristálygömbbel próbálkoztam, vallotta be egy másik.
9: Semmi. Én famulósokat küldtem a nyomába,
1: tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napi rendre, akkor mind átkozottul világossá uhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele.
9: Csak én démonokat küldtem. Én meg az elnézést tükrébe néztem. Múlt éjjel egész álló éjszaka runáival kerestettem. Felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is.
12: Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem.
9: Eredmény? Nulla!
13: Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam.
9: Aha,
13: meg a földtani rétegeket és annak a hegyvonulatait.
1: Hirtelen barátságtalan, fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gánmak facsanknak neveztek,
4: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén.
12: Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
9: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye?
1: Ármánd végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorka.
9: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
1: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
9: Nyomkeresőt küldött?
1: Azt is lehet mondani.
9: Egy hőst?
1: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki! A varázslók leesett állal bámultak Ármándra.
9: Igen, mondta ő nyugodtan. Kinek a megbízásából?
1: Kérdezte Vért. Ármánd rászegezte szürke szemét.
9: A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra. Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a saját munkánk.
1: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik, vágott vissza Ármánd.
9: Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több.
1: Ármánd a vállát vonogatta.
9: Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal, de ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők.
4: Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hűde jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfiúi testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek, valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok? Aha, mondják erre a hősök, miért is nem? És így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galoppozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, comb középig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót, nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja. Á, a francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápítaó keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának hősök tere, Ankh-Morpork bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egye fene, legyen a csizma bőrből. De nem fekete! Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hegyker nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, peremiránt terült el a sivár Troll csonthegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas modorában, amitől viszketni kezdett a tenyere. Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeanszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltuló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
14: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
12: Mintha úgy érezném,
4: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kijebb hajolsz, és ne hisztíz, ez csak karcolás. Megijeked, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, és olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amibe a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyolvány ébelt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott, és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló maga viseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült, és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló Lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász Lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal... Nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a két kanyargós faragványa borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött, szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó... Széltoló levegő után kapkodott. Szia! Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe, alkoholtartalmú, jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénkkel remélem, felelte Széltoló, azon mélázva, vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e? Néha nem vagyok benne egész biztos. Mi ez a hely? Ez? Ez a halálháza. Aha, mondta Széltoló, és végignyalt a kiszáradt ajkát. Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok. A lány összecsapta a kezét. Jaj, ne! Ne menj el! Ritkán akad élő látogatunk. A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
15: De igen.
4: Értett egyet lázasan Széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
16: Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
4: idézte a lány, karcsú fehér kezét Széltoló karjára téve. Rámosolygott. Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek. Kihűltek? Meg merevedettek? Segítette ki Széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette.
16: Teljesen. Hogy hívnak? Az én nevem Isabel.
15: Széltoló.
4: Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak?
16: Én itt lakom.
4: Isabel átható pillantást vetett rá.
16: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szokta mondani.
4: Gyakran fordul elő, mi? Hehegte Széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
16: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
4: Miért?
16: Isabel vállat van. Hát fogalmam sincs.
5: Talán nem túl szép a látvány. Tényleg, te egy igazi hős vagy?
4: Hát nem, nem, nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem. Ső, még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat.
16: Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák.
4: Apus!
16: A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
5: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
16: Felderült az arca.
5: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
4: Tette hozzá.
16: Bocsánat, vágott közbe széltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye?
4: A lány felsóhajtott.
5: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
16: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jó részt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, hát az a pontatlanság.
5: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
16: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszín bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
15: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
5: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszik, és...
15: Ez két világ,
16: piszegte széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
15: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már... Ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy... Hogy is hívják ott egy... Adót?
16: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta.
5: Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett,
16: felelte lelkesen két virág.
15: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
5: Pontosan.
15: Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már kapizsgálom.
16: Ezt egy súlyos, kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek.
5: Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfeled, de persze a partnerednek is gondot okozhat.
16: Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Isabelre,
4: ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
17: Értesz belőle valamit?
4: Kérdezte a lány. Hát egy szót sem.
17: Állati bonyolultnak hangzik.
4: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
18: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
9: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
18: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek. Te csak tudod, Mart,
4: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
18: Mindez határozottan nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
17: Szerinted nem kéne bemennünk?
4: Kérdezte Isabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
18: Bemondom a teknős béka Bubit.
9: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait.
4: Isabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját.
9: Ezek ő még mindig kaszát használ,
4: mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba. A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre Széltolót.
9: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
4: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... Nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
9: Nálad van a podgyászom?
4: A faláda előre furakodott Széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
9: Ez itt Nózi Vass, a hívás szabályai című műve,
4: mondta két virág.
9: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
4: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
18: Pompás, mondta. Dögvész, végy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beledöglök is. Képletesen szólva persze.
4: Széltoló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galapozó podgyásszal, így szólt.
9: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van, és úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
4: Lihegte két virág.
9: Miben? Kártyázásban? Oho, ez egy spéci kártyajáték,
4: világosította fel két virág.
9: A neve?
4: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
9: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
4: fejezte be.
9: Vízvezeték,
4: találgatta Széltoló.
9: Horgászsineg,
5: Vízduzzasztó. Gát. Lehetséges, igen. Igen.
4: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből.
5: Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket? Két virág megtorpant. Halvány fogalmam sincs,
4: mondta elgondolkozva.
5: Valószínűleg a végelszámolásig. Micsoda többenetes óra!
4: Meg ne próbáld megvenni, tanácsolt a széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
5: Hol is van pontosan ez az errefelé?
4: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett. A hal sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyit telt tőle, semmi frappáns.
5: Na hát,
4: két virág folytatta a turkálást.
5: Téged ez cseppet sem idegesít? Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondod?

0: Mosdatlan szád, száj. Na, kezdjük előről az
1: mindenről. Nem kezdjük legelőről. Nem.
0: Mosdatlan száj, ne beszéljen, gyilkosság, erőszak szűnjön, tévé, rádióban. Téri magadhoz, édes hazám, vigyázz nemzetedre, se oktatás, se a színház ne rombolja a népünk múltját. Vigyázz a jövőnkre.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének spirituális műsora következik. Földi porszem nyúlak címmel. Készítette Farkas Attila, Márton és Pető Tóth Károly. Czesław Niemen szól az SZDV-vel. Po czym śpiewa, śpiewa, głód stanie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głód stanie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym.

0: Szemelvények, Barát Tibor, a Magyar Népek Őstörténete című korszakalkotó munkájából kommentálta Feró Ogbál, álnevén Balogh Feró. Fáraó magisztráte, Bálkansz, Bál katonái népe, Bál Atoni, Balkán, Ogbál unoka.
1: Az összes kusita szőrös zsidó professzorokat Pitsán rúgni mars ki Magyarországból vissza Afrikába.
0: Az afrikai kúsok, eredetük és szálláshelyeik.
1: A mi napfiai és deák eleink, őseink senkinek semmiféle meghatalmazást, javaslatot, megbízást nem adtak, hogy a föld népe apjának, pápának nevezze magát. Ezért az egész kereszténység törvényellenes összeesküvés a népek ellen.
2: A kúsok sokféle népneve. A kúsokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték.
1: Sok minden úgy van csavarva ebben a könyvben, gondolom a szerző szőrös eredetét. Kusita indigók!
0: A magyarok meghódítják a kusokat, és keverednek velük. Az egyiptomi magyarok az afrikai kúsokkal Krisztus előtt 3200 táján kerültek először közvetlen érintkezésbe, amikor a lejátszódó események során a feketék sorozatos vereséget szenvedtek, és visszaszorultak az első kőtorlásokat.

0: viszonyokat teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban a súrlódások ismét kiújultak, és az erőskezű, akkori egyiptomi királyok a helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus völgyét megosztó ősi egyezményt érvénytelennek tekintették, és a Kúsföldet a harmadik kőtorlaszig bekebelezték országukba. Ez a terület aztán 1000 esztendeig, Krisztus előtt 945-ig Egyiptom felbomlásai megszakítás nélkül magyar uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik hódítást végrehajtották, trónneveik közé felvették az ős úr Sertéshon ura címet. Az egyiptológusok Userchen-jét.
1: Az a filozófia, amit ordibálnak, ordítoznak, never our lion, antikriszt, miféle primitív ember az, aki nem létező személy ellen tud tenni bármit is. Ez a nép, kérem, nagyon alacsony műveltségű.
2: Közben persze John Rose hegedül itten mostan John Rose hegedül, közben persze.
0: A szemiták által elhódított őshazai magyar területek közül a legfontosabb Asszíria volt. Ennek fővárosától a Tigris jobb partján lévő Asszúrtól délnyugatra terültek el azok a nagyobb homokpuszták, amelyeken jelentősebb létszámú nomád kötelékek gyülekezhettek össze, különösebb feltűnés nélkül, és elég erőt képviseltek a főhatalom átvételére. Pontosan azonban nem tudjuk, mikor került az asszúri vár és tartománya szemita uralom alá, mert a hatalomba jutás nem egy ütembe játszódott le, hanem fokozatosan.
1: A zsidó-római összeesküvő fáraó ellenes politikai csürhe minden tagja prókátora mars ki a Kárpátok völgyéből, együtt a fakeresztjeivel és filozófiai zagyvágával!
3: Most jön egy kis zenei csemege. Majd a Sőré Zsoltól meg fogjátok kapni időben, ha megérettetek rá. Jó, mi?
0: Az indusvölgyi kúsok. A régibb árja, árja 1, egykorú megjelöléssel magyar vagy úrnépek, és a kúsfajta népek bensőséges ókori érintkezésének egy másik színhelye az Indus folyó völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják, azaz fehérek bejövetelét, legalábbis a völgy déli szakaszán.
1: Az, hogy a Magyarországon élő nép nem az egész magyar származású, azaz diák vagy deák, az biztos. Kb. 35%-a fáraó nik, síma bőrű, a többi vagy kevert, vagy szőrös. Nomadik barbarian szőrös pofájú testű, sivatagi rabló, gyilkos conda, disznó, no, dis, not diák, nem faraónik, szőrös állati fajzat, creation of faraoh a hen a prince.
0: Az Indus völgyében élt árják és kúsok nyelvére az első utalásokat a nem magyar szerzők munkáiban találjuk. Mint említettük, ott szerepelnek ezek a magyar nevek. Úr, kos, szín, barát, város, hon, ta és hely. Az e szavakból nyerhető benyomásunkat megerősítik az áriakusok által hátrahagyott földrajzi nevek, amelyek egy részét Ptolemaiosz alexandriai földrajztudós fedezte fel Krisztus előtti II. Században készített munkájában.
4: Úgy Etiópia, mint Indigéne, West Afrika feketék, Hunnia, Uránia szittyák népe is más kontinensen földrészen is, és a csillagokban óriás erőtelepeken a magyar nyelvet értekezést használták.
1: A magyar-hungaró nyelv az istenek nyelve, az univerzum vezéreinek nyelve.
2: A következő kalandozásunkig egy kis univerzéről.

0: Most pedig visszakalandozunk magunkhoz, azaz Ogbálhoz.
1: A Színai félsziget is a holdistennőnek volt szentelve, és ennek megfelelően annak nevében is a szín magyar szó szerepel. A félsziget nevének írását az egyiptomiak a setét szóval kezdték, ami után azonban olyan értelemhatározókat tettek, amelyeket ki kell olvasnunk, hogy megértsük, mire is vonatkozik a nevet kezdő szó. Ezek között szerepel egy téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek. A okmánytár 39, ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzották a szín hangcsoport jelét, tehát szín a szín, és befejezték a név írását az ország szék fogalomjelével. Ezeket az írásjeleket összerakva a se, tit, szín a szín széke, vagyis setét színű asszony országa nevet kapjuk.
2: Szőrös disznók kondának nincs helye Magyarországon. Kevésbé szőrös a mellkasa közepén, élhet Magyarországon, de semmiféle állami alkalmazásban nem alkalmazható.
3: Kicsoda is a szőrös? Ki lenne más, mint a zsákba? Macska, majom. A leventék zsákba kötve szállították a fogjaikat, majmokat, így nem látták, hova viszi a hátán. Levente faraónik men. Zsák, ob, Jákob.
0: Hát ez még nekem is meglepő. Óriási sötétségekre derül itten most fény.
1: Noha Asszúrban, a Krisztus előtti 13. században megtörtént a szemita nomádok hatalom átvétele, ezzel nem járt azonnali lényeges néprajzi változás. A királyság népessége maradt, ami volt. Az ország földművelése alkalmaz zónáiban ezután is magyar lakosság dolgozott. És a városi polgárság is jó ideig szerepet játszott, részt vett az ország közigazgatásában és kormányzásában, sőt, a politikai életben, mint hatalmas ellenzéki párt érvényesítette befolyását, célkitűzése a Babilonnal való kapcsolatok feltétele maradt. Egészen természetes tehát, ha a szemitizált Asszíriában egyelőre léptennyomon magyar elnevezéseket találunk, az asszír királyok például belefoglalták trónnevükbe az Úr, Ár-Er, Ősúr, Eser, Bál, Pál, Mén, Mán neveket, és magukat az általános régi keleti felfogásnak megfelelően Istennek, élőistennek nevezték.
3: A nap fiainak, valamint a Taurus csillagképből eredő magyaroknak semmi köze a szőrös, disznó, zsidóskodó, söpredék propagandájához. Keresztesség! Etessék meg a szart más népekkel, Nyugat-Európával. Mi nékünk religión ilyen nincs. Nékünk hazafiságunk van. Vissza a távoli óhazával, óreás grószfaba nagyszüleinkkel. A kors agával, állati fajzattal nincs tárgyalás. Munkáltatni, vagy lelőni. A szőrösök felbaszták a planétát.
0: Kedves hallgatóink, vezérlő csillagunk újfent nem maradhat ki ebből a műsorból.
1: Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrve. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A fél, ne dumálj bele, ez úgy jó, hogy nem dumálsz bele. Faszba! Ez úgy jó. Ez most nem Ogbál. Na, tedd már vissza. Nem kéne megtartani.
4: Fogadjuk megtartani.
1: Nem tartjuk. Elnézést kérek, szemét Láda Pettőt elbaszta. Tehát Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrne. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A kumbélás kommun Trianont okozta, majd a Rákosi rendszer népünket eladta. Jobboldaliságot se vidd a túlzásba, ne lépj az elítélt szálasi útjára. Legjobb a jobb közép, mely a nemzetet nevel, mely hitet jogot ad, és amely felemel. Eszményi szép és jó, ideált világa, követendő cél volt, ó, Görögországban. A görög bölcselők demokraták voltak, a zsarnokság ellen keményen harcoltak. Már Arisztotelész filozófiája a rosszat, gonoszat nagyon kárhoztatta. Tirannok uralmát így rombolták széjjel, s kezdtek népuralmat Hellász védelmében. Ifjakat edzették spártai szellemben, és bölcsen nevelték morálban, jellemben. Etikát, esztétikát ők már tanították, azt továbbítják a keresztény kultúrák. Jobboldali az, ki szereti nemzetét, ki küzd a hitért és védi erkölcsét. Baloldaliak az erőszakoskodók, világproletárok és hitet elhagyók. Hit és erkölcs útján járjuk az utunkat, szeressük és védjük szép magyar hazánkat. Tisztelt közönség! Elnézést kérünk az előbbi intermezzóért. Azon vitatkoztunk, hogy ezt most benne hagyjuk-e a blokkunkba, vagy nem hagyjuk benne, de mivel Pető Tóth egy szőrös konda...
4: Hagyjál már végén, kimentem a konyvába, vodkát tölteni,
1: egy szőrös, röhögtem a verset. Szőrös, erőszakos, ezért benne hagyjuk, és folytatjuk Ogbál misztikus tanításainak és Barát Tibor tudományos munkájának az ismertetését. Köszönjük! Előbb felszaporodott a nomád bevándorlók létszáma, azután közülük mind többen és többen kerültek be a katonaságba, közigazgatásba és tisztikarba. Egy-két ízben talán már maga a várkapitányi szenita lehetett, de még mindig csak helytartói minőségben. A hatalom megszerzésére Krisztus előtt 1356 és 1328 körül került sor. Egy Assurbanlit nevű kapitány idején, akinek a trón neve sikeres lázadásából keletkezett, és értelme Asó-Urbán lett. Vagyis a homokföld ura istenné, az a szuverén urrá királyá lett. Ez a merész kapitány minden bizonnyal szemita lehetett, mert magánlevelezésében kis szatinak, kis zsidónak nevezi magát. Egyébként... Mi ez?
2: Captain Beefheart, Dachau Blues című száma megy.
1: Elfelejtettem.
2: Szőrös disznó banda semmiféle egészségügyi szolgáltatásban nem engedélyezhető, például privát practicing doktor, kórházban vagy bárhol egészségügyi vonalon.

0: Tutankhamon kis aranykoporsóján, az említett jelvények alatt a király ruháján oszlopban elhelyezett és szokványos hieroglifákkal írt szöveg következik, amely felülről lefelé haladva az alábbi mondatokat írja. Setét hon népe a nagyúrház urának neki adatta a híres nádakat, ékes úri sétapálcát. Sok úr sose kap ajándékot, ez megkapja azért, mert Isten úr képe három nép ura. Amit elolvastunk, az a magyar őstörténet szempontjából kimondhatatlanul fontos, és az egyiptológia számára nagy újdonság, mert kiderül belőle a leglényegesebb dolog, azt tudnillik, hogy a több mint 3000 évvel ezelőtt uralkodó egyiptomi király, a híres Tutankhamon a magyar nemzet ura volt, Dachau Blues és Ogbál.
1: Az összes Einstein zsidó tudóskodó professzorokat szőrös tisznókusit a pontát picsán rúgni out from Hungary!
2: Ogbál utolsó proféciája következik az univerzum lakóihoz.
0: Földi porszem nyúlak, héraldok és hérmannok, herek, szőrök, mor, her, mor.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity.

Kedves hallgatóink, a következő műsorunknak a címe Páholyból az élet. Kedves hallgatóink, kis hazánk további sorsának alakulása szempontjából sorsdöntő események történtek április 19-én. Két fegyveres jugoszláv katona hétfőn délelőtt 10 órakor fegyveres területsértést követett el Kunbaja térségében a magyar-szerb határszakaszon. A két katona 200, azaz 200 méter mélységben átjött magyar területre, az ott dolgozó munkagépen dolgozó két magyar állampolgártól cigarettát kért. Ezt követően visszatértek jugoszláv területre. Nem volt a helyszínen magyar járőr, ezért a két jugoszláv katonát nem sikerült feltartóztatni. A vizsgálat folyik.

Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Hitparádé című műsorból hallhatatok részleteket a visszaemlékezés jegyében, hiszen ez a rádió történeti nap itt ma, és lassan megpróbáljuk beadni majd adásba a kitelepült helyszíneinket, amik közül kettő realizálódott, az egyik a Jövőház a Millenárisban, a másik pedig a Szimpla Kertben, ahol a rádiózásról, a rádiózás jövőjéről fognak majd beszélni. Addig is szóljon egy kis regi, mert valahogy úgy tűnik, hogy ez meghatározta a Tilos Rádió életét.

I scrub it, I rub it like an alabama rabbit. Do it.

to that, huh? Yeah. Do it. That's why I tell it to you.

0: társa.
1: Yes.
0: Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek eltársak, hogy a vezetés élvezet. Ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársa. És akkor mi lenne velünk? Mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyú célmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosztevő.
2: Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weithin an.
0: Bátran harcolt a tehén istálló csatájában.
2: Jegyezte
0: meg valaki. A bátorság nem elég. A hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehén istálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, most fegyelem, ez most a jelszavú. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség, mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön?
1: Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitákat. Andi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
3: Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
1: Attól fogva személyes jelmondatához a
3: majd még keményebben dolgozomhoz
1: hozzákapcsolt még egy sarkigazságot,
3: Napóleonnak mindig igaza van.
1: Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóról. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában, a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlóról tövében a puska mellé egy fatökre állították. A zászlófelvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolhan állataid, de csak egyetlen egyszer. Aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő harmadik vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépít. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznóból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe venni. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmot. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet. És hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravaszképet vágott.
4: Ez?
1: Felelte.
4: Napóleon elvtárs partéja. látszólag ellemezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak, mondta Süvi. Taktika, elvtársak, taktika! Ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett, és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Süvi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzselő három kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.

0: Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket, és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj embereké. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy úcska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végkimerülésig erőlködtek, hogy egyetlen sziklát felvonszoljanak a bánya tetejére, néha pedig nem tört össze, amikor lelökték a bánya pereméről. Bondi nélkül nem mentek volna semmire. Az ő ereje szinte felért az összes többi állat együttes erejével. Ha a szikla elkezdett visszafelé csúszni, és az állatok kétségbe esetten felbődültek, mert őket is magával vonszolt a lejtőn, mindig Bondi volt az, aki nekirugaszkodott a kötélnek, és megállította a sziklát. Mindenkit csodálattal töltött el, mikor látták, hogyan küszködik lihegve fölfelé a lejtőn, hüvelyikről hüvelyikre, patái hegyével kapaszkodva a földbe, miközben hatalmas szügyét elönti az izzadság. Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bondi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémára. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában már nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még öt pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiány. Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutya kétszer sültre, vasra, lovak patkóihoz, és ezek közül semmit sem lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára is szükség lett, valamint különféle szerszámokra, végül pedig gépi felszerelésre a szélmalomhoz. Elképzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat. Egyik vasárnap reggel, mikor az állatok összegyűltek a parancshirdetésre, Napóleon bejelentette, elhatározta, hogy új politikát vezet be. Mostantól kezdve az állatfarm kereskedni fog a szomszédos gazdaságokkal, persze nem haszonlesésből, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyó évi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóleon. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy lábja, két láb rossz, négy lábja, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm, és ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta két helyeiket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen. Ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állatnak még ekkor is halovány kételjé támadtak, Süvi ravaszul megkérdezte tőle.
1: Biztosak vagytok benne, elvtársak? Hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit? Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol?
0: Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek a tébe. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a falat. Ravasz tekintetű, pofaszakállas emberke volt a féle tyúkprókától, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövésmenését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló Nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kutatott. kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad, is soha nem fog működni. És mégis.
1: Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívnak. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot, ám azt rebesgették, hogy Napóleon hamarosan határozott üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kuporlaki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak.
0: Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett egy Napóleonnak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt 7 parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, oda hívta Marvint.
1: Marvin, kérte, olvasd fel nekem a 4. parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni.
0: Marvin nagy nehezen kibetűzte. Azt mondja, hogy állat-e? Nem alszik ágyban lepedőn, jelentette ki végül.
1: Furcsa mód, Rózsi nem emlékezett rá, hogy a 4. parancsolatban szó esett volna lepedőről.
0: De mivel így állt a falon, így kellett lennie.
1: Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra 2-3 kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
2: Tehát, már hallottátok, elvtársak, szóval, hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban. És miért ne? Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jól megnézzük, egy halom szalma az istállóban szintén ágy. A törvény a lepedő ellen hoztuk, ami emberi találmány.
3: Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk. És milyen kényelmesek azok az ágyak.
2: De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk. Ugye nem akartok megfosztani bennünk, elvtársak, a pihenésünkből? Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Jones visszajöjjön?
1: Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók 1 órával később kelnek, mint a többi állat, ez ellen sem tiltakozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt. És mivel a széna meg a gabona egy részét eladták,

Idő volt, és az állatok keményebben dolgoztak, mint valaha. Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kiárt, és egyedül dolgozgatott egy-két órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmot. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benjamin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért. Bármint rendesen, most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megjegyzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott. Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanyaépületek alapjukig megremegtek, s a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt támadták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket.

bámulták a széthult mal. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglászta a földet. A farka megmerevedett és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megállt, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csöndesen. Tudjátok, ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve, merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszivatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött. Ne késlekedjünk tovább, elvtársak! Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat. Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket. Napra készen teljesítenünk kell őket. Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!

tél keserves volt. A viharos időt ómos eső és havazás követte, aztán pedig kemény fagy jött, és februári kitartott. Az állatok tőlük telhetőleg folytatták a szélmalom újjáépítését, mert tudták, hogy a külvilág figyeli őket, és az irigy emberek újongva diadal ünnepet ülnének, ha ők nem fejeznék be időre a munkát. Az emberek csupa rossz indulatból úgy tettek, mintha nem hinnék el, hogy hógolyó rombolta le a szélmalmat. Azt mondták, azért dőlt össze, mert túlságosan vékonyak voltak a falai. Az állatok tudták, hogy erről szó sem volt. Mégis úgy határoztak, hogy ezúttal 1 méter vastag falakat építenek, nem pedig fél métereseket, mint előzőleg. Ez persze azt jelentette, hogy sokkal több követ kellett összehordaniuk. A bánya sokáig tele volt hóval, semmit sem lehetett csinálni. A rákövetkező száraz, fagyos időben már haladtak valamit, de kegyetlen munka volt. És az állatok már nem érezték olyan reményteljesnek, mint azelőtt. Örökösen fáztak, és rendszerint éhesek is voltak. Csak Bandi és Rózsi nem veszítették el soha a bátorságokat. Süvi ragyogó beszédeket tartott a szolgálat öröméről és a munka méltóságáról. De a többi állat több lelkesedést merített Bandi erejéből és álhatatos jelszavából. Majd még keményebben dolgozom. Januárban veszedelmesen fogyott az élelem. Drasztikusan csökkentették a gabona fejadagot, és kijelentették, hogy külön burgonya adagot osztanak ki helyette. Aztán kiderült, hogy a burgonya termés legnagyobb része megfagyott a vermekben, mert nem takarták le elég vastagon. A krumpli megpuhult és elszíneződött, alig néhány szem maradt tehető belőle.

0: Az állatok napokig nem kaptak más ennivalót, csak szecskát és marharépát. A jelek szerint küszöbön állt az éhínség. Ezt a tényt minden áron el kellett titkolni a külvilág előtt. Az emberek a szélmalom összeomlásán felbátorodva új meg új hazugságokat találtak ki az állatfarmról. Megint azt állították, hogy az állatok mind haldokolnak az éhségtől és a betegségtől. Állandóan verekednek egymással, és felfalják egymást és a kölykeiket. Napóleon tisztában volt vele, milyen rossz hatása lenne, ha a valódi élelmezési helyzet kiderülne, és elhatározta, hogy Mr. Nyaffi révén az ellenkező benyomást fogja elterjeszteni. Mindaddig az állatok csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem érintkeztek Mr. Nyaffival hetenkénti látogatásai alkalmával. Most azonban néhány kiválasztott állatot, elsősorban a birkákat arra utasították, hogy alkalomattán ejtsenek el a füle hallatára néhány megjegyzést, miszerint felemelték a fejadagokat. Ezen felül Napóleon megparancsolta, hogy a raktárban a csaknem üres hombárokat töltsék meg színültik homokkal, majd szórják a tetejére a gabona meg a liszt maradékát. Aztán valami alkalmas ürüggyel körülvezették Mr. Nyaffit a raktárban, hadd vessen egy pillantást a hombárokra. Rá is szedték így. Továbbra is azt híresztelte a külvilágban, hogy az állatfarmon nincs élelmiszerhiány. Mindazonáltal január vége felé nyilvánvaló lett, hogy valahonnan szerezni kell még egy kis gabonát. Ezekben a napokban Napóleon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Minden idejét a tanyaházban töltötte, amelynek minden ajtajánál vad tekintetű kutyák örködtek. Ha előjött, az mindig szertartásos keretek közt történt. Ilyenkor 6 kutya kísérte. Szorosan körülvették, és fenyegetően morogtak, ha valaki túlságosan közelbe részkedett hozzá. Gyakran még vasárnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznó rendszerint süvi közvetítésével adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyúkoknak, akik éppen most kezdtek el újra tojni, be kell adniuk a tojásaikat. Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével leszerződött heti 400 tojásra, aminek az árából elegendő gabonát és élelmet vásárolhat, hogy fenntartsák belőle a gazdaságot, míg el nem jön a nyár, és könnyebb nem lesz az élet. Amikor a tyúkok ezt meghallották, szörnyen felháborodtak. Előzőleg figyelmeztették már őket, hogy szükség lehet erre az áldozatra, de soha nem hitték, hogy valóban megtörténhet. Már összekészítették a tojást a tavaszi költéshez, és most tiltakozásban törtek ki. Ha most elveszik a tojásaikat, az nem más, mint gyilkosság. Jones előzése óta először tört ki a tanyán valami, ami lázadásra emlékeztetett. A tyúkok 3 fekete minorka érce vezetésével elszántan megpróbálták Napóleon tervét meghiúsítani. Módszeresen felrepültek a szarufákra, és ott tojták meg a tojásaikat, azok pedig darabokra törtek a padlón. Napóleon gyorsan és könyörtelenül lecsapott rájuk. Megparancsolta, hogy a tyúkoktól vonják meg a fejadagjukat, és kihirdette, hogy halálbüntetés vár minden állatra, aki csak egy szem gabonát is ad valamelyik tyúknak. A rendelet végrehajtására a kutyák felügyeltek. A tyúkok 5 napig kitartottak, aztán megadták magukat, és visszatértek tojóládáikhoz. Közben 9 tyúk éjjel pusztult. Holttestüket elásták a gyümölcsösben. A hivatalos közlemény szerint baromfi pestésben pusztultak el. Mr. Nyaffi semmit sem tudott az ügyről, a tojásokat pedig annak rendes módja szerint leszállították. Egy fűszeres hetenként egyszer eljött a furgonjával, és elvitte a tojást a gazdaságból. Hógolyót mindeddig senki sem látta. Az a hír járta, hogy valamelyik szomszédos tanyán rejtőzik, vagy rókaerdőben, vagy kuporlakon. Napóleon ekkor még alig volt jobb viszonyban a többi gazdával, mint azelőtt. Az udvaron történetesen volt egy farakás. Még jó 10 évvel azelőtt került oda, amikor kiirtottak egy erdőcskét. Azóta jól kiszáradt, és Mr. Nyaffi azt tanácsolta Napóleonnak, hogy adja el, mert Mr. Pilkington és Mr. Frederick is nagyon szeretné megvenni. Napóleon habozott a két vevő között, és nem tudta elhatározni magát. Amikor már-már azon a ponton volt, hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a híre, hogy hógolyó rókerdőn rejtőzködik. Amikor Pilkington felé hajlott, azt rebesgették, hogy hógolyó kuporlakom. Korat tavasszal, váratlanul, ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tanyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istálóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a teljes csöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményes ágyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy hógolyó járt ott éjszaka, és ő csinálta. Amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy hógolyó dobta be a kútba. Furcsa módig akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy lisztes zsák alatt. A tehenek egyhangulag kijelentették, hogy hógolyó beosont az istálójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy hógolyóval szövetkeztek. Napóleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell deríteni hógolyó tevékenységét. Kutyái kíséretében alapos szemleutat tett a tanya épületeiben, miközben a többi állat tiszteletteljes távolságban követte. Napóleon néhány lépés után mindig megállt, hógolyó lábnyomai után szimatolt a földön, és azt mondta, megismeri a lábnyomokat a szagukról. Minden sarokba beleszimatolt, a csűrben, a tehénistálóban, a tyúkolban, a zöldséges kertben, és majdnem mindenütt megtalálta hógolyó nyomait. Orrát a földre szorítva, mélyeket szippantott, aztán rettenetes hangon felsivított. Hógolyó! Itt járt. Érzem a szagát. A hógolyó szóra pedig a kutyák elkezdtek vérfagyasztóan marogni és vicsorogni. Az állatok megrémültek. Úgy érezték, mintha a hógolyó láthatatlanul megtöltené körülöttük a levegőt, és mindenféle veszéllyel fenyegetné őket. Estére Süvi összehívta az állatokat, és komolyan előadta, hogy néhány félelmetes hírt kell közölnie vele.
1: Elvtársak!
0: Kiáltotta Süvi, idegesen ugrándozva.
1: Iszonyatos dolgokra derült fény! Hógolyó eladta magát a kuparlaki Frederiknek, aki most azt tervezi, hogy megtámad bennünket, és elveszi tőlünk a gazdaságunkat! Hógolyó lesz a vezetőjük, amikor ránk rohannak, de van ennél rosszabb is! Mi azt hittük, hogy hógolyó csak a hiúsága és a nagyra vágyással lázította fel. Tévedtünk, elvtársak! Tudjátok, mi volt az igazi indító oka? Hógolyó kezdettől fogva szövetségre lépett Jones-szal. Egész idő alatt Jones titkos ügynöke volt. Mindezt bebizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket nem régiben találtunk meg. Szerintem ez ön nagyon sok mindent megmagyaráz, elvtársak! Nem láttuk-e vajon a saját szemünkkel, hogyan próbált szerencsére sikertelenül legyőzetni és vesztünkbe kergeti minket a tehénistáló csatájában?
0: Az állatoknak ettől egyszerűen megállt az eszünk. Ehhez a gonosz tetthez képest csak gyerekjátéknak számított, hogy hógolyó lerombolta a szélmalmot. De azért kellett néhány perc, amíg teljesen fel tudták fogni a dolgot, ugyanis mindnyájan emlékeztek rá. Legalábbis azt hitték, hogy emlékeznek rá, mit láttak. Hógolyó elsőnek indult rohanra a tehénistáló csatájában. Újra meg újra maga köré gyűjtötte és bátorította őket, az ütközet minden fordulatában, és egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskájának a sörétjei megsebezték a hátát. Eleinte kissé nehezen tudták belátni, hogyan is lehetett volna Jones pártján. Még Bandinak is kétségei támadtak, aki különben ritkán tett fel kérdéseket. Lefeküdt, merső lábait maga alá húzta, lehúnyt a szemét, és nagy erőfeszítéssel megpróbálta megfogalmazni gondolatait. Ezt nem tudom elhinni, mondta végül. Hógolyó derekasan harcolt a tehén istálló csatájában. A saját szememmel láttam, és azonnal megkapta az állatok hőse érdemben első fokozatát. Nem?
1: Hát, ebben hibát követtünk el, elvtárs. Mert most már tudjuk, benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtaláltunk, hogy valójában a vesztünkbe próbált csalogatni minket.
0: De hiszen megsebesült, mondta Bandi. Hát mindnyájan láttuk, csupa vér volt.
1: Ez is benne volt a paktumban,
0: kiáltotta Sövi.
1: Jones lövése csak súrolta. Megmutathatnám nektek saját keze írásával, ha el tudnátok olvasni. Az volt a terv, hogy Hógolyó a döntő pillanatban jelt oda menekülésre, és átengedi a terepet az ellenségnek. És ez majdnem sikerült is. Én mondom nektek, elvtársak, sikerült is volna. Na, ha nincs ott a mi hős vezérünk, Napóleon elvtári. Nem emlékeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones és emberei betörtek az udvarba, Hógolyó hirtelen sarkon fordult, és megfutamodott, és sok állat követte, és nem emlékeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitört a pánik, és úgy látszott, hogy már minden elveszett, Napóleon elvtárs, halál az emberiségre kiáltása rohamra indult, és belemélyeztette a fogai Jones lábába? Erre biztosan emlékeztek, elvtársak!
0: Kiáltotta Sövi, ugrabugrálva. Hogy Sövi ilyen szemléletesen leírta a jelenetet, az állatok úgy érezték, valóban emlékeznek rá. Arra minden esetre emlékeztek, hogy a csata döntő pillanatában Hógolyó valóban sarkon fordult és szaladni kezdett. Bandiban azonban még mindig maradt némi kétség. Én nem hiszem, hogy Hógolyó kezdettől fogva áruló volt. Amit azóta művelt, az másnapra tartozik, de azt hiszem, a tehén istálló csatájában jó elvtárs volt.
1: Vezérünk, Napóleon elvtárs,
0: jelentette ki Sövi nagyon lassan és nyomatékosan.
1: Kategórikusan leszögezte, ismétlem, kategórikusan, elvtársa, hogy Hógolyó kezdettől fogva Jones ügynöke volt, sőt, már jóval a forradalom előtt is az volt.
0: Az már más, felelte Bandi. A Napóleon elvtárs mondja, akkor úgy igaz.
1: Ez a helyes szellem, elvtárs!
0: Kiáltott a Sűvi. De észre lehetett venni, hogy a kis pislogó szemével nagyon csúnyán néz Bandira. Sarkon fordult és elindult. De aztán megállt, és nyomatékosan hozzátette.
1: Figyelmeztetem a gazdaság minden állatát, hogy tartsa nyitva a szemét. Mert okunk van azt gondolni, hogy Hógolyó néhány titkos ügynöke még most is köztünk ólálkodik.
0: Napóleon 4 nap múlva, késő délután kiadta a parancsot, hogy az állatok gyűjjenek össze az udvaron. Amikor már mind összecsődültek, Napóleon kivonult a tanyaházból a kitüntetéseivel, mert nemrégiben megadományozta magát az állatok hőse kitüntetés első és második fokozatával, meg a körülötte nyüzsgő 9 óriási kutyával, akik akkorákat mordultak, hogy minden állatnak megborzongott tőle a hátgerince. Mindenki csendben lapult a helyén, mintha csak tudta volna, hogy most valami borzasztó dolog fog történni. Napóleon megállt, és szigorúan végigmérte hallgatóságát, aztán egy éleset visított. A kutyák rögtön előre rontottak, a fülénél fogva megragadtak négy disznót, és a fájdalomtól és félelemtől visítózó állatokat Napóleon lábához vonszolták. A disznók füléből csorgott a vér, a kutyák pedig a vér ízétől néhány pillanatig, mintha teljesen megvadultak volna. Három kutya mindenki nagy megdöbbenésére Bandira vetette magát. Bandi látta, hogy jönnek, és hatalmas patájával már a levegőben elkapta az egyik kutyát, aztán a földhöz szögezte. A kutya kegyelemért vonított, a másik kettő pedig lába közé húzta a farkát, és elmenekült. Bandi Napóleonra nézett, hogy halálra tapossa a kutyát, vagy eressze el. Napóleonnak, mintha megváltozott volna az arckifejezése, és éles hangon ráparancsolt Bandira, eressze el a kutyát. Bandi fölemelte patáját, az összetört kutya pedig vonítva elkullogott. Az űrzavar hamarosan lecsillapodott. A négy disznó remegve várakozott, arcuk minden vonására rá volt írva, hogy bűnösök. Napóleon ekkor felszólította őket, hogy vallják be bűneiket. Ez a négy disznó volt az, aki tiltakozott, amikor Napóleon megszüntette a vasárnapi nagygyűléseket. Minden további bíztatás nélkül bevallották, hogy titokban, egyfolytában kapcsolatban álltak hógolyóval az előzetése óta, együttműködtek vele a szélmalom elpusztításában, és egyességre léptek vele, miszerint Mr. Frederick kezére juttatják az állatfarmot. Hozzátették, hogy hógolyó négy szem közt bevallotta nekik, évek óta Jones titkos ügynöke. Amikor befejezték vallomásukat, a kutyák azonnal átharapták a torkukat. Napóleon pedig ijesztő hangon feltette a kérdést, nincs-e még másnak is bevallani valója. Erre előlépett az a három tyúk, akik a tojásügyek kapcsolatos lázadási kísérlet főkolomposai voltak, és kijelentették, hogy álmukban megjelent előttük hógolyó, és arra bújtogatta őket, hogy ne engedelmeskedjenek Napóleon parancsainak. Őket is lemészárolták. Aztán előlépett egy liba, és bevallotta, hogy tavaly aratás idején eldugott 6 cső kukoricát, és éjszaka megette. Aztán egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vályóba, mint mondta hógolyó biztatására, három másik juh pedig bevallotta, hogy megöltek egy öreg kost, Napóleon lelkes hívét, ugyanis körbekergették a tűz körül, mikor köhögött. Mindnyájukat a helyszínen kivégezték. És folytatódtak a vallomások és kivégzések, míg csak egész hullahegy nem feküdt Napóleon lába előtt, és a levegő nehéz nem lett a vérszaktól, amelyet az állatok Jones előzése óta nem éreztek. Mikor mindennek vége lett, a megmaradt állatok a disznók és kutyák kivételével testületileg elkullogtak. Meg voltak rendülve, és nyomorúságosan érezték magukat. Nem tudták, mi a megdöbbentőbb. Az állatok árulása, akik hógolyóval szövetkeztek, vagy a véres megtorlás, amelynek az előbb tanúi voltak. A régi időkben gyakran láttak hasonlóan borzasztó vérengzéseket, most azonban mind úgy érezték, hogy ez sokkal szörnyűbb volt, hiszen maguk között történt. Mióta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig állat nem ölt meg más állatot. Még a patkányt sem ölték meg. A kis domb felé vették útjukat, ahol a félig felépült szélmalom állt. Aztán közmegegyezéssel lefeküdtek, mintha csak melegedni bújnának össze. Rózsi, Malvin, Benjamin, tehenek, birkák, és a libák és tyúkok egész csapata, mindenki, mármint a macskát kivéve. Ő ugyanis hirtelen eltűnt. Közvetlenül, mielőtt Napóleon kiadta a parancsot az állatok gyülekezésére. Egy darabig senki sem szólt semmit. Csak Bandi maradt talpon. Nyugtalanul járkált fel alá, csapkodta a hosszú fekete farkával az oldalát, és időnként kis nyerítéseket hallatott. Nem értem, mondta végül. Nem hittem volna, hogy a mi gazdaságunkban ilyen dolgok történhetne. Biztosan van bennünk valami hiba. Ez az oka. A megoldás, ahogy én látom, az, hogy még keményebben kell dolgoznom. Mostantól fogva reggelenként 1 órával korábban fogok felkelni.
2: Azzal nehézkes léptekkel nekiindult, és lekocogott a kőbányához. Amikor odaért, 2 rakománykövet gyűjtött össze egymás után, aztán felvonszolta a szélmalomhoz, mielőtt éjszakai nyugovóra tért volna. Az állatok rózsiköré húzódtak, nem szóltak semmit. A dombról, ahol feküdtek, pompás kilátás nyílt a vidékre. Látták az állatfarm legnagyobb részét, a cserjést, az itatómedencét, a szántóföldeket, amelyeken sűrűn zöldelt a fiatal búza, meg a tanyaépületek piros tetejét, kéményeiből gomolygó füsttel. Tiszta tavaszi este volt. A füvet és a zöldellő sövényeket bearanyozták a nap utolsó sugarai. A gazdaság még sohasem látszott ennyire kívánatos helynek, és valahogy meglepetésszerűen eszükbe jutott, hogy hiszen ez a saját gazdaságuk. Minden tenyérnyi darabkája az ő tulajdon. Amikor Rózsi lenézett a domboldalon, megtelt a szeme könnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a céljuk, amikor évekkel ezelőtt nekifogtak megdönteni az emberi faj uralmát. Nem a rémületnek és a mészárlásnak ezeket a jeleneteit képzelték maguk elé, amikor azon az éjszakán az öreg őrnagy lázadásra biztatta őket. Ha neki magának lett volna valamiféle képe a jövőről, akkor az olyan állattársadalom lett volna, ahol nincs éhség és nincs ostor, ahol mindenki egyenlő, mindenki képességének megfelelően dolgozik, és az erős védelmezi a gyengét, ahogy ő megvédelmezte lábával az eltévedt kiskacsákat az őrnagy beszédjének éjszakáján. Ehelyett, Rózsi nem tudta miért, oda jutottak, hogy senki sem meri többé kimondani, amit gondol. Dühött, morgó kutyák grasszálnak mindenfelé, és végig kell nézni, hogyan tépik darabokra az elvtársaikat, miután azok elképesztő bűnöket vallottak be. Rózsi fejében fel sem merült a lázadás vagy az engedetlenség gondolata. Tudta, hogy még így is sokkal jobb, mint Jones idejében volt, és hogy mindenek felett az emberek visszatérését kell megakadályozni. Bármi történjék is, ő hűséges marad, keményen dolgozik, végrehajtja a kapott parancsokat, és elfogadja Napóleon vezérségét. De azért mégsem ez volt az, amiben ő meg a többi állat reménykedett. Nem ezért robotoltak. Nem ezért építették a szélmalmot, és néztek szembe Jones puskájának golyóival. Ilyen gondolatok jártak Rózsi fejében, bár nem voltak hozzá szavai, hogy kifejezze őket. Végül, mivel úgy érezte, hogy ezzel valahogy helyettesítheti a szavakat, amelyeket képtelen megtalálni, elkezdte énekelni az angol honállatait. A körülötte álló állatok is bekapcsolódtak, és 3-szor is elénekelték egymás után, nagyon dallamosan, de lassan és gyászosan, ahogy eddig még sohasem énekelték. Éppen 3-szor fejezték be, amikor 2 kutya kísérletében oda ment hozzájuk Süvi. Látszott az arcán, hogy fontos mondani valója van. Bejelentette, hogy Napóleon elvtárs külön rendelettel betiltotta az angol hon állatait. Mostantól fogva tilos énekel. Az állatok meg voltak rökönyödve. Miért? Kiáltotta Malvin.
1: Nincs rá többé szükség, elvtárs,
2: mondta Süvi mereven.
1: Az angol hon állatai a forradalom dala volt. De a forradalom most beteljesedett. Az árulók ma délutáni kivégzése volt az utolsó aktusa. Legyőztük mind a külső, mind a belső ellenséget. Az angol hon állataiban egy eljövendő jobb világ iránti vágyunkat fejeztük ki, de ezt a jobb világot most már megteremtettük. Világos, hogy ennek a dalnak nincs többé létjogosultsága.
2: Ha megvoltak is félemlítve, az állatok közül néhányan talán mégis tiltakoztak volna, de ebben a pillanatban a birkák szokásuk szerint elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz. Ez percekig eltartott. és végét vetette a vitán. Így aztán az angolhon állatait nem hallották többé. Helyette Minimus, a költő, új dalt szerzett, amely így kezdődött.
3: Állati form, állatform, állati gazdaság. Soha én hűtelen nem leszek te hozzád.
2: A továbbiakban ezt énekelték minden vasárnap reggel a zászló felvonás után. De az állatok valahogy

0: mikor a kivégzések okozta rémület már lecsillapodott. Néhány állatnak eszébe jutott, vagy úgy gondolta, emlékszik rá, mit rendelt a 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. És bár a disznók vagy a kutyák füle hallatára egyikük sem merte kimondani, úgy érezték, hogy a kivégzések ellentétben állnak ezzel a törvénnyel. Rózsi megkérte Benyámint, olvassa fel neki a 6. parancsolatot, és amikor Benyámint, mint rendesen, nem volt hajlandó ilyesmibe beleavatkozni, Malvinhoz fordult. Malvin elolvasta neki a parancsolatot, amely így szól. Állat nem öl meg más állatot ok nélkül.
1: Hogy nem?
0: Ez az utolsó két szó valahogy kiesett az állatok emlékezetéből. De most már belátták, hogy a parancsolatokon nem esett sérelem, hiszen nyilvánvalóan bőven volt ok az árulók megölésére, akik szövetkeztek hógolyóval. Az állatok ebben az évben még keményebben gürcöltek, mint az előző évben. A gazdaság rendes mezei munkái mellett iszonyatos munka volt újjáépíteni a szélmalmot. Kétszer olyan vastag falakkal, mint előzőleg, és az építést a kitűzött határidőre befejezni. Az állatok néha úgy érezték, többet dolgoznak, de semmivel sem esznek többet, mint Jones idejében. Vasárnap reggelenként Süvi a csülkei közt tartott hosszú papírszalagról felolvasta nekik azokat a számoszlopokat, amelyek bebizonyították, hogy a takarmányféleség termelés 200, 300 vagy 500%-kal emelkedett, melyiké hogy. Az állatoknak semmi okuk nem volt rá, hogy ne higgyenek neki. Annál is kevésbé, mert már nem emlékeztek rá világosan, milyenek is voltak a viszonyok a forradalom előtt. Mindazonáltal voltak napok, amikor úgy érezték, jobban örülnének kevesebb számnak és több ennivalónak. A parancsokat most már mindig Süvi vagy valamelyik másik disznó adta ki. Magát Napóleont legfeljebb 2 hetenként egyszer látták. Amikor megjelent, nem csak a kutyái kísérték, hanem egy fekete kakas is masírozott előtte, aki a kürtös szerepét töltötte be, mert mindig hangosan kukorékolt, mielőtt Napóleon szólásra emelkedett. Azt beszélték, hogy Napóleon a tanyaházban is külön lakosztályban lakik, nem együtt a többiekkel. Egyedül étkezik, 2 kutya szolgálja ki, és mindig a tiszta szoba üveges pohárszékében álló finom porcelán étkészlettel terített. Kihirdették, hogy a puskát minden évben Napóleon születésnapján is el fogják sütni, ugyanúgy, hogy a másik 2 évforduló. Napóleonról most már sohasem beszéltek egyszerűen Napóleonként. Szertartásosan mindig csak úgy emlegették, hogy vezérünk Napóleon elvtárs. És a disznók szívesen találtak ki számára mindenféle titulusokat. Ő lett minden állatok atya, az emberiség réme, a hiúnyáj védelmezője, a kiskacsák barátja, meg még sok efféle. Süvinek szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán, amikor Napóleon bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik. De különösen azok iránt a boldogtalan állatok iránt, akik még mindig tudatlanságban és szolgaságban élnek a többi gazdaságban. Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot Napóleonnak tulajdonítsanak. Gyakran hallották, amint egy tyúk azt mondja másiknak.
2: Vezérünk Napóleon elvtárs irányítása alatt 6 nap alatt 5 tojást tojtam.
0: Vagy 2 tehén, ezt kiabálja az itatónál.
3: Milyen pompás ez a víz, hála Napóleon elvtárs vezetésének!
0: A gazdaság lakóinak közérzetét kitűnően kifejezte az a Napóleon elvtárs című vers, amelyet Minimus költött, és így hangzott.
2: Apátlanok atya, boldogság malasztja, moslékvödrök ura, hogyha téged látunk, szemed nyájas, bátor, napfénysugarától a szívünk fellángol. Napóleon elvtársunk, ami csak kell nékünk, vacsoránk,
1: Ebédünk tőled kapjuk, tőled tiszta szalma ágyunk. Kiki nyugalomban, alhatik az olban, mindenre gondod van, Napóleon elvtársunk. Malacom, ha volna, pöttöm, mint a bolha, megszívlelné már is buzgó tanításunk. Bármi nagyra hízik, csak te benned bízik, s azt visítja sírig, Napóleon elvtársunk.
0: Napóleon jóvá hagyta ezt a verset, és feliratta a nagypajta másik falára, átellenben a hét parancsolattal. Fölé elhelyezték Napóleon arcképét, profilban, melyet Csüvi festett meg fehér festékkel.

0: Napóleon Mr. Jaffé közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállomtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irigységet keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A Piros Szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstoljon meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Jaffé közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Fredericket, akitől féltek és aki gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezni az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkatyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dűtől, amikor meghallották, miket művel az elvtársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtár stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagba. Egy gúnár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallotta bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyert. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is lótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyúan kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom. A gépezet még hiányzott. és Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterműveket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falai kétszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasok kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak Róka erdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állata iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Róka erdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle cseknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab, írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomot. Közben a fát gyorsan kezdték elfuvarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyei. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosolyjal feküdt az emelvényen egy szalma almon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, s Kiki kedvére megbámulotta. Bandi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló dükkiáltások törtek ki Napóleon lakosztályából. A történtek híre futó tűzként terjedt a gazdaságban. A bankjegyek hamisak. Frederik ingyen jutott a fához. Napóleon azonnal összehívta az állatokat, és rettenetes hangon kihirdette Frederik halálos ítéletét. Ha elfogják, jelentette ki, elevenen fogják megfőzni. Ugyanakkor figyelmeztette az állatokat, hogy ezután a gazárolás után fel kell készülniük a legrosszabbra. Frederik és emberei bármelyik pillanatban megindíthatják régvárt támadásukat. A tanyához vezető összes útra őrszemeket állítottak, továbbá átküldtek 4 galambot Rókaerdőbe egy engesztelő üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederik és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembeszálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy fél tucat puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípős söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek menedéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legény, beleértve a szélmalmot is, az ellenség kezére kerül. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvár pillantások szálltak Rókaerdő irányába. A Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell nektek. Közben Frederik és emberei megálltak a szélmalomnál. Ahogy az állatok figyelték őket, kétségbe esett moraj tört ki köztük. 2 ember vésőt és kalapácsot szedett elő. Le akarják dönteni a szélmalmot.
1: Ez lehetetlenség,
0: kiáltotta Napóleon. Az túlságosan vastagra építettük a falat, 1 hét alatt sem tudnák ledönteni. Bátorság, elvtársak! Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A 2 ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
2: Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak? Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
0: Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallott. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat, és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszúkiáltást tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal, meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, 3 birkát és 2 libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem úszták meg sértetlenül. 3-nak Bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederik oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették őket, és miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jó beléjük rúgtak. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasántikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket. Mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
2: Minek lövöldöztök azzal a puskával? Kérdezte Vanni.
3: Hogy megünnepeljük a győzelmet?
0: Kiáltotta Süvi.
2: Miféle győzelmet? Kérdezte Vanni.
0: Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábán.
3: Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állat farm földjéről?
2: De lerombolták a szélmalmot. 2 évig dolgoztuk rajta.
3: Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk a kedvünk szottyára.
4: Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vittünk. Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk, most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
2: Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bandi.
3: Ez a mi nagy győzelmünk,
0: mondta Süvi. Besántikáltak az udvar. Bandi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, és képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves és hatalmas izmai talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bandi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon halott. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madarak 2 marék búzát, a kutyák pedig 3-2-szer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merül. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tanya pincéjén. Amikor beköltöztek a házba, nem vették észre. Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallam foszlánya is belekeveredtek. Fél tíz körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones ócska kemény kalapjával, sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csendült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka pekhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonba néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istállóikból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létre hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes vazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benjamin, aki mindentudó arckifejezéssel bólogatott, mintha értené a dolgot,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy, Pálfalva, Amac, Hiribd, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Szinérváralja, Handal, Sikárló, Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alába szelíd gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt, homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten föl.

haragzöld, azul megy, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszapot, lombkunyhók, égbolgi lombfelhők, csukott szemű lombalakutak. Fürdik frissül a fáradtság is, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fény sugogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek, erdő, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd, jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy élegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű tája, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklit is a reményt, tőletek orvozzam a szó, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s biztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét. Üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjak, és józan, és fegyelmezel. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok.

hegyek, fák, füvek, ágok, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokos fények, farkas szagok, lombkonyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szem lombalagutak, fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mulkus ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitten. Ti vagytok a csend. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke, levegő, lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek ujjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezzen.
Köszönöm nektek. Hegyek és erdők.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ága. Fák, füvek, ága. Haragzöld, azúr menny, szívem rokonai.
0: Azúr menny.
1: Kedvesek. Emlékeimben láttak szeriden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők.
0: Emlékeimben láttak szeriden bólintani.
1: Lombkunyhók. Égboltnyi lombfelhő,
0: csukott izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos
1: róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezvetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyosták alá. Napvére hullott, mint a leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott,
0: csukott szem lombolagot.
1: Fia fénysugogás.
0: Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget.
1: Mint az éjszaka tetején,
0: róttam az erdőt, lépéseimből róttam mezvetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fákkal.
1: Olvashassam remény virág betűjtek,
0: napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, napvére hullott.
1: Hegyek,
0: elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azúr menny,
0: szívemen, mint ághegyen mókus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok, villa mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke.
0: Hogy olvashassam reményvirág betűitek,
1: ti vagytok a fegyver,
0: s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakit karmassággal, agyunk szemünk szoktatni
0: hegyek,
1: a végtelenhez,
0: fák,
1: a halál mi
0: füvek,
1: miatt
0: erdők,
1: és érett
0: haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, kedvesek,
1: forrás, erdők,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani szemünk,
1: hívlak, idéznek, vidítani,
0: segíteni,
1: ha ujjaim begyen kiillanak a karás, szememből fénytelen
0: bólogatok.
1: Ti éreztétek,
0: jobbik velem, ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a bék.
1: Tőletek lesz a maszt,
0: levegő,
1: a muzsikát, az
0: lélegezhessék az emberiség.
1: Mindig
0: ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök vakítóságba, agyunk, fák, szemünk fák, szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettet, és mi aztok a türelmes, ózonlehenetű tájak, források, ti, erdő csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idéznek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szövét. Kovácsolják bennem a facélben,
0: hegyek, erdő,
1: simogatjuk kéz, puha ágy, okos elme, bármikor
0: szívét. Ága, haragzöld,
1: azúr
0: menny, szívem rokonai, titeket hívtam,
1: ölelő
0: idézlek, vidítani, segíteni,
1: karcsú
0: szépen, szép fejnek, felbélékő, bátorító, szélben dzsiggelő bokorgyerike, gondolkodó, felnőtt fenyőt, táncos
1: patikát,
0: húgát teremtő, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: ki fiául fogad,
1: fák,
0: s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezel,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek, hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Küzdelmem tüzét, ki hű hozzá, hű maradjon, és józan, és fegyel legyen. Köszönöm összesen hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fák.
2: Maszek ballada. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Innálom csillag a faszek. Kinek kell repülőszörnyek? Az én inasaim szőrnek. Nékem panaszkodnak a holdat. Este kigyújtom a holdat. Színvaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabok halva, leány álmok, boldogságok, testhez álló. Göndrítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszekban van.
1: Hígig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzá! Vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtom a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett, hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűz dohányból, tőlem veszi a tűzhát. Ki-e földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokvarrok leányálmot, boldogságot, testhez állót. Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott talpam. Itt áritka alkalom.
0: Végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó mazer. Vagyok

vers vagy te is. Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeményed.

Köszönet a napsugárnak. Tavaszodik. Holt tavaszok fáradt szívembe visszajárnak. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugár. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kis gyermekek mezitláb malom kerekeznek. Ásott tövi vénalmafát, fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barkaszagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacagnak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fényjel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom, habos felhők fejem felett vitorláson feszülve szállnak. Üzekedő játékai köszönöm életnek, halálnak.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csendet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány nélkül élni, és itt nem csak a visegrádi várra és palotára és más visegrádi emlékekre gondolok, hanem gondolok arra is, hogy a völgy, amelyben házikót építettünk, a római őrvonal közelében fekszik. Nagyon régen találkoztam műfordítói problémákkal, azt hiszem 14 éves voltam, amikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolat jel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, hisz nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madara. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide, trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban
Voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban nyelvtanítás érdekelt. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónő, aki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapestusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapestikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbért, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésbe. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik. Ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepedtek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr, mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő Bécset lőttetni, sem porát, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sűrűn gyalogmép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a kőfalt lövi. Embereknek tetszik, föld menj rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának, kegyelemért királyhoz bocsátának, kegyelemlőn király túl az városnak, sem fejek, sem marhájuk meg nem bántatnak. Nagy vígan követek Bécsbe térének, község előtt dolgokról beszélének, király kegyelmének mind örvendének, kapukat mind körül leeresztének. Vivé az gróf Bécs kulcsát az királynak, térdre esék kulcsot ad át királynak, dob, trombita, harsogni a fogának, király szép hadai megindulnának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagy urakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével, hópénzesek térden állnak szép renddel, királyt várják ilyen nagy tisztel.

0: Visegrádi vár a Lucullus Idillát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné lakosztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány, fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna, márványból készült aranyozott kilátók, halastavak, tornapálya és lóversenypálya. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranszánus, lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történet. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkívánná. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történet.

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valami. Paraszt ruhába öltezvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és azt a borokra.

Mátyás király egy időben méne ki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld a hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová megy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szexárdi apát úr házasult, meg a kurva anyádot vett el. Én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt hallván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya, hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Jár be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy halla a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felettel.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vel a nagy papírosra a fondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül, egy kristályos lámpást akar csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvos doktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok. Az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a librárián felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett, nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala. Birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid üdőn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindez éles világról végültetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez van?

természetnek, meddig olyan embert formálhat, aki világ és országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, és elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárát.

is idézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitéz holló, saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint kar

madarak. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert vele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát.

szívből méla hangok hullanak, mint halk rinek. Búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg. Pinty felel rá, címke szó, most szálingózni kezd a hó. S Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

gyermekkorom egyedüli vezető is. Ti és Gyula, madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító, neki csak. Látóhatáron telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föld, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

oko. Unis do furcio verde fa, mint hajlik a patakon át. Hú, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne keresd. Már ága között az aranyapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testelen.

Noé bárkája szerint. A Nagy Imre festmény hátra. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra. A bújdosni se tudó szegény legény éneke ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burtus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burtus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt utána. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorítan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. A valamikori kenyájunk, a valamikori kenyájunk. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolyt a szavak a házsongárban, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja-e verme, mindnyájan ehhez járulók vagyunk, siratlán, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarkai, Esze Tamás talpas kurucai, mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harangot. A ki nem üvölthető félszek idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott, a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgó, körül árván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánk.

0: Fatul fai. Fatul fai. A sűrűsödő alkonyatban fátul fáj lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengetyűt hallanám. Meg-megtorpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok. Vágtába jövök, csak addig a vastag bűzni. Ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni. Bokornak, ágnak, avarnak lenni. Madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni. Lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Két fáj, három fáj, hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalál. Sörényébe markolom, éget, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a vendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb lenni. Jól eljöttem. Még csak öt fát nem is
1: szakott, ördög borda,
0: mézes lett a mackó óra. Szól a csengő, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol
1: csak
0: a tisztás?
1: Csak ne gyalog kellene.
0: Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a nap a tisztásról.
0: Nevemet a fára.
1: Legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengő, most is hallom, folyton hallom régen.
1: Utásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson.
0: Még nem hallom, mégis hallom.
1: Visszafelé
0: majd, sörényében már a hold is lemenőve.
1: Vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ületünk homlokok kórusaira. De csak tovább.
1: Hallom.
0: Fától fájik, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már.
1: Eljutok a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet. De én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy, még három. Proféta leszek.
0: Tovább,
1: betegeket
0: tovább,
1: gyógyítok, fátul, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem.
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet jól szereztem a kolozsvári malomára.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkat. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyanévet. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább fától fáig. Biztasd magad, kis legény. Rég nem hallod? Mégis hallod? Hold világol a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáid felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, angyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább. Fától fáig. Nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már nem játszható. Hinálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 12:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Állok az ablakszakad,
1: éjszaka.
0: A mérhetetlen
1: messzeségen áll.
0: Szemembe gyűjtöm össze,
1: távol csillag, remegő
0: sugara. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Egy égi üzenet
1: tudja,
0: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rátyukom fáradt koporsó födelét.
1: Szememben célhoz ért.
0: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerét, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény.
1: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerét,
0: bús
1: földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről
0: és tűnődve figyelem
1: az égi fény.
0: Mi ős bút zokog a vérnek a fény,
1: vérem
0: földnek az ég,
1: és csöndben
0: elemnek
1: és
0: az elem.
1: Figyelem, mi ős bút zokog
0: a csillagnak a magány, a térbe szétszólt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
1: Tán fáj a csillagoknak a magány,
0: ó, csillag, mit
1: a térbe szétszólt millió árvaság,
0: messzebb te se vagy, mint egymástól itt.
1: S hogy össze nem találunk már soha a jégen,
0: a Sirius van télen távol,
1: s messziségen át.
0: Vagy egy-egy társam,
1: ó, csillag, mit
0: jaj, ki mondja meg.
1: Messzebb te se vagy, mint
0: ó,
1: egymástól itt a földi szívek.
0: És jaj,
1: a Sirius van tőlem távol,
0: ó, jaj, az társam. Lélektől,
1: ki mondja meg,
0: lélekig.
1: Ó, jaj,
0: küldözzük a szemcsügget sugarát,
1: és jaj, szeret.
0: És köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
1: Az út, lélektől lélekig.
2: Hegyi beszédek felé.
1: Küldözzük a szemcsügget sugarát, köztünk a roppant, jeges űr lakik.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen agar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat! Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pigen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllépben a fejlődött.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ahogy hallottátok, ez már itt a harmadik utas. Én Szabi vagyok a pult mögött, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tiborút.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hogy valaki követte áprilisban a harmadik utas adását, de hogy ott már volt egy Conteos műsorunk. Érdekes módon többen szóltak az adás után, hogy bizonyos részeket, számukra úgy tűnt, hogy nagyon fontos részeket nem lehetett érteni. Utólag megvizsgáltuk ezt az esetet, és egyszerűen az történt, hogy valaki... Szóval ennyi történt, nem tudtuk, hogy ki áll a háttérben.
3: Hát a háttérhatalom, ki más?
1: Hát a háttérhatalom, de ki más? Hol is kezdjük? Egyébként Talán ott, hogy múlt év novemberében jelent meg a Conteo 1.
3: Így van, november, illetve október legvégén.
1: És most egy újabb vaskos kötettel álltál elő, a Conteo 3?
3: Ez még csak a 2, újabb 30 válogatott összeesküvés elmélet. Ez lesz a Conteosok zöld könyve, ugye Kadafi ezredes előtt tisztelegve. Az előzőhoz ugye kék volt.
1: Te találkoztál a zöld könyvvel?
3: Igen, megvan otthon különben az eredeti, mármint a magyar fordítás, és egy nagyon szórakoztató olvasvány.
1: Én magam elmentem a nagykövetségre, és kértem tőlük, mert azt hallottam barátaimtól, hogy csak be lehet sétálni, és kérni lehet könyvet, és nagyon furcsa. És egy részre emlékszem belőle, a sportról volt szó, a tömegsportról, és általában a futballról, meg konkrétan a világbajnokságokról, hogy ennyire napra készek legyünk. És azt írta ez a kedves drága ember, hogy akkor lesz igazándiból szabad a világ, hogyha majd a stadionok falai leomlanak, és az emberek mind beözönlenek a pályára, és együtt fognak futballozni. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Hát ez a kis zöld könyv, igen. Volt egy barátnőm, akinek mániája volt a kis zöld könyv, és körülbelül 3-4-szer ment el a líbiai követségre, de hát ez nagyon régen volt, ez most a 80, 1980, méghozzá New Yorkba. Na most én már nagyon be voltam tojva, mert hát gondoltam, hogy a világ összes kémelhárító agencie már lefotózta előről, hátulról, középről, már lekövették a házig, ahol laktam.
3: Sőt, amúgy ez nem kizárt, bocsánat. Ez nem kizárt amúgy.
4: Hát sőt, biztos. Ezen kívül a barátnőm ilyen életnagyságnál nagyobb Kadafi képeket festett, és az mondjuk, gondoljátok, hogy a lakásunk mondjuk volt 26, hát lehet, hogy 30 négyzetméter, talán nem, annyi nem volt. Hát így Lower East Side, New York, nyomor negyed, de ő ilyen óriás vásznakra festette a Kadafit, ő volt a mániája. Egyébként egy szombathelyi lány volt, sajnos meghalt nagyon korán. És olyanokat festett, mint hogy ül Kadafi a fonott karosszékében, és bal vállán egy papagáj csipog a fülébe, ja, és a kezében egy vakoknak egy bot. Egy ilyen vakbot, és fekete napszemüvegbe ül. Szóval mindenféle verzióban, hát én már be voltam tojva nagyon, attól, hogy mi lesz. Szerencsére egy idő után valaki másba lett szerelmes.
1: Várj, Zsuzsa, valahogy be kell hoznod a gyík embereket, vagy a Bilderberg csoportot, vagy valamit, tudod, a konspirációs teóriákról van szó.
4: Nem, simán Alanatúr szerelmes volt, amit én értettem, mert nekem is anno a gyerekkoromban három poszter fiú volt, a Cseh, a Lennon, meg a Kadafi. Hát ez van a csajokkal, tudod, meg poszterfiúk kellene. Mondjuk a Kadafi...
1: Azért ezt magyarázd már meg, tehát a Che Guevarát értem, a Lennont is valamennyire értem, igen. De hogy került oda Kadafi?
4: Hát, most nem tudom pontosan, mikor volt a hatalom átétele, valamikor a 70... Várjál, a 60-as évek végén, 68-69?
3: 70-es évek volt az szerintem.
4: Mindegy, de ugye kezdetben, a 70-es években?
3: 70-es, úgy emlékszem én, de persze nem...
4: Lehet, hogy korábban volt. Talán a 60-as évek végén, majd így nézzétek meg gyorsan a neten. Lényeg az, hogy akkor, amikor hatalomra került, akkor még ő nagyon pozitívan volt előadva, és egy szép fiú volt. Hát, tehát nagyon vonzó volt, egyszer hamar túltettem magam rajta, mert azért eléggé látszott rajta, hogy bolond. És tehát én eléggé hamar erre rájöttem. A barátnőmnek nem sikerült ezt meglépnie, csak szerintem később, de azt tudtuk róla, hogy női
3: Testőrsége van.
4: Testőrsége van, mert annyira paranoid, és ő maga is gyakran öltözik női ruhákba.
1: Figyelj, vagy annyira paranoid, vagy annyira jók voltak ezek a női testőrök.
4: Biztos, hogy csak bennük bízott meg.
1: Mondjuk, hogyha engem megkérdezel...
4: Férfiban nem bízott meg.
1: Vagyok annyira soviniszta, hogy én is női testőröket választanék.
4: Igen, de azért is, mert ezek ilyen nagy darab, nagyon kemény csajok, mert a nők, ez sajnálattal mondom, de szabálykövetőbbek.
1: Akkor légy szíves...
4: És igazából ők maguk kevésbé vágynak hatalomra. Van, aki igen, mert mindenki vagy, csak emberből Zsuzsa! Van, de a nők között kevesebb az ilyen.
1: Zsuzsa, nagyon drága vagy, de hadd beszéljünk a konspirációs teóriákról.
4: Jó, akkor elengedem azt a történetet, tehát sajnos minden. A következő isten, akit Tupac Amarunak hívtak, az az összes festményét összetépte és kidobta az ablakon. Így most nem tudom nektek megmutatni. Hát ennyi.
1: Köszönjük szépen.
4: Isten áldjon.
3: Köszönjük, szia.
1: Rögtön kérdezik is hallgatók, hogy van-e kedves konspirációs teóriád most? Hiszen azért most elég nagy konspirációs teória boom van.
3: Hát, ha az aktuálpolitika mentén akarunk haladni, megfontoltan, akkor én azt javaslom, hogy feltétlenül a krími eseményeket, illetve az ukrajnai eseményeket kísérjék figyelemmel, szerintem ez a nyár még fog meglepetésekkel szolgálni, illetve, hogy itthonról is mondjak, hát a Szeúzó üggyel kapcsolatban szintén azt tudom mondani, hogy érdemes lesz odafigyelni a hivatalos és a nem hivatalos hírekre, mert hát már belengedték, ugye, hogy újabb tárgyak fognak hazatérni.
1: Parancsolj, hallgató! Vonalban vagy?
3: Hello, szia!
2: Hello!
1: Szervusz, Tilos Rádió élőadásban. A telefont hallgass mindig ilyenkor.
2: Hello, erőegészség, itt a Zsámbaki. Csak azt lehet mondani, hogy a számon vetted ki a szót. Hallottok engem?
3: Tökéletesen hallunk. Szia, Zsámbaki!
2: Na, én csak a krími események miatt ugye a legaktuálisabb, hogy tulajdonképpen ugye itt két nagy nép feszül egymásnak, az egyik nagyobb, mint a másik, de közben köztük vannak ilyen kis népek, és azokon kóstogatják. Ez a Conteónak a lényege. Ugye, mert konspirációs teóriák, a Conteónak az a lényege, hogy a krími oroszokon, meg nem tudom, kicsodákon próbálgatják egymás fogait ezek a nagyhatalmak. Kiverünk innen. Ezt lebombázzuk a repülőteret. Ott, meg mit tudom én, de az a lényeg, hogy mit válaszol rá a másik. Tehát, hogy mennyi katona kell ahhoz, hogy esetleg netán komoly lenne a sztori, akkor mi legyen vele.
1: Várjál, de ez egyszerűen a realitás teória, ez még nem konspirációs teória. Valahogy tudod, arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy ez a két nép, mondjuk az egyik az emberi faj, a másik meg azok a gyíkok, akik a félelmünkből táplálkoznak.
2: Ja, értem. Hát jó, hát akkor ilyen alapon arról is, hogy akkor volt ember a holdon.
3: Jó kérdés.
1: Lesz szó, bizony erről is lesz szó a adásban.
2: De most szóval...
1: Ott voltál, Zsámbuki? Láttad? Ott voltál, láttad?
2: Hát ez a baj. Ugye most nagyon valami másokból el kellett nekem olvasnom egy tanulmányt. Tudományos Akadémián készült, arról szól, hogy Attila, mint ami, tehát a Hungari nevű népnek, amelyet így emelegetnek bennünket külföldön, hogy tekinthető-e ősünknek vagy sem. És én döbbenettel olvastam azokat a mondatokat, amelyeket nagyon komoly kutatók írtak le, hogy hát részben igen, részben nem, valószínűleg egymást utolértük, amikor vándoroltunk, de a lényeg az volt, hogy akkor is működött egy ilyen óriási nagy világhatalmi ilyen ambíció, aminek a részese volt Hun Attila. Tehát Attila a Hun.
3: Hát az ős, bocsáss meg, hogy közbeszólok, tehát az ős magyar Conteók, tehát az ős magyar, a magyarok igen. Eredetével, származásával kapcsolatos teóriák, azok szintén egy klasszikus Conteónak tekinthetők. Nem írtam ugyan még róla, de már beszélgettünk a blogon
2: hát
3: erről, és előbb-utóbb. Igen.
2: Bocsász, te vagy a Tiború?
3: Igen, szia, én vagyok, bocsáss meg, nem mutatkoztam be, igen, Tiború vagyok.
2: Én meg a Rámbuki vagyok, igen. Meg hogy mondjam, hogy a honlapodat mélységes nagy tisztelettel.
3: Ó, szuper, köszönöm szépen.
2: Köszöntöm a kultúrát világban.
3: Köszönöm,
2: ritka.
3: Köszönöm, ez jó esik.
2: Ritka, ráadásul idegesít, amikor valaki jobban ír magyarul, mint én, de mindegy.
3: Jaj, Istenem.
1: Szuper, akkor köszönjük szépen, visszamegyünk egy kicsit Conteózni, jó?
2: Jó, oké. Okay. De mondjuk, mert hódraszállásról lehet nyugodtan hosszan
1: lesz,
2: egyébként.
1: Lesz szó hódraszállásról is.
2: Vannak kérdések, vannak kérdőjelek.
3: Na, így van. Vannak. Köszi a hívást, köszi, szia. Hello.
2: Szia, minden jót.
1: Hódraszállás?
3: Legyen a hódraszállás.
1: Legyen a hódraszállás. Én egy televíziós show-t láttam, ebben pont azt próbálták meg bizonyítani, hogy már pedig azok a teóriák, amik megpróbálják cáfolni a holdraszállást, azok igazándiból nem működnek. Vizsgálati körülmények között, ami azt jelenti, hogy kamerák előtt bizonygatták azt, hogy például az árnyék az lehet, hogy nem annyira éles, lehet, hogy a holdporban mégiscsak megmarad úgy a lábnyom, de benne fölmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet kirendelte meg?
3: Hát ugye a holdraszállás konteók alaptézise az egy 61-es Kennedy beszéd, amikor Kennedy ugye kijelentette nagy nyilvánosság előtt válaszként a szovjet Sputnik sikerekre, hogy már pedig X időn belül, 10 éven belül azt mondta, a holdra le fogunk szállni. Csattanós választ adunk a szovjeteknek az űrverseny mentén. És így tovább, tehát ez tény, ez nem konteó, aztán a konteósok szépen kiderítették, és mindenféle számítással alátámasztották, hogy a szakemberek rájöttek, hogy ez az elnöki ígéret nem teljesíthető, és ezért kénytelenek voltak, úgymond, a NASA és az illetékes amerikai szervek megrendezni egy hatalmas stúdióban a holdra szállás filmjét, mert nem akartak szégyenbe maradni. És akkor innen kezdve persze gömbölyödik tovább a történet, a konteósok feltesznek 8-10 klasszikus kérdést a holdraszállás állítólagos valódi filmjével kapcsolatban, és a NASA és az illetékesek ezekre megadják a kincstári válaszokat, de amennyire én figyelemmel kísértem az eseményeket, nem sikerült megnyugtatóan megmagyarázni, ugye milyen kérdések azok, hogy miért nem látszanak a csillagok a háttérben. Ilyen kérdések azok, hogy milyen furcsán vetődnek az árnyékok a Holdon, hiszen ott egyetlen egy fényforrás van, a nap, illetve hát mondjuk a Föld, ha a nap megvilágítja, és onnan vissza verődnek a sugarak. Ennek ellenére az árnyékok nem párhuzamosak. Tehát úgy tűnik, mintha rejtett, legalábbis a szemlélő számára rejtett további fényforrások lennének. Szintén ilyen kérdés, hogy milyen furcsán lobog az a bizonyos amerikai zászló, hogyan maradhatott meg ugye az ominózus lábnyom, stb. A holdkom fúvókái miért nem alakítottak ki maguk alatt mélyedést, üregeket, ugye, mert hát a holdpor az holdpor, stb. Tehát,
1: a lábnyomra konkrétan emlékszem is, hogy ott az volt a probléma, hogy a holdpor annyira finom, hogy mikor elemelte volna a lábát az űrhajós, akkor egyszerűen összeomlott volna a lábnyom.
3: Igen, tehát nem túl szép, túl szabályos az a bizonyos űrcsizma lábnyom, mondják a konteósok.
1: De mondjuk ezzel szerintem nincs sem baj, még akkor se, hogyha kvázi lerakta valaki a lábát, és utána fixálta valahogy, hogy ott így szépen megmaradjon.
3: Azt én is el tudnám fogadni, tehát valami rögzítő szprével, vagy valami hasonlóval megörökítve.
1: Mondjuk itt, vicces lenne, hogyha ezt így elmondaná a NASA, hogy
3: először
1: befolytuk hajlakkal, igen. És aztán beleléptünk.
3: Igen, meg ugye hát a másik nagy kérdéscsoport, hogy a későbbi holdfelvételeken miért nem látszanak azok a hátrahagyott tárgyak, amelyek hát ott maradtak a holdfelszínén, és amelyeket nem hoztak magukkal vissza a Földre, hiszen nem érte volna meg. No, a lényeg az, hogy rengeteg hasonló kérdés van, és továbbra is főleg az amerikaiak igen jelentős hányada, tehát, hogy úgy mondjam, szabad szemmel látható százaléka továbbra is kételkedik abban, hogy ez a holdraszállás akkor is úgy megtörtént volna. Sőt, még aztán Stanley Kubrickot meggyanúsították azzal, hogy őt kérte fel az amerikai kormány, hogy mint rendező és potenciális forgatókönyvíró szépen levezesse ezt az egész holdraszállás történetet.
1: És ugye még meg se tudjuk kérdezni, hiszen meghalt.
3: Hát igen.
1: Különös körülmények között, sajnos, ráadásul folyamatosan bujkált is.
3: Nem véletlenül, ugye, kiegészítő konteó a holdraszállás konteókhoz, Kubrick halálával kapcsolatosan állítólag, mondják egyesek, Kubrick megzsarolta volna az amerikai kormányzatot azzal, hogy hát előjön a Frankóval. És elmondja, hogy hogyan is történt ez valójában.
1: De térjünk át akkor a kedvenc konteóidra, mert most ez Zsámbó kihozta be, hogy van-e egyáltalán egyébként egy konteógyűjtőnek és halmozítónak, van-e egyáltalán kedvenc konteója?
3: Van, meggyőződni. Soha nem gyűjtöttem bélyeget, illetve csak kisiskolás koromban, de gondolom mindenki. Tehát egy bélyeggyűjtőnek is vannak kedvenc bélyegei. Kazanovának is biztos volt kedvenc szeretője. Úgyhogy nekem is vannak kedvenc konteóim. A magyarok közül a mindörökkönörökké visszatérő Szeuzó ügyet említeném meg, illetve a Móri mészárlást, és hát a nemzetközi konteók közül pedig a Gyatlov hágórejtélyét, a Kennedy gyilkosságot, és hát van még egy pár, de mondjuk ezeket szerettem volna úgy igazából kiemelni.
1: Hú, hát akkor beszéltünk egy kicsit a Szeuzóról, mert az nekem egy elég homályos folt.
3: Az sokak számára homályos volt, igen.
1: Egészen onnantól kezdve, hogy hogyan került elő, hogyan tűnt el, hogyan került elő megint újra, gyakorlatilag mindig ködbe vész az eleje is, meg a vége a történetnek, és néha egyszer csak így felcsillan a napfényben maga a kincs.
3: Hát ez főleg mostanában igaz, ugye, tehát a parlamentben megtekinthető a 7+1 tárgy, amely meglehetősen homályos körülmények között hazakerült most a tavasszal. Hát a Szeuzó kincsekről szerintem mindenki hallott már, tehát én részletekben nem mennék bele. A lényeg az, hogy a legelterjedtebb verzió szerint egy Balatonfelvidéki, polgárdi környéki fiatal srác találta meg ezeket a kincseket. Ez egy ezüst kincs, a 3. századból római eredetű ezüstkincsről van szó. Majd hát a találgatások, illetve a hivatalos magyar verzió szerint ezekből a tárgyakból egy kicsit eladogatott az ecseri piacon műgyűjtőknek, illetve hát régiségneppereknek, majd amikor a srác bevonult katonának, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a tárgyakat, illetve az egyéb magánásatásból származó érméket megmutatta a katonatársainak, illetve a katonai fejevalóinak, előjáróinak, akik hát szemet vethettek ezekre a kincsekre, és bizony Simeg Jóska, nyugodjék békében, az életét adta a tárgyakért. 8 nappal a leszerelés előtt titokzatos körülmények között, eredetileg öngyilkosságnak tűnő körülmények között meghalt, felakasztotta magát, és a tárgyak azóta sincsenek meg. És aztán itt már jön a nemzetközi műkincskereskedelem, titkosszolgálatok, ugye a szovjetek, magyarok és más titkosszolgálatok szerepe is felmerült a konteósok szerint, és hát hosszú éveken keresztül folyt nyomozás az ORFK-n az ügyjel kapcsolatban. Nem igazán sikerült vádra vinni a dolgot, tehát nem sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy abból egy vádképes előterjesztés legyen, de meglehetősen alapos a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, hogy Simeg Jóska halála gyilkosság volt, és nagy valószínűség szerint azok gyilkolták meg, öngyilkosságnak beállítva, akik hát később, vagy már azelőtt ezeket a bizonyos kincseket, ezüstárgyakat külföldre juttatták, amelyek aztán a Sotheby's-nél felbukkantak, meglehetősen kalandos körülmények között próbálták őket a nemzetközi műkincspiacra bedobni, és hát a legutolsó momentuma, legalábbis a legutolsó publikus momentuma, amikor idén márciusban, ha nem csalódom, a miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta az ország és a világ közvéleményét, hogy a 15 tárgyból 7 tárgyat és az azokat eredetileg tartalmazó üstöt a terrorelhárítási központ 6-6-os támogatásával hazaszállították, és ezek vannak most a parlamentben kiállítva.
1: Egyébként ugye az van, hogyha valaki nagyon híres, vagy nagyon hírhet, vagy valamilyen módon a közérdeklődésre számot tart az ő személye, akkor a halála esetén mindig megindul a találgatás, hogy mi okozhatta ezt. Különösképpen igaz ez, hogyha önkezűségről van szó, mert azért azt egyfelől nehezen tudjuk elfogadni, hogy valaki véget vet a saját életének, másfelől pedig mindig felmerülnek kérdések ennek kapcsán.
3: Így van, hát a konteók genézisének, keletkezésének egyik részmagyarázata az, hogy az emberek egyszerűen képtelenek elviselni, hogy egy híres, általában közmegbecsülésnek örvendő személy, aki már szinte már félisteni státuszban láttak az emberek, tehát mondjuk egy celeb, egyszerűen öngyilkos lesz. Tehát ugye itt Marilyn Monroe-tól kezdve Elvisen keresztül egyéb kiemelkedő személyiségek halálával kapcsolatosan merülnek fel mindig kérdőjelek. Az emberi lélek úgy van összerakva, azt szokták mondani a szociálpszichológusok, hogy elutasítja ezeket a magyarázatokat, és minden áron valami háttérhatalmi mesterkedést, vagy legalábbis idegenkezűséget vél felfedezni ezeknek a haláleseteknek a hátterében.
1: Van a 27-esek csoportja, azt ismered?
3: Igen, aki 27 éves korukban
1: igen,
3: haltak
1: Kurt
3: meg.
1: Cobain.
3: Jim Morrison, Janis Joplin. Igen, tehát ők valamennyien olyan művészek voltak, előadó művészek, főleg énekesek, akik 27 éves korukban hát meglehetősen furcsa, vagy legalábbis homályos körülmények között vesztették életüket. Igen, ez is egy érdekes konteó.
1: Merre menjünk tovább?
3: Csak előre.
1: Csak előre. Azt mondom, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, ugyanis hoztam egy nótát, amin pont John Fitzgerald Kennedy énekel, és ez pont az a beszéde, ami megalapozta egyébként később az egész csillagháborús törekvéseket, illetve az azt megelőző űrkutatási törekvéseket az Egyesült Államokban.
3: Hajrá, halljuk!

honk of the desert. Eradicate disease. Tap the ocean depths.

0: Köszönjük szépen JFK-nek a kis közreműködést, és ez pedig a harmadik utas, a Tilos Rádió szemlélet magazinja, és mielőtt folytatjuk Tiborúval, szeretném elmondani nektek, hogy Csabi pillanatnyilag azért nincs itt a stúdióban, mert nagyon-nagyon korán ment haza 5:30-kor, de 6:30-tól 7:00-ig még így is önjelölt dúlaként, bábaként segítkezett a saját kisfia megszületésénél. Nem lennék meglepve, hogyha utána most együtt elaludnának anyukával, Emőkével. Minden esetre szeretettel gratulálunk innen az újszülött kis porontnak, anyukának, apukának. Én egyébként nagyon szívesen megkérdeztem volna Csabit, hogy a kisgyerek nem nyaltolja meg a szemét, mikor megszületett, de most ezt nem fogjuk. Parancsolj, hallgató!
1: Hello, sziasztok, Nagy Zoli vagyok. Szia. Érdeklődni szeretnék csak a vendégtől, hogy Móral kapcsolatban, az nem tudom, hogy foglalkoznak a konteósok vele, hogy az egy hihető história, hogy egy tatabányai postás, azt hiszem, az volt foglalkozására nézve az egyik elkövető, de mindesetre tatabányai volt, az 8 darab célzott lövést ad le, vagy még többet, úgy, hogy szemkontaktusa van, tehát fejre. Mert én ezt úgy, hogy valaki nem volt katona, meg nem ölt embert, hát mondják a szakértők, beszéltem ilyennel, az képtelenség. Tehát olyan nincs, hogy valaki vesz egy pisztolyt, aztán utána lövéseket ad le, nem fejre, hanem tehát nem testre, hanem fejre, ott, ahol szemkontaktusnak kell lennie. Tehát látja a szemét, és az ember fókuszálni fog a fegyverre, a fegyveren keresztül az illető szemére. Nem lehet így 8 embert megölni, de aztán lehet, hogy én tévedek, és nem mind fejlődés volt, amit kaptak a szerencsétlen áldozatok. Szóval nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, meg bocsika, még csak egy kérdésem, hogy Észak-Koreával foglalkoztok-e, konteósok? Ez lennének az én kérdéseim, és nagyon szépen köszönöm.
2: No, akkor először köszönjük a kérdéseket. Először is a Móri üggyel összefüggésben, ugye az első kötetben részletesen kiveséztük a Móri ügyet, és többek között az általad említett furcsaságot is megemlítjük. Azt, hogy egészen pontosan az áldozatok testén milyen lőtsebek voltak, és melyik testrészükön, azt én így most fejből meg nem mondom neked. Voltak fejlővések is, én úgy emlékszem. Nem véletlen, hogy az első verziók között ugye az volt, hogy egészen biztosan idegen légióban fegyverjártasságot szerzett személy lehetett az elkövető, hiszen emlékezünk vissza a Hajdú Kaiser páros Hajdú tagja, ő ugye 3 vagy 4 évet eltöltött az idegen légióban, és róla feltételezték többek között azért, mert ő légiós volt, hogy ő volt az egyik elkövető, ugye erről bebizonyosodott később, hogy nem igaz. Tehát igen, foglalkoztunk ezzel a felvetéssel is. A másik kérdésedre pedig a válaszom az, hogy Észak-Koreával még nem foglalkoztam a blogon. Kommentek között, hát most már azért lassan 45 ezer komment gyűlt össze a kontoblogon, tehát a kommentek között felbukkant a Kim család története és az észak-koreai diktatúra természetrajza, de fő témaként még nem foglalkoztunk vele. Ugye gondolom, feltételezem, azért kérdezed, mert vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ha Kim Jong-un és az elődei ugye nem kaptak volna külső támogatást, ez egyszerűen nem maradhatott volna fenn ez a diktatúra. Egyesek itt, még az Egyesült Államokat is meggyanúsították az, hogy mesterségesen egy olyan élő ellenséget tart mindig szem előtt, ugye, akire az amerikaiak gyűlölete kivetítődhet. Nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben helytálló feltételezés. Az viszont tény, hogy ilyen összeesküvés elméletek léteznek. De még nem foglalkoztam vele, viszont nem kizárt, hogy fogok. És köszönöm a tippet.
0: Mármint most Észak-Koreára gondolsz?
2: Mármint az észak-koreai állam létezésével összefüggő összeesküvés elméletek.
0: De ez megint egy olyan zárt közösségről van szó, amire nagyon nehéz a belátás, nagyon nehéz pontos információkat szerezni, úgyhogy az ember ilyenkor kitölti a maradék részt a saját elméjének a termékével, vagy pedig más elmének termékével.
2: Ahogy ez a kontaktoknál lenni szokott, tehát ugye az emberi elme irtózik az űrtől, ez a horror vakui elmélet szociológiai megfelelője. Tehát amikor nincs elég információnk egy bizonyos történésről, esetről, sztoriról, akkor az alkotó fantázia, ugye, ahogy mondani szokás, működésbe lép, és a hiányzó űrt kitöltjük a saját
0: fantáziáinkkal. Gondolom, az ismeretlen az nagyon félelmetes.
2: Igen, hát ugye a szorongás és a félelem közötti különbség ebben

0: ugye a nagy könyvesbolt hálózatok internetes oldalán is megvásárolható mindkét kötet. Az egyik a történelem nagy kategóriába sorolta, a másik pedig a természettudományok kategóriába, sőt az egyik internetes könyvvásárlási oldalon az első kötet a természettudományok között van, és a második kötet a történelem kategóriában, ami hát érdekes.
1: Egy hallgató azt írja, hogy esetleg ezotéria?
0: Igen, most én nagy tisztelettel viseltetek mindenki iránt, aki az ezotéria és a paranormális jelenségek híve. Ugyanakkor be kell nektek vallanom, hogy én attól tartottam egy kicsit, hogy ez lesz a könyvterjesztők első reakciója.
1: Tehát, ez is lett, hiszen azt írja hallgató, hogy ő konkrétan ott találta meg egy nagy bevásárlóközpontban.
0: Ja, hát akkor ez a harmadik kategória. Én viszem a balhét, és vállalom az összes következményt. Én nem örülök annak, hogy ezotériához sorolják be a Conteót, hiszen ez nem az.
1: És mondanám a negyediket, publicisztika.
0: Na, ez viszont már megtisztelő.
1: Én ott találtam meg.
0: Igen, na, ez
1: én ott találtam meg, és képzeld el, amikor fölemeltem, akkor odaugrott egy ember, és azt mondta, hogy Conteó, Conteó! És látható, nagyon megörült, hogy meglátta az én kezem által ezt a dolgot.
0: Na, akkor szuper, akkor meg kidobom neked a részesedést.
1: Mi több, amikor megkérdeztem a két emeletes könyvesboltban, hogy hol van a Conteó könyv, akkor általában úgy szokták, hogy beírják a címét meg a szerzőt. De a hölgy tudta már, hogy hol található.
0: Hát ez egyre
1: azt
0: jobb.
1: Mondta, hogy annyian keresik, hogy...
0: Köszönöm szépen minden olvasónak. És akkor bocsáss meg, Szabi, akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, és hoztam én itt magammal két kötetet, és ilyen betelefonálós, kérdezős, válaszolós keretek között szeretném ezeket kiosztani a hallgatóknak. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor én most feltennék egy kérdést, egy konteós kérdést, és az első helyes megfejtő, aki betelefonál, és bemondja a frankót, az kap egy zöld könyvet. Jó, dedikálva, ráadásul, ha úgy szeretné. No, ha készen álltok, akkor én rögtön fel is tenném az első kérdést. Biztos hallottatok sokan már a Majestic 12 nevű titokzatos csoportról. A konteósok szerint ez egy olyan tanácsadó testület, amely mindenkori amerikai elnöknek ad nemzetbiztonsággal összefüggő kiemelt tanácsokat, különös tekintettel az idegenek kell kialakítandó kapcsolatra és a kommunikációra és azokra a tendőkre, amelyeket majd az Egyesült Államok elnökének meg kell lépnie, amikor a hivatalos bejelentés megtörténik. No, tehát állítólag ez a Majestic 12 nevű csoport. Azt szeretném én tőletek kérni, hogy soroljatok fel nekem legalább három nevet, azon emberek nevét, akik ennek a csoportnak valaha is tagja voltak, és ezen nevek között legyen legalább egy magyar, jó? Tehát három név, és ezek között legalább egy magyar nevet kérünk szépen.
1: Hú, nagyon izgalmas. Olyan kíváncsi vagyok arra, hogy aki esetleg nem tud ilyen neveket, az milyen nevet próbál megbedobni. Tudod, hogy kitalálja, hogy ki lehet benne,
0: igen,
1: szerinte.
0: Igen, igen. Annyit elmondok, hogy valamikor a 40-es évek végén jött létre ez a Majestic csoport, tehát...
1: Igen, sajnos talán... itt a friss politikai vezetőket nem lehet elsütni.
0: Nem. Itt egy klasszikus neveket kérnék szépen, vagy kérnék szépen.
1: Parancsolj, kedves hallgató!
2: Halló!
0: Halló, szia!
2: Boros Bence.
0: Szia!
1: Szervusz, Bence!
2: Szóval a három név az Einstein, Oppenheimer és von Braun. És a magyar pedig Telleredel.
0: Tökéletes. Túl is teljesítetted egyel, tehát nagyszerű, valóban Telleredel. És hát tegyük hozzá még azt, hogy többek között még Neumann János is bekerült, igen, ebbe, igen, állítólag ebbe a csoportba. Nagyszerű megoldás, Bence, köszönjük szépen. Ha valahogy majd elküldöd az elérhető, illetve hát a nevet, hogy milyen névre szeretnéd a...
1: Igen, légy szíves, küldj el nekem egy jelszót a szabikukac.hu címre, és akkor jó, azt a jelszót beleírjuk a könyvbe, és én pedig válaszként megírom neked, hogy hova tudsz jönni. Egyébként a Mária utca 54-ben van a Tilos stúdió, itt tudod majd a technikustól átvenni nap 24 órájában, tehát jöhetsz nappal, éjszaka, bármikor.
2: Oké. Okay,
1: de várj, még azért ezt magyarázd meg, hogy ezt honnan tudod. Találtál egy régi könyvet a padláson, ami kézzel volt írva, titkos írással,
0: esetleg leveleztél valamelyikükkel.
2: Sajnos nem álltam velük kapcsolatba, hanem olvastam a Conteó könyvet, az első kiadást, és emlékeztem erre.
0: Ragyogó, erre szuper, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Köszi,
0: és gratulálunk, szia.
1: A népművelés.
0: Így van,
1: a népművelés.
0: Már megérte.
1: Érkezett egy olyan válasz,

0: És egy Fox Mulder, Dana Scully, Réka Sikároly.
1: Igen. Határesetben ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni.
0: Merre menjünk tovább? A kedvenceid, Kennedy.
1: Melyik?
0: Melyik Kennedy
1: ugye,
0: legyen?
1: Mert ugye mindkét Kennedy. Hát vegyük a klasszikus JFK-t szerintem.
0: JFK-t, aki az előbb ugye énekelt nekünk.
1: Igen.
0: Let us begin.
1: No, tehát Kennedy elnök, ugye a Kennedy gyilkosság. Nagyon sokan különben a 20. század nagy Conteo őrületét a Kennedy gyilkosságtól kezdve számítják. Ugye biztosan sokan tudjátok, de elmondanám, hogy 63. november 22-én történt Dallasban, és hát Amerika legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb elnökének korai haláláról van szó, úgyhogy nem csoda, hogy akkora hullámokat vetett, amekkorákat vetett. Ráadásul ugye a gyilkosság körülményei, majd a gyilkosságot követő vizsgálatok, nyomozások, hát mind-mind olyan kérdőjeleket hoztak fel, vetettek fel, amelyekre megnyugtató magyarázat a mai napig sem született. Most így, ahogy visszaemlékszem, anélkül, hogy pontos számot mondanék, legalább 20, de biztos 15, legalább 15 olyan elmélet van, amely Kennedy halálának valódi hátterét hivatott feltárni. Ezek között a szervezett bűnözéstől, tehát a maffiától kezdve, a szovjeteken át a kubai rezsimig minden megtalálható, amit emberi fantázia kidolgozni képes. És az az igazság, hogy az elmúlt, most én gyorsan ki nem számolom, 51 év alatt nem sikerült megnyugtatni Amerika és a világ közvéleményét arról, hogy hát valóban Oswald lett volna a gyilkos, és pláne nem arról, hogy Oswald lett volna az egyedüli fegyveres, aki ott a tankönyvraktárból leadta azokat az ominózus lövéseket.
0: De ahogy Mikey nagyszerűen megjegyzi itt a cseten, 2 év múlva feloldják a titkosítást. Tehát 2 év múlva letelik az 50 év, valószínűleg egyébként meg lesz hosszabbítva ez, mert úgy szokás ilyenkor, de lehet, hogy hozzájutunk valamilyen információhoz. Egyébként az van haláleseteknél, különösen igaz az, mint mondjuk főzésnél van az, hogy ha zsírt meg cukrot hozzáteszünk, az mindenképpen érdekeset produkál az ételből. Ugyanígy a haláleseteknél bármikor hozzá lehet csapni ugye a zsidókat, a gyík embereket, Bilderberg csoportot, szabadkőműveseket, és akkor ezen túl még van egy csomó más egyéb tényező John Fitzgerald Kennedy halála kapcsán, amivel lehet foglalkozni.
1: Igen, hát a zsidókat, illetve a Mossadot kihagytam, noha az is nagyon lényeges összetevője az összeesküvés elméleteknek, amelyek a JFK halálával kapcsolatosak. Ugye többek között azzal vádolták meg így utólag Kennedy elnököt, hogy ő a palesztin-izraeli szembenállásban hát inkább a palesztinok felé kacsingatott volna tán. Ugye Kennedy volt mindeddig az egyedüli katolikus vallású amerikai elnök, és hát valamilyen okból kifolyólag azzal is megkínálták, hogy ugye itt a vatikáni kapcsolat és a vatikáni összefüggések, hogy az akkori Vatikán is inkább a palesztinok mellett állt volna. Szóval jó komplikált, és az az igazság, hogy kedves olvasóval, illetve hát hallgatóval én vitatkoznék, nem vagyok távolról sem biztos abban, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos akták akár 10%-a feloldást nyerne a titkosítás alól.
0: Hát meg, hogyha feloldást nyer, akkor mi nyer feloldást? Tehát, hogy pusztán az, hogy kapunk valamilyen iratokat, amiről azt mondják, hogy ezek 1965-ös, 66-os vizsgálati eredmények, ez még nem bizonyító erejű, csak annyit jelent, hogy ők azt állítják róla, hogy ezek 66-os eredmények.
1: Igen, arról nem beszélve, ugye, hogy a konteósok ultima rációja, utolsó érve mindig az, hogy bármilyen bizonyítékkal szembesítik őket, azt mondhatják és azt mondják, hogy ez a bizonyíték hamisított. Tehát ezzel lesöpörhetünk mi, konteósok, bármilyen bizonyítékot, de itt most nem erről van szó. Tényleg meggyőződésem, és nem nagyon szoktam ilyet mondani, de tényleg meggyőződésem, hogy a Kennedy gyilkosság valamennyi részletével kapcsolatos információra még legalább egy emberöltőt, hanem kettőt kell várnunk.
0: Nagyon kedves vagy, hogy így mondod, hogy várnunk.
1: Én nagyon derűlátó pali vagyok.
0: Ülve kibírjuk, de nézzük meg azokat, amik nem a klasszikus nagy Conteo válaszok a Kennedy gyilkosságra. Az ugye tény, hogy meghalt.
1: Hát, látod most, hogy erre így rákérdezel, olvastam ám én olyan verziót is, ami arról szólt, hogy megrendezték ezt az egészet, és valójában Kennedy ki akart vonulni emelt fővel, mert ha egy szétlőtt fő emelt lehet, tehát emelt fővel ki akart vonulni az amerikai közéletből, mert annyira elege volt egyrészt az őtövező celebkultuszból, másrészt pedig hát ő annyira beteg volt, tehát nagyon komoly mindenféle ízület és egyéb panaszai voltak, keringési rendellenességek, hogy élete utolsó hónapjaiban már csak úgy tudott nyilvános szereplést vállalni, hogy előtte nagyon jelentős vitamin és egyéb ilyen roborálószer koktélokat kapott, sőt LSD-ről és egyebekről is beszélnek. Tehát.
0: Hát pont most láttam a Komornik című filmet, és ott egy adott ponton megkérdezi a Komornikát, hogy hány tablettát is szedtem be ma, és akkor mondja, hogy 103 darabot uram.
1: Elképesztő mennyiségű gyógyszert szedett be, különben ezt objektív források is megerősítik, és hát az a nagyon kevés, amit az orvosi dossziéjából nyilvánosságra hoztak, az azt támasztja alá, hogy valóban hihetetlen fájdalmai voltak, tehát fájdalomcsillapítók és ilyen szerek nélkül gyakorlatilag már fizikailag is összeomlott volna.
0: Egyébként tényleg az sem biztos, hogy ő meghalt, tehát az is lehet, hogy egyszerűen ki akart vonulni a közéletből, és megrendeztek egy ilyen eseményt, hogy ő boldogan élhessen egy sokkal zártabb körülmények között, viszont nem tudom, a családjával és mégsem az egész világ közvéleményével a háta mögött.
1: Igen, vannak ilyen vélekedések is, most nem azt mondom, hogy ezek a legcombosabb vagy leghihetőbb forgatókönyvek, de kétségtelen ez is szerepel, és az is szerepel az elképzelések, illetve az összeesküvés elméletek között, hogy a saját halálát rendezte meg. Tehát ugye már említettem az orvosi, illetve az egészségügyi állapotát, szembesültől már mindenféle, 63 őszére már mindenféle politikai problémával is, és gyakorlatilag mondja ez a bizonyos Alconteo, az ő emberei bérelték fel Oswaldot, illetve hát a valódi lövőt, és egy ilyen látványos kvázi öngyilkosságot követett el Kennedy, hát hogy ne öngyilkos legyen klasszikusan, akkor azt szerette volna, hogy egy utolsó olyan momentum zárja le az ő életét, ami még inkább idolszerűvé, még inkább hősé, még inkább felejthetetlen amerikai elnökké teszi.
0: És ugye állhat a háttérben a depressziója, állhat a háttérben az is, hogy halála után még jobban összehozza a nemzetet, de mi van akkor, hogyha egy nagy értékű biztosítást kötött a halála esetére?
1: Igen, hát mondjuk az életbiztosítási kötvényét még nem szellőztették meg a neten, de elképzelhető, hogy... Habár az az igazság, hogy a Kennedy család vagyonosodási vizsgálatát, ha elvégezte volna valaki, vagy elvégezné valaki, hát arra kellene rájönnünk, hogy nem igazán szorult ő egy bármilyen nagy összegű életbiztosításra. Ugye a Kennedy papáról, Joseph Kennedyről, aki az Egyesült Államok londoni nagykövete is volt, sok más egyéb beosztása mellett köztudott volt már a 60-as években is, hogy a Kennedy vagyon megalapozását a prohibíció idején a mafiával történő üzletelés során szerezte. Nagyon-nagyon komoly sápot szedett az öreg Joe a szervezett bűnözéstől, amikor ugye az alkoholtilalom idején Kanadából és más helyekről importálták ugye a jó kis kanadai viszkit, meg a kubai rumot és egyebeket. És hát ugye a további kontaok arról is szólnak, hogy annyira lekötelezte vagy elkötelezte magát a mafiával szemben, hogy amikor Kennedyt különben mafia segítséggel, mondják az összeesküvés elméletben hívők, tehát amikor a szervezett alvilág anyagi segítségével megválasztották elnöknek, akkor a maffia joggal bízhatott abban, hogy hát most jön el az aranykorszak számukra, hiszen a Kennedy család nem lesz hálátlan a befektetett lóvéért. Ezzel szemben ugye az történt, hogy az öcs, tehát Robert Kennedy lett az igazságügyminiszter, és a legfőbb ügyész, ugye, ami Amerikában egy és ugyanaz azon személyhez kapcsolódik. És ha mondom, az alvilág azt várta volna, hogy a elnéző elnöki és igazságügyminiszteri tekintet kíséri a tevékenységüket. A legnagyobb felháborodásukra Robert Kennedy azzal kezdte, hogy soha addig nem látott összegeket áldozott a maffia elleni harcra és az FBI-ra.
0: Látszólag.
1: Hát igen, és hát 63-ra pöccent be annyira az alvilág, hogy hogy hát ők tették el láb alól. Egyrészt JFK-t, majd később RFK-t is, tehát mindkét Kennedy fivér halála, mondja ez az alverzió, vagy az Alconteo szervezete a világ nevéhez fűződik.
0: Megjött közben Csabi. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a Kennedy történetét. Szuper. Hallgassunk egy kis zenét, és behívjuk őt, és megkérdezzük tőle, amit megkérdezhetünk.
1: Okay.
0: A vendégünk Tiború, ez itt a harmadik utas. Hallgassatok minket.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szeretettel köszöntjük Csabit is a stúdióban.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Tibor.
3: Hello, Csabi.
1: Csabi, az
3: mik azok a karikák szemed alatt?
2: Egyrészt ez a szexepilem, másrészt meg hát ma reggel 6:30 végül is világra segítettem gyermekemet a saját fürdőkádamban. Kedves feleségem.
1: De tényleg te voltál egyedül a bába, minden, az orvos.
2: A bába szerintem a természet, a gravitáció és a tolóerő volt, amit a kedvesem kifejtett. Nagyon izgalmas volt, mert volt egy pillanat, amikor még fájt, és utána a következő pillanatban azt mondta, hogy jön ki a feje. Azonnal megyek be a fürdőkádba. És onnantól már csak percek voltak, és hopp, kijött a kis legény, pedig az orvosok azt mondták, hogy leány lesz.
3: Ennyit az orvosokról.
2: Egy jó névadó bulit kell majd tartani, azt hiszem.
1: Mit Margit?
3: Conteo.
2: Igen, vajon miért mondták azt, hogy leány lesz?
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen tréfa az orvosok részéről.
2: Minden esetre a valóság az, hogy fiam született már reggel, úgyhogy...
3: Isten éltesse.
2: Örvendünk.
1: Isten éltesse, de Csabi, nyugtass meg, hogy nem nyalta meg a szemét, mikor világra jött.
2: Nem, de furcsa nyelveken elmondott néhány imát.
1: Merre haladjunk tovább? Mit szeretnél?
2: Én azért ezt az UFO kérdést feszegetném, mert most így ez a jövővény, akivel ma találkoztam, eléggé ilyen csúcsos a feje így hátrafelé, hogy az UFO kérdést szerintem nem vettük át eléggé komolyan, hogy egyrészt mik azok a bizonyítékok, hogy mi már egy meglevő életformának vagyunk csak egy továbbadása, egy másik bolygóról, másik, nem is tudom, űrállomásról, vagy...
1: Várjál, most a pánspermiára gondolsz?
2: Igen, ilyesmi. Kezdjük ezzel a fajta elmélettel azt, hogy...
1: De ez nem elmélet, ez tudomány.
2: Jó, akkor...
3: Ez konspirációs gyakorlat, nem elmélet. Hát bizonyítékokat kérsz, vagy bizonyíték szót említetted, ugye ezzel állunk itt a legrosszabbul. A konteósok nem igazán arról híresek, ugye, hogy két példányban lefűzött dossziékba közjegyző előtt, vagy közjegyző által hitelesített bizonyítékok, dokumentumok tömkelegét tegyék az elméleteik mellé. Ugye az, hogy az emberiség, az ember honnan származik, hogyan származik, hát legalább három, vagy de inkább még több elmélet folytat itt mindenféle csatát az elmúlt évezredekben. Hát a legismertebb kettő, ugye a teremtés elmélet, illetve hát az evolúciós elmélet. És akkor ezek között, vagy nem is tudom, ezek mellett ott van ez a harmadik, ez a bizonyos kívülről történő megtermékenyítés, vagy nem is tudom, pánspermia elméletnek is nevezett dolog, ami hát ugye azt mondja, hogy valahonnan a bolygóközi térből, vagy legalábbis a világűrből származó kvázispermiumok megtermékenyítő részecskék érkeztek a Földre, és akkor itt megint ugye x-féle elképzelés van.
2: Szerintem a majmokat termékenyítették.
3: Egyesek szerint igen, tehát a főemlősök közül a legfejlettebbeket, ugye az akkori, vagy nem tudom mikori majmokat, vagy majomszerű.
2: Hát most a jövő héten lesz egy dokumentumfilmnek a bemutatója, amikor már ugye lovagolnak a majmok, és éppen a embertársadalommal
1: illetve ezt mutatta be a 2001 űrodöszei elején, amikor ott
3: az egy nagyon
1: ott nagy fekete monolitnál elkezdenek tudatra ébredni.
2: Tehát ezek tények, és ugye mikor is készült a 2001 irod üsszeje? Hát azóta az már biztos tény, tehát ott van dokumentum. Sőt, ugye mikor írtak le azt?
1: Akkor itt az idő, hogy előálljak a kis ajándékkal, mert te mindig olyan kedves vagy, hogy hallgatóknak hozol Conteo könyveket. Én is hoztam most neked valamit.
3: Azt a betyár iskoláját, ezt most én így nem látják a hallgatók. De elmondom, hogy egy műanyag zacskóban egy barnás, vöröses porszerűség van, és még mielőtt itt értesítenétek az illetékeseket, gyorsan elmondom, hogy rá van tűzve egy kis címkeszerűség, amin egy űrhajó látható, és azt mondja, hogy Roswell UFO Crash Site Soil, tehát a Roswelli UFO lezuhanás helyéről származó földminta.
1: Hiteles, az is oda van írva.
3: Hiteles, igen, tehát Certificate of Authenticity, igen, az is van, úgyhogy ez szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt díszhelyre fogom otthon kitenni.
2: Kedves hallgató!
1: Meg, előbb beszélünk a hallgató, parancsolj a hallgató!
3: Hello, szia!
4: Tehát szeretnék gratulálni az apukának. Köszi. Körbe. Nagyon szép történet ez is. És én az óriásokról szeretnék kérdezni, ha már így belevágtunk ebbe az UFO témakörbe, ezekről a bizonyos óriásokról, ami minden vallásban, minden ilyen tárgyi emléken föltűnnek, aztán hirtelen eltűntek a földről, hogy ez most kapcsolható a földön kívüliekhez, vagy egy másik emberfaj, ami szépen eltűnt így az évezredek során a föld színéről. Ha van valami információtok, szívesen hallgatom. Köszönöm.
3: Köszönöm. Szia, köszönjük a kérdést. Hát ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, egyrészt megerősíteni, amit mondtál, tehát az összes általam ismert, felületesen ismert vallás és mitológia tartalmaz célzásokat, nem is igazán célzásokat, hanem sztorikat óriásokról. Másrészt pedig hát a net és a kultúrtörténet tele van olyan leletekről szóló híradásokkal, amelyek szerint mindenféle archeológiai és egyéb feltárások helyén olyan csontokat találtak, amelyek óriási emberek csontvázához tartoznak, vagy tartoztak, vagy tartozhattak. Mindenféle koponyákról, combcsontokról, és talán még egész csontvázakról is van szó. Az az igazság, és akkor most egy picit szembe megyek a konteós énemmel, az az igazság, hogy tudomásom szerint ezeknek a leleteknek, ezeknek a fényképeknek a jelentős részéről viszonylag rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy hamisítványok, tehát vagy önmagában a lelet hamisítvány, vagy később a fényképet manipulálták, illetve még egy olyan magyarázat is van, részmagyarázat, hogy ezek a bizonyos csontok olyan fosziliák, tehát olyan csontleletek, amelyek egykoron akár dinozauruszokhoz és más nagytestű állatokhoz kapcsolhatók, tehát nem emberi csontok. Én bevallom neked őszintén, nem találkoztam egyetlen egy olyan viszonylag megbízható forrásnak, vagy forrásból származó információval sem, ami egyértelműen akár DNS vizsgálattal, akár mással bebizonyította volna, hogy az óriás csontleletek közül bármelyik emberi DNS-re.
2: Tehát akkor nem óriások ivadékai vagyunk, hanem óriások vállán kerültünk ide.
3: Igen, Newton és egyebek mentén mi is kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy Denikel mester, akinek valamennyien nagy tisztelői vagyunk, feltételezem.
1: Mint általában minden péket tisztelünk.
3: Igen.
1: Is.
2: Én a svájciakat tisztelem.
3: Úgy általában, ő svájci volt, tehát akkor így ezzel nincs probléma. No, tehát Denikennek van egy olyan könyve, ugye, hogy óriások ivadékai vagyunk, vagy valami hasonló a magyar
2: Istenek
3: címe.
2: Istenek ivadékai vagyunk.
3: Istenek ivadékai vagyunk, és azon belül pedig talán valami óriás csontleletekkel is foglalkozik. No, tehát nem igazán érzem magam illetékesnek ennek a...
2: De térjünk vissza az UFO kérdésre, illetve az a lehetőség, hogy egyrészt volt ez a űrsperma elmélet, ugye, hogy valahogyan egy tudatos vagy nem tudatos megtermékenyítés után valamilyen földi keresztezés jött létre egy űrből származó, akár a Siriusról származó spermacsomaggal, amiből ezek a humanoid dolgok jöttek, ami még mindig sokak szerint egy éles ugrás a majomhoz képest.
3: Igen, hát itt most ugye megint visszanyúlnék a mitológiához, és azon belül a mezopotámiai, babiloni, sumer mitológia elemekhez. Ők nagyon érdekesen, és az általam ismert történetek közül, de akkor meghallgatjuk, hogy...
2: Tessék, hallgató, szia!
5: Erő egészség. A Zsámboki megint csak egy félmondat elejéig tartnék. Kicsit a Lemnek van az Úrhangja című, szerintem kulcs műve. És abban ugye az van, hogy hát az űrsperma elmélet az neki máshogy néz ki. Hogy egy előző univerzum üzen bizonyos sugárzással, és akkor aznak az életfakasztó ereje, az teszi termékenyé mondjuk a mi fajtánkat. Ez az alapelve. Hát én ezt nem nagyon tudom elképzelni, de nekem erre viszont a mű maga az egy zseniális történet. És még egy apróság, hogy Denikel mestert meg ne bántsátok, mert ő békességben és boldogságban bolondult meg, tehát...
2: Addig jó.
3: És azért valamennyien irigyeljük is őt.
1: Szerintem nem bolondult azért... meg, egyszerűen elvitték az agyát az UFO-k.
5: De és de jó, és akkor ott legyen azt, akkor mi van Pataki Attilával?
2: Őt még nem neutralizálta.
1: Igen, nekünk is van egy Denikel.
3: Különben itt a cseten
5: de fogják egyszer.
1: Köszi, szia.
3: Különben itt a cseten megkérdezte az egyik hallgató egy pár perccel ezelőtt, hogy én hogy szeretnék meghalni. Nem akarom itt beborongósítani a hangulatot, minden esetre erre csak azt tudom mondani, van egy komoly és egy kevésbé komoly válaszom. A komoly válaszom az, hogy nagyon remélem, hogy szívrohamban. A másik pedig az, hogy remélem, hogy elvisznek az UFO-k, tehát ezt a fazont, azt fogják mondani, hogy ezt a fazont kár itt hagyni.
2: De ez lenne a halálod?
3: Hát, földi szemmel
2: hát most
3: nézve.
2: Fog kijönni, már 2-3 dokumentumfilmnek a bemutatóját is láttuk, ahol azért mennek el az űrhajósok, hogy nem önmagukat mentsék, és nem a saját gyermeküket, hanem az egész emberiséget. És nekik találjanak egy új otthont, stb. Én... Nem készül most túl sok Noé-s film? Ez a hollywoodi Conteónak lenne a... Azt hiszem, múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon előrejelzéseke és kötelező szerepminták-e, amit Hollywoodtól kapunk, hogy éppen most jönnek az óriás szörnyek, és menni kell bezárkózni a táborba, jól kell magunkat érezni a tábori ágyon is, meg alatta is.
1: Vagy hogy pontosan melyik filmet vegyük a viselkedés mintának?
2: Melyiket ne?
3: Hát ugye ez olyan, mint a konteózás, tehát rá van bízva az emberre, hogy a választékból melyik verziót csipegetik magának. Különben ez a Hollywood konteó, ez egy nagyon érdekes dolog. Születtek erről elég komoly kimutatások.
2: Mert a termék elhelyezés és a termék használat az egyértelműen bizonyítható, hogy rengeteg létező sorozat és filmekben úgy adnak elő és el termékeket, hogy azzal magát a használatot rágják. Igen, az emberek szájába.
1: Hol válik el ez a közneveléstől? Tehát az, hogy egyszerűen át akarnak adni nagyon fontos információkat a népnek.
2: Például, hogy hogyan biztosítsuk ki az RPG-t?
1: Például.
2: Mert az szinte minden második akciófilm.
1: De várjál, betelefonáló ketté szakított téged.
3: Igen, nem is tudom, mit kezdtem elmondani? Hát, valami nagyon okos dolgot, biztos.
1: UFO-król volt szó.
2: Igen, vissza kellene térni az UFO-hoz.
3: De térjünk vissza, hogy általában aztán majd biztos látszunk.
2: De általában nem lehet. Tehát egyrészt van az az elmélet, ugye, hogy az emberek és az UFO-k, de most az UFO-k alatt mondjuk azt, hogy a nem földi eredetű lények kapcsolatban állnak egymással. Próbáljuk meg ezt tisztázni. Száraz tényeket kellene ezzel kapcsolatban.
1: Hát az egyik, amit szerintem talán múltkor is elmondtam, hogy mióta vannak UFO észlelések. Hogy a második világháború után felszaporodtak az UFO észlelések, és hogy ennek az az oka, hogy elkezdtük a nukleáris kísérleteket. És
2: de azokat csak azért csinálták, hogy Godzillát megöljék. Azok nem kísérletek voltak.
1: Lehet, de hogy messziről is lehet látni, lehet érzékelni ezeket a kísérleteket, és ez olyan volt, mint amikor a szülő észrevette, hogy a gyerek megtalálta a gyufát, és elkezdtek nézni minket, és figyelni minket, hogy mit játszunk azzal a gyufával, hogy nehogy magunkra gyújtsuk a házat.
3: Hát minden esetre, ahogy mondani szokás, az atomkorba történő belépés az egy olyan civilizációs, márha civilizációs lépcsőfok, ami minőségileg teljesen új helyzetet eredményezett. Elképzelhető valóban, hogy ez volt az első olyan jel, ami onnan kívülről arra utalt, hogy ezek értelmes lények, hiszen most már el tudják önmagukat pusztítani.
1: De David Icke-nál van az, hogy ugye eredetileg a DNS spirálunk az 16 karú volt, és hogy pont a gyík emberek azok letéptek abból 14 spirált, hogy olyan magas képességeink, amikkel egyébként uralni tudnánk a testet, a teret, meg az időt, azok ne legyenek a birtokunkban.
3: Igen. Ja, tudom már, miről beszéltem volna, amikor a hallgató telefonált, tehát a mezopotámiai mitológiáról, illetve a hiedelemvilágról. Tehát ott írják le nagyon érdekesen, és ismereteim szerint a legprecízebben azt, hogy hogyan is történhetett ez a bizonyos kívülről jövő fajnemesítési próbálkozás. Ugye náluk vannak ilyen félistenek, akik aztán ilyen rabszolga alfajt tenyésztenek ki, majd ezeket elkezdik nemesíteni, stb. Tehát nagyon, nagyon érdekes megközelítési mód a mezopotámiai hitvilág, és ilyen szempontból ugye pont a gyíkemberes konteumban, a blogon olvasható gyíkemberes konteumban utaltam vissza erre, meg az X bolygóról szóló posztban, ugye a Nibiru-val kapcsolatos eszmefuttatások kapcsán, hogy ha félreteszünk mindenféle egészséges gyanakvást és szkepticizmust, az az igazság, hogy ha az ember azt egy egységes egészként tekinti, tehát a sumer hitvilágot, sumer-babiloni, akkád, tehát egyáltalán a mezopotámiai hitvilágot, és kicsit konteos szemmel olvasát ezeket a legendákat, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy egységes, koherens, belső logikával
2: rendelkező világ. Ez a legrosszabb, amit lehet mondani, mert mi azt tanultuk az iskolában, hogy az őshagyomány szájról szájra adódott tovább. És voltak őshagyomány elmondó emberek, akiknek az élete az volt, hogy azt a nagyon nagy őshagyományt, ami odáig felgyűlt, azt ők pontosan el tudták mondani, dalba szedve, vagy egy kicsit, nem is tudom, rímelve, és
3: hát úgy könnyebb volt észben tartani.
2: Igen, de erre jött egyfajta leírás, és ugye volt a szövegromlás, illetve a különböző dialektusok és szociokulturális adalékokkal megkent történet, mert ugye van az az alap, amikor az emberiség kultúrtörténete összefonódik, és ez minden szentírásban benne van.
3: Az indiaiban is gondolom, ez hozzátok még közelebb áll. Ott vannak azok a bizonyos, hát mai szóhasználattal gyakorlatilag űr anyahajóknak nevezhető V-betűs, is most nem jut eszembe a neve, hogy hogyan is hívták ezeket. Tehát amiken közlekedtek az istenek is.
2: Vajra.
3: Nem.
2: Varuna?
3: Varuna. Nem, vagy ez, na mindegy.
2: Hát van Varuna.
3: A lényeg az, hogy ezeken az űrkompokon, vagy az űr anyahajókon közlekedtek az istenek, és mindenféle űr összecsapások.
2: Mert a vajrák, azok ugye az űrből leesett darabkákból, tehát űrmeteoritokból készültek az első gyémánt jogarok, ami a múlhatatlan és mozdíthatatlan tudat szimbóluma.
1: Ne fraktalizálódjunk.
2: Csak mondtam, hogy ennek van köze hozzá.
1: De egyébként az, hogy azt mondod, hogy az ősi hitvilág koherens volt, hát azért az cél nem, hogy koherens legyen, különben nehéz lett volna, hogy fennmaradjon.
3: De az a döbbenetes, hogy 21. századi szemmel is koherens. És ha ezt a mezopotámiai hitvilágot oda teszed a mostani konteós elképzelések mellé, vagy mögé, akkor elképesztő párhuzamok, de hallgassuk a...
2: Tessék, Ezó magazin. Halló. Semmi? Senki? Oké, 2:15:37:73, még egy kicsit lehet betelefonálni, illetve megkérdezni, hogy...
3: Vináma, bocsánat, köszönöm.
2: Igen, mert hogy Varuna egy egészen másik figura volt, Vinámak. De öreg Varuna.
3: Arra azért figyeltek oda, mert az egyik másik hallgató azt mondja, hogy a Tilosból elég uncsi, hogy ilyen haver promó rádió lett.
1: Mi pedig így szeretjük. Parancsolj, hallgató!
6: Sziasztok!
3: Szia! Hello, szia!
6: Szia, Max vagyok, a magánsofőr, Vimána.
1: Igen, Vimána.
3: Még tökéletes. Köszönöm szépen, Max.
2: Vimána. Így van, Vimána.
3: Oké, szuper.
2: Köszönjük.
3: Köszi.
2: Hát ezért szeretjük a Tilos Rádiót, mert a hallgatók is velünk vannak.
1: Igen, meg érdekes, hogy a házi trollunk azt mondja, hogy haver promó lett közben, hát mindenki a barátai társaságában szereti jól érezni magát, megélni az életet.
3: Nagy neveket
1: ez teljesen
3: is.
1: Természetes.
2: És nincs mese, azért az összeesküvés elméleteket közösen rakjuk össze, mindenki sző bele egy-egy szálat.
1: De az egyik hallgató teljesen másképp közelítette meg, azt szeretné kérdezni, hogy mi a legviccesebb, illetve a legszánalmasabb konteó. Én kettő is választanám. A legviccesebb konteó szerinted mi, vagy neked mi a fejedben?
3: Hát nem tudom, hogy vicces, nem tudom, most ezzel egy kicsit itt zavarban vagyok, mert erre
1: végül
3: nem tudnék
1: egyébként
3: válaszolni.
1: Egyébként, hogyha az ember jól érzi magát, akkor bármelyik konteó vicces.
3: Bármelyik vicces lehet. Hát a legszánalmasabb most akkor itt hatalmas levegőt veszek és kockáztatok, mert biztos egészen sok embert fogok magamra haragítani. Ugye sokan kapacitáltak engem, hogy a chemtrailekről, a chemtrail jelenségről írjak. Nem írtam szándékosan, mert még azzal a tényleg minimális természettudományos ismeretanyaggal is, amivel szerénységem rendelkezik, még azzal is úgy igazából átlátható, hogy az a chemtrail elmélet, amit olyan nagyon sokan hangoztatnak, tehát az úgy nem tartható. Na, tehát ezért nem.
2: De az a baj, hogy nekem a chemtrailről mindig eszembe jut Stanislav Lem, ahol ugye kemokrácia volt, és különböző mennyiségű pszichedéliummal fröcskölték az embereket. Először csak annyit, hogy szóval, hogy a valóságnak a különböző szintjeit meglássa, és akkor lehet egyrészt azt mondani, hogy a spriccelőt se veszem észre, vagy még a spriccelőt észreveszem, de már nem tudom, hogy mit kellene azon túl észrevennem. És lehet azt mondani, hogy mit is mondanak, terhelési tesztet végeznek a repülőkön, és így a párával, a vízpárával tudják a legjobban ezt a repülési utat és aerodinamikai adatokat kinyerni, de Én szeretem a nanorobot elméletet, ami azt mondja, hogy bennünk vannak, és már rég azt csináljuk, amit a nagy gombkezelő mond nekünk.
3: Igen, ugyanakkor, amikor chemtrailről beszélgetek a barátaimmal és a konteósokkal, akkor mindig el szoktam mondani azt, hogy ha semmi másért nem, azért kételkedem én a chemtrail jelenség konteósok által, vagy összeesküvés elmélet hívők által hangoztatott verziójában, mert a háttérhatalomnak ennél sokkal finomabb, sokkal olcsóbb és sokkal észrevehetetlenebb módszerei vannak arra, hogy birkákká silányítsák a tömeget. Hát igen,
1: a rádió,
3: szóval...
2: Az egzisztenciális ellehetetlenítés, és akkor azt hiszem, hogy a kommunikációs ösvények kijelölése, talán még ez a másik, amivel lehet ezt a dolgot.
1: Meg én mondanék egy másik aspektust a chemtrailről, hogy ha létezik chemtrail, az egy olyan fajta hatás az én életemre, amit nem tudok kivenni. Nem tudok ellene védekezni, akkor se, hogyha leveszem vagy felveszem ezt az alufólia sapkát, ami most is rajtunk van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem tudok ellene védekezni, akkor nem kell vele törődnöm, hanem meg kell próbálnom az adott keretek között
3: vele.
1: Együtt élni vele.
3: Igen.
1: De lehet, hogy ez már csak azért van, mert tudod, a bepermetezett kemikáliák, azok
3: ez már letompították. Ez már a hatása, igen, a külső beavatkozásnak.
1: Most találkoztam Vonnegutnak a 2081 című novellájával, ott az van, hogy mindenki egyenlő.
2: Harrison Bergeron és a fejpánttal butított népség.
1: Igen. Parancsolj, hallgató, aztán elmondom.
7: Halló, szép jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Ivike vagyok.
3: Szia.
7: Én afelől érdeklődnék, lehet, hogy teljesen szét van csúszva az agyam. Valamikor egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy azért nem fogadnak el nagyon-nagyon sokan különféle védőoltásokat, mert hogy a fecskendővel együtt valami külön pici kis csippet juttatnak be a szervezetünkbe. Ezt valahol én álmodtam, vagy volt valóban ilyenről?
1: Nem, ez tény.
7: Jó, hogy ez tény.
2: Hát, köszönjük szépen.
3: Van ilyen elmélet, sőt, vannak ilyen elméletek, és ugye akkor, ha már azokról az összeesküvés elméletekről beszéltünk, amelyeket eddig még nem írtam meg, és... ugyanakkor nagy érdeklődés lenne irántuk. A védőoltások konteó az még egy másik ilyen neuralgikus téma. Ezzel kapcsolatban is hatalmas belső vívódásokat folytatok önmagammal, mert az a helyzet, hogy mindaddig, amíg a konteó nem árt, azt mondom, hogy hajrá, szabadon lehet beszélgetni, lehet terjeszteni, lehet szórakozni rajta.
7: Ja, és akkor úgy tudod, hogy ha ezt leírnád, hogy esetleg minden alapot nélkülözetet tegyük, vagy
1: bárhogyan írod le, gondolod, az egyiknél az orvostársadalmat, másikban pedig igen. A gyermekeket, meg a gyermekeket védelmező szülőket támogatom meg.
3: Ugye a kontaóknak az én és a mi megközelítésünkben ugye pont az az erőssége, hogy igyekszem mindkét oldal vagy több oldal szempontjait bemutatni. Ez így volt a globális felmelegedésnél, a rákgyógyszer kontaónál, folytathatnám a fluoridnál, stb. Most azért vívódom én magamban, és azért nem döntöttem még végérvényesen, hogy foglalkozom ezzel a témával, mert ha én nekiállok, és egy elképzelt oltás konteóba én leírom az oltást ellenzők véleményét, akkor
7: ott magunknak és a gyerekeinknek is a jövő.
3: Hát most nézd, a másik oldal pedig azt mondja, és most én tényleg megint próbálom itt elkerülni azt, hogy én egyértelműen állást foglaljak, noha ebben az esetben meglehetősen nehéz, de az a helyzet, hogyha én egyetlen egy olyan embert a posztommal arra fogok késztetni és befolyásolok, hogy ne oltassa be a gyerekét, és az a gyerek megbetegszik,
7: vagy esetleg
3: akkor gondold el, hogy én most nem akarom itt túl dramatizálni a helyzetet, de hát hogy fogok én borotválkozni? Hogy fogok a tükörben nézni? Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Én nagyon értelmes emberekkel is beszéltem különben, akik egyértelműen az oltás ellenesek pártján vannak, és...
2: Hogy a chemtrail-re úgyis megkapjuk a nanorobotokat.
7: De várjatok, most akkor mondjátok meg, hogy én teljesen stupid vagyok, és rosszul emlékszem, vagy volt ilyenről?
3: Nem, volt, valóban. És ez egy nagyon, és nem csak 10-15 évvel ezelőtt, a mai napig, ha a megfelelő, úgymond idézőjelbe, tehát megfelelő internetes oldalakat felkeresed, akkor látni fogod, hogy a mai napig vannak ennek az elméletnek zászlóvivői, és a mai napig vannak emberek, akiknek meggyőződésük, hogy... És hogy mondjam, az még a viszonylag kevésbé ártalmas verzió, hogy itt mikrocsipet juttatnak be az emberi szervezetbe. De vannak, akik meggyőződéssel állítják, hogy a kanyaró elleni oltás, most lehet, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező hallgatók a fejükhöz kapnak, de azt hiszem van ilyen. Tehát, hogy a kanyaró elleni oltás az valójában nem kanyaró elleni oltás, hanem olyan genetikai módosítást idéz elő a gyerekben, ami fogékonyabbá teszi a nem tudom milyen betegségekre, vagy elbutítja, vagy roncsolja a DNS-ét. Igen. Tehát azt mondom, hogy tényleg nem akarok itt túlságosan komor színezetet adni ennek a beszélgetésnek, mert a tilos nem érdemli
7: ezt
3: meg.
7: Na jó, akkor én közben kiszállok és hallgatom benneteket. Az én Istenem áldjon meg.
3: Hello, köszi, hogy hívtál. No, szóval itt tényleg erkölcsi aggályok is felmerülnek az emberben, hogy egyáltalán egy olyan mondatot leírjon, amiből egyetlen egy ember akár azt a következtetést.
2: Na de hát ne vicceljünk már, most pont akkor térjünk vissza egy pillantásra Hollywood, vagy ne adj Isten a videójátékok agresszivitása életünkben, illetve a valóság és a gyártott képzelet összemosódása, és akkor az még nem a valóság, az csak az, amit el akarnak velünk hitetni, hogy azt meg tudjuk csinálni.
3: Hallgató 403-nak azért mondom, hogy de szakállas vagyok. Csak kérdez, hogy szakállas vagyok-e.
1: Parancsolj, hallgató.
3: Hello, szia.
8: Hello, Iván vagyok, sziasztok.
3: Szia, Iván.
8: Bocsánat, egy másik műsort idézek, volt egy nagyon jó kontúr az oltás ellenességről. Beütve a vendég nevét, kiderült, hogy egy nagyon komoly homeopátiás szerforgalmazó, és azért telefonálok, mert hogy a Conteo abban az esetben például egy komoly biznisz szolgálatában áll, tehát ilyen is van.
1: Hát azért nagyon nehéz kihúzni a bizniszt bármi mögül.
2: Igen, egy jó Conteóban vagy a biznisz, vagy a hatalom ott van, de inkább a hatalomszerű biznisz.
8: Igen. Köszönöm.
3: Köszi, hogy hívtál. Igen, ez tehát az anyagi érdekeltség. Nagyon jó.
2: Ez nagyon jó volt. Egy összefoglalás így a második könyv és a második műsorunk közepénél, sőt már lassan a vége felé járunk, nem, a háromnegyedénél vagyunk ennek.
3: Gyors felszámolás.
2: A matek az mindig nehéz. Én a matekkal kapcsolatban mindig azon csodálkozom, amikor híres emberek bemondanak számokat, amiről vitatkoznak egy hétig, majd egy év múlva, amikor nem úgy van, már nem számít. És ezzel kapcsolatban olvastam a Guardian-on egy cikket, hogy a jövő, ugye a kreatív commoné, a szabadon megosztott információja, illetve az átláthatóságé, és kénytelen lesz az egész világ őszinte lenni.
3: Hát ez a veszély azért szerintem nem fenyeget.
1: Közben Tiború vizsgálja a port, ami a Roswell-i UFO katasztrófa helyszínéről származik, hiteles port.
2: Akkor egy veszélyes darás című számot hagytegyek be nektek, ez egy Togó Benini nóta, ritkán játszunk Benin Togóból darazsos számokat.
1: És várjatok meg, amíg visszajövünk mindenképpen, mert ugye vár még itt egy Conteo két könyv a nyertesére.
3: És még egy új témát is majd szeretnék feldobni a hallgatóknak, amiről beszélgethetünk egy kicsit.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és többen kérdeztétek, hogy mivel ugye most született meg a gyermekem, és ez az üvegpesgő, amit most ki fogunk bontani a tiszteletére, hát hogy hívják a gyereket? Ez a nehézség.
2: A digitális pulttól fordítsd el, szerintem azt az
1: egyébként, amikor durrantasz. Hogy ugye névadó bulit kell tartani, nincs mese, mert ugye nem tartjuk semmi alá, hanem majd a neve meghatározza őt. Úgyhogy ma este 6-tól a Lánchíd lábánál a Magyar Tudományos Akadémiától, nem messze a Vajó parton tartunk akkor egy ilyen kis névadó rendezvényt.
2: De hogy lesz, megszavazzuk a gyereketek nevét?
1: Lehet, hogy végül ez lesz.
3: Egészség. Hajrá.
2: Egészségetekre.
1: Kis jövevényre.
2: Igen, a kis
1: legalább egy
2: adjál.
1: Napig nem lesz tele.
2: A kis névtelen. Én meg mondanék egy programajánlót, hogy most szombaton lesz a Budapest Pride, és a Tilos Rádió egy nyitott Land Rover kamionnal indul, az egész beleszkenve flitterrel, Kossuth térről indulunk, és bárkit várunk szeretettel. Mint tudjátok, ez egy zárt útvonal, tehát oda kell jönni 3 órára, mert utána lezárják az útvonalat. Mielőtt még azt kérdeznétek, hogy miért és miért, hát szerintem azért érdemes elmenni egy ilyen helyre, hogy kisebbségben élő embertársaink ne érezzék magukat furán, akkor, amikor egy másik kisebbség esetleg ellenségesen lép föl velük szemben. Én is ezért szoktam kimenni a Pride-ra, hogy ne érezzem magam egyedül, és ők se érezzék magukat egyedül. Ez volt a programajánló.
3: És ha ez kapcsolódóan szabadna egy mondatot mondanom.
1: A Buzi Lobbyról?
3: A Buzi Lobbyról, igen. Parakovács Imre mondott egy nagyon jó hasonlatot egy kereskedelmi rádióban. Tehát azoknak üzeni, és tökéletesen egyetértek ezzel, azoknak üzeni, akik esetleg attól félnek, hogy ugye a homoszexualitás az járványos, vagy elkapható, hogy egy március 17-i Szent Petrik ünnepségen történő fellépés sem tesz senkit írré. Tehát csak ezt szerettem volna, és Imrét innen is üdvözlöm, és köszönöm neki ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon bejött.
2: Illetve azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok általában, mert minden esetben hetero szülőktől származnak.
3: Igen, igen. Ha csak egy ilyen pánspermi elmélettel nem butítjuk meg az egész.
1: És akkor a többi szexuális orientációról, ami ugyanúgy, mint mondjuk a félelem és a rettegés lelki alapú, ne is
2: de tudok ebbe egy kicsit csatlakozni. Nemrég a Felmár Andrásról hallottam egy elméletet a világról, miszerint a fehér ember először szolgájává tette a fekete embert. Tudjátok-e, mi volt az oka?
3: No.
2: Hát a fekete embernek nagyobb és vastagabb volt a pénisze. És a fehér ember ezt elirigyelte, és ezért szolgájává tette, és megpróbálta dolgoztatni, hogy az általa vélt hierarchia rendszert a helyére tegye.
1: Ezek a szimbólumok mindig
2: várjál, mondom tovább. Ekkor jött a sárga ember, akinek még a fehér embernél is kisebb a pénisze. Ezek a japánok és a kínaiak, akik elkezdtek minket a szolgáivá tenni. Ugye ezért is van, hogy sorra a kínai, japán, illetve indiai cégek vásárolják fel a világ jelentős
1: gazdasági pontjait. Tudod, mi jön most a tökéletlenek? Most vannak a tökéletlenek soron.
3: A péniszirítség egészen új dimenziókat kapott.
1: Hát bizony, a tökéletlenek a nyakukra nőttek rendesen mostanában. Ezekkel mit lehet csinálni? Tehát most én egy picit beszéltem erről a Creative Commons-ban megalapozott igazságos világról, az átláthatóságról, átlátszó.hu van nekünk. Mégis ugyebár csak néhányan olvassák, akik amúgy is tudják ezeket. De szerencsére, hát ugye most, hogy a híradóban is bemondanak bizonyos dolgokat, közismeretté válhat-e, illetve ezt egy egyszerű, mondjuk jegesmedve született az állatkertben információval ugyanúgy keresztbe szokták húzni, és...
3: Hát igen. Ezt csak annyit tudok mondani, hogy hát igen.
1: Szóval ez a köztudomás, illetve a köztudomás őszintesége, amire előkerült a figyelem, illetve itt a hallgatók be is dobták ezt a Google Conteót, hogy csak azt tudjuk-e, amit a Google tudatni akar velünk, illetve ki más tud még rólunk.
3: Mindenki tud. Apropó, láttátok biztos a napokban a 444-en megjelent egy a Facebook rejtett befolyásolási manőveréről egy poszt, egy cikk, ami egészen röviden arról szól, hogy most derült ki, és hivatalosan a Facebook viszi is a balhét, hogy éveken keresztül több százezer ember hírfolyamát manipulálták.
1: Lehet, hogy az életét.
3: Megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül. és olyasfélét teszteltek, hogy az ember hangulatát és élethez való hozzáállását befolyásolja-e az, hogy milyen híreket lát, hall, olvas. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, akik rossz híreket kapnak, vagy csak rossz híreket, vagy főleg rossz híreket kapnak, azok hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve rossz kedvűbbek lesznek.
1: Én most egy nagyon jó ellenpéldát láttam, mert ez a dráma ugye, hogy mindenki a kék kosárból veszi ki a kis hírmorzsáit, és most, hát nem most, régóta van ugye az az újság, amit a metró bejáratnál szoktak osztogatni, és már az öreg bácsik is néha visszautasítják, és nem viszik el hármasával, mert az a típusú információ, amit tartalmaz, már, hogy mondjam, azzal már teli van a spice. És hogy a Google-hoz visszatérve, tehát hogy az ő keresési, egyáltalán, tehát az ő információ megváltoztató képességüktől való félelmünk indít el egyfajta konteó elméletet, a másik pedig pont a visszája, hogy mivel mindenki valahogyan Google baby, azért minden a Google-nél tudják ugye a kromoszómáink számát.
3: Hát szinte, igen. Igen, különben a Google-al kapcsolatos konteók javarésze szerintem nem konteó, hanem...
1: Meg itt is ez, amit mondtál, hogy most a Facebookról kiderült ez a dolog, az derül ki, amit ki akarnak deríteni, mármint, hogy azt akarják, hogy hír legyen belőle.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy legyenek nyomtatott újságok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a Metronál osztogatott újságot, illetve nagyon szeretem azokat, amiket bedobnak heti szinten, havi szinten a postaládánkba. Ugyanis én képtelen vagyok a Google-ön vágni zöldséget, meg hámozni zöldséget, és utána azt így kidobni, míg ezeknél az újságoknál, vagy ezeknél az újságoknál segítséget kapok. És
3: lehet begyújtani a kazánba vele, velük tehát.
2: Igen. De azt mondtad, hogy... Bocsánat, folytass.
3: Nem, én csak azt akartam mondani, csak még egyszer megerősíteni, hogy ugye a Google Conteo című posztban leírtak javarésze az már nem Conteo, hanem valóban az ember nap mint nap arra ébredt, hogy a Google egy újabb lépést tett előre.
1: Jó,
3: afelé, hogy
1: befolyásoljon tovább, mert az bennünket. A baj, hogy ez még ugye a felszín, ezt mindenki tudja, hogyha valahol egy nagy cégnél megadja az adatát, azok már szépen rajta is vannak csimpaszkodva, de menjünk tovább. Ott van egy, mondjuk teljesen véletlenül egy magyar nyomozó szervezet, és azt mondja, hogy tisztelt Facebook úr, tisztelt, mit tudom én, telefonszolgáltató úr, akkor Kovács Pistának legyen kedves minden adatát most akkor átadni, és én úgy tudom, hogy ez törvényileg még lehetséges is.
3: Így van.
1: Hát Magyarországon.
3: Nem csak Magyarországon, a világ valamennyi...
1: Ja, a Patriot Act, abban is benne kell, hogy legyen valami.
3: Valamennyi jogrendszerében. Ugye a nagy különbség és a nagy kérdőjel az, hogy milyen külső engedélyhez kötik a hasonló megkereséseket.
1: Ki a külső engedély?
3: Ugye a magyar,

0: klasszikus rendőrségi bűnügyi szervekkel, akik még egyszer mondom, független bírótól kaphatják ezt a hozzájárulást, ezt az engedélyt. A titkosszolgálatok, lett légyen az információs hivatal, ugye, ami a hírszerzés, vagy az alkotmányvédelmi hivatal, ami az elhárítás. Ezt a külső engedélyt úgymond minisztertől kapják. Tehát most, hogy egy miniszter mennyire tekinthető az adott titkosszolgálattól független külső engedélyező szervnek, illetve személynek, hát ezen egy
1: meglehetősen éles polémiát miatt lehetne. Manapság folytatni. Kik is a minisztereink?
0: Most én nem is a, hogy mondjam, nem személyhez, hanem beosztáshoz kötném itt a kérdőjelem.
2: Illetve az, hogy
0: tehát
2: valaki...
0: akár szocialista, akár konzervatív, akár kereszténydemokrata kormányunk van, ez a kérdés továbbra is él, és ez a kérdés 94 óta, vagy 90 óta ez...
1: Na
0: ez...
1: de akkor vissza is tértünk
2: csak hogy egy bíró dönt egy ilyen kérdésről, az azt jelenti, hogy egy olyan ember kezébe adják a döntést, aki valamennyi időn keresztül tanulta a jogrendet, és van valamilyen jogrend használati gyakorlata. Amikor egy miniszter dönt ilyen kérdésben, akkor azt mondjuk, hogy az aktuális politikai hatalomnak valamilyen képviselője dönt ilyen kérdésben, ami hát egy kicsit neccesebb.
0: Hát igen, hogy röviden fogalmazzak, igen. Na, és még most... egyszer mondom, nem aktuál politika és nem rezsim kérdése az egész, hanem jogelméleti és joggyakorlati alapkérdésről van
1: de hát
0: szó.
1: De pont ez az, amit kihasználnak, ugyebár Le Chapelle asszony is azt mondja, hogy ezek az eszközök csak éppen egy kiépítés alatt álló, hogy is mondják, hatalmi struktúrának egyes építőkövei. És oké, hogy ezekről tudhatunk, de vajon nem is tudom, a saját életünket bevéthetjük-e, vagy csak a jókedvünkkel törődjünk? Mert elég kilátástalannak tűnik, amikor jönnek a fekete maszkosok a telefonomért mondjuk.
0: Igen, hát kilátástalannak tűnik, és nem csak kilátástalannak tűnik, hanem kilátástalan is. Viszont ha megengeditek, akkor én most feltenném a második kérdést a második könyvért, hogy egy picit elkanyarodjunk ettől a borongós hangulattól. No, tehát kedves hallgatók, lehet nyerni egy zöld könyvet, tehát egy Conteo 2 könyvet, azzal, hogy betelefonáltok, és a következő kicsit talán becsapósnak tűnő kérdésre megadjátok a megfelelő választ. Milyen kapcsolatban van a szadizmus a Bilderberg csoporttal?
2: 2-15-37-73 egy nagyszerű könyvet nyerhettek meg. Azt mondtad, hogy van egy pár téma, amit még szeretném megtárgyalni.
0: Így
2: itt
0: van.
2: A közelőtt.
0: Egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. A múltkor jártam Krekó Péter doktori diszertációjának megvédésén. Krekó Péter különben egy nagyon jó nevű szociológus, szociálpszichológus, aki az összeesküvés elméletekből doktorált. Neten megtalálható a dolgozata, letölthető, ajánlom mindenkinek. No, tehát ezen a bizonyos doktori védésen részt vettem, meghívott Péter, és elmentem. És a következő apró kis, hát hogy is mondja, verbális csörtén volt egy egyetemi tanárral, aki szintén jelen volt. Az én felvetésem az volt, nem titkolom, talán egy picit provokatív jelleggel is, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, ugye élve azzal a lehetőséggel, hogy kérdést lehet feltenni a jelöltnek, hogy megkérdeztem a jelöltet és a résztvevőket, hogy mi a véleményük arról a felvetésemről, mely szerint a konteózást, a konteókat középiskolában akár oktatni is lehetne. Hiszen, mondtam én, 16-18 éves fiatal felnőttek, nevezzük őket, vagy nagy gyerekeknek, fiatal felnőttek, már vannak a szellemi érettség azon szintjén, hogy megfelelően moderált körülmények között megismerkedjenek a nagy konteókkal, a nagy összeesküvés elméletekkel, mert ezáltal, mondtam én, rájöhetnek arra, hogy bizonyos események, történések lehetséges magyarázata nem csak egy, tehát nem csak egy nagy igazság van, hanem elképzelhető különféle magyarázat. Tehát megtanulják ezáltal a gyerekek, hogy egy-egy nagy ügyön, egy Kennedy gyilkosságon, egy Diana hercegnő halálon, egy holdraszállás konteón keresztül megtanulják azt, hogy egyrészt ne fogadjuk el szolgai módon a hivatalos magyarázatokat, tehát egy picit kételkedjünk, de másrészt pedig megtanulják azt, hogy értelmesen érvelni, vitatkozni a másikkal, anyagot gyűjteni, tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, akár már egy 16-18 évesnek. Ez volt az alapfelvetésem. És az illető egyetemi professzor odajött hozzám a szünetben, és hát rosszalását fejezte ki az ötletemmel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez nagyon nem helyes, egyáltalán, hogy én felvetek ilyen problémát, vagy felvetek ilyen kérdést.

0: mert a fiatalságot csak, most nagyon leegyszerűsítem az ő szavait, de hát az volt a lényeg, hogy a fiatalságot ezzel csak megzavarjuk, és túl korán ráébresztjük őket, hogy nincs egy és megfelelbezhetetlen igazság. És én visszakérdeztem, hogy hát a professzor úr véleménye szerint van egy és megfelelbezhetetlen igazság, és azt mondta, hogy nincs, de a gyerekeket nem szabad ezzel megzavarni. No, tisztelettel szeretném akkor a jelenlévőket és a virtuálisan jelenlévőket is megkérni, hogy gondolkozzanak el ezen, és megkérdezni a véleményüket, hogy tényleg megzavarná-e, tehát pedagógiailag tényleg elítélendő és elítélhető hozzáállás az, amit én képviselek.
1: A gondolkozás elítélendő?
2: De igen, hát tehát vannak azok a falfeliratok, amikor én még fiatal voltam, hogy gondolkoztál ma már?
0: Igen.
1: Vagy van annak a mondatnak a hosszú variációs sora, hogy ne gondolkozzál, dolgozzál, ne dolgozzál, gondolkozzál, ne dolgozzál, ne gondolkozzál, dolgozzál, gondolkozzál. Azt hiszem, ez az összesen igen, lehetséges, kihozható belőle.
2: Visszatérve, amit te mondtál, hogy ugye vannak bizonyos Conteo szagú elméletek, és ott a verifikálhatóság, az igazolhatóság a legnagyobb kérdés, és hogy a gyereknek nem feltétlenül azt kell megtanulni, hogy kételkedjen, hanem győződjön meg, próbáljon meg egy saját igazságot kialakítani, és talán a konteózásban ez az egyik nagy öröm, amikor egy igazabbnak tűnő, lehet, hogy halálhoax cuccot, mégis bekajálsz, és képes vagy egy napig azt hinni, hogy de hát ott az a sziget, a nem is tudom melyik holdon, ami kialakult, az valójában egy üzenet volt. Az nem az volt, hogy ott a víz változott, az egy üzenet.
1: Meg a tudomány az nem, valójában a tudomány is konteózik, tehát arról van szó, hogy a tudomány is megpróbálja feltölteni a kisebb információ morzsák közötti teret valamilyen elmélettel, és ez az elmélet vagy működik, vagy nem működik, és vagy később beigazolódik, akár sokkal később, tehát 100 évekkel később beigazolódik, vagy nem, de például mondjuk idehoznám a gyök alatt mínusz egyet, ami elég értelmetlen matematikailag, de mégis jól használható bizonyos helyeken. Tehát, hogy a komplex gondolkozásra vezet rá a Conteo?
0: Vezethet. Én vezethet. Én csak azt mondtam, hogy ez is egy eszköz. Ez is egy eszköz lehet, akár pedagógiai eszköz. Ha az a célunk, hogy gondolkodó embereket neveljünk. Ha nem az a célunk, hanem az, hogy termeszbe, vagy a hangyabolyba ugye munkásokat, vagy minek hívják, még kaptárba dolgozókat, akkor innen további nélkül le lehet-e söpörni az asztalról.
1: Az új könyvedben van szó a mormon vallásról és az egyházról.
0: Így van.
1: Nagyon szeretném, hogy kicsit szemezgetnénk, illetve szívem szerint visszamehetünk akár a szientológusokra is.
0: Ők már kaptak eleget.
1: Biztos, hogy eleget?
0: Igen, hát szóval a mormon vallásról is nagyon sokan azt mondják, vagy hasonló dolgokat mondanak, mint a szientológusokról. Noha, hát a mormonoknak van egy több mint 100 éves fórjuk a szientológusokkal összehasonlítva. Ugye a mormon vallást 1827-ben álmodta meg és vetette papírra ugye Joseph Smith, egy amerikai fiatalember, és hát azóta 10-akárhány millió követője van szerte a világon, és hát nagyon sokan megvádolják a mormonokat azzal, miként a szientológusokat is, hogy gyakorlatilag egy óriás üzleti vállalkozásról van szó, semmi másról. A fene se tudja.
1: De várj, a szientológusok esetében látom ezt a piramis játékot, tehát látom, hogy van oktatási rendszerük, van ilyen szórakoztatási rendszerük, van termékrendszerük, amiben megpróbálnak minél inkább belevonni minden egyszerű halandót. Látszik ennek a piramis játékszerűsége a mormonoknál, akik így rendszerint ott a Moszkva tér környékén meg szoktak engem állítani, nem tudom, hogy jártatok-e arra, kedves fiatal emberek, akik nagyon különös amerikai akcentussal beszélik a magyart, egyébként teljesen hősies módon tanulják a magyar
0: le az nyelvet, összes pont. Kalapokkal előttük ilyen szempontból, tehát gondoljátok el, hogy milyen megerőltető lehet egy amerikai 18-20 éves sásznak, hát akár csak alapul, vagy alapszinten is megtanulni a magyarul. Ez
1: milyen elkötelezettsége kell, hogy legyen.
0: Igen,
1: szóval,
0: igen.
1: Hogy párosával járnak, és általában Istenről szeretnek beszélgetni valamilyen különös módon. Én ebben nem látom azt a piramisszerűséget, ami egyértelmű a szientológiai egyház esetében. Hogy van benne?
0: Hát ugye a mormonok belső szabályrendszere azért távolról sem olyan derűs és makulátlan, legalábbis külső szemlélő számára, mint amilyennek ők ezt megpróbálják beállítani. Tehát az a hihetetlenül összezártság, ami a szientológusokra is jellemző, az a mormonok sajátja is. Náluk is nagyon rossz néven veszik ám az eltévegő bárányokat. Tehát én azt mondanám, anélkül, hogy megsérteném bárkinek a vallási érzületét, hogy azért vannak alattomos fogásaik. Az egyik ilyen alattomos fogásuk például az, hogy a kezedben nyomják a mormon könyvét, vagy valamelyik ennek megfelelő kivonatot, és mondják, hogy minden kötelezettség nélkül olvasd el. Az ember mondjuk nekiáll és elolvassa, és az utószóban felhívják a figyelmét, hogy még mielőtt döntenél, hogy csatlakozol-e a mormon egyházhoz vagy sem, azt azért szeretnék elmondani, hogy sokkal súlyosabb bűn az, hogyha elolvastad a könyvet és nem csatlakozol, mintha úgy döntesz, hogy nem csatlakozol, hogy nem ismerted a tanokat.
1: Ó, ügyes marketing. Tehát lelkiismeretre appellálva
0: és bűntudatra appellálva, ez egy elképesztően jó marketing fogás. Amúgy pedig a mormonok amúgy is egy elég furcsa társaság. Tudnék, nem tudom hányan tudnak arról, biztosan sokan, de ettől függetlenül elmondom, hogy a legkeményebb kommunista időkben, tehát 1959-ben engedélyt kaptak arra Magyarországon, hogy az egyházi anyakönyveket összegyűjtsék és digitalizálják, vagy legalábbis beszkenneljék. Még egyszer mondom, 1959-ben a mormon egyház a magyar kádári állam és párt és kormánytól engedélyt kapott arra, hogy az országos levéltárban felelhető valamennyi egyházi anyakönyvet lefotózzák és rendszerbe állítsák. A mai napig a magyar országos levéltár mikrofilm, tehát az anyakönyvekre vonatkozó mikrofilm anyagának a törzsét és az alapját ezek a mormonok által beszkennelt adatok jelentik. Tudniillik, és akkor mindjárt átadom a szót. Tudniillik, a mormon vallás alaptételei szerint nem csak az élők keresztelkedhetnek meg, illetve térhetnek át a mormon vallásra, hanem az elhunytak is. Tehát te dönthetsz úgy, ha te a mormon egyház tagja vagy, hogy valamennyi ősöd nevében áttéríted őket posztumusz a mormon vallásra.
2: Hívő fejkvótát kapnak, ugye, és mindegy, hogy élő vagy holt, hogyha abba a vallásba tartozik, jár az egy dollár.
0: És azt gondoljátok el, hogy ezekről az anyakönyvi kivonatokról, ők másolatot megőriztek maguknak. Tehát amikor ők 59-ben elkezdték a magyar egyházi anyakönyveket, hát mondjuk úgy digitalizálni, beszkennelni, akkor ők egy példányt ezekből eltettek maguknak. Minden magyarországi családról, minden magyarországi elhunyt szeméről nekik nagyon pontos kimutatásaik vannak évtizedek óta, és olyan családfákat tudnak felrajzolni, amit egyikünk sem tudna, egyetlen egy családfakutató sem.
1: Hát ez megmagyarázza, hogy miért köszöntenek engem a nevemen mindig ismeretlenül.
0: Igen.
2: Meg hogy honnan jött a nagyapám.
1: ez nagyon furcsa. Mondjuk szerencsére szóval 59-ben én még elég kicsi voltam, de gyaníthatóan nem fejezték be 60-ban ezt a tevékenységet.
0: Gyaníthatóan
1: viszont,
0: nem.
1: Hogyha jól értem a rendszert, akkor hogyha mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, akkor ők biztosan mormonok voltak már, hiszen odaig visszamenőleg mindenki bemormonult, hogyha valaki tényleg hitelesen és őszintén állította.
0: Igen. Furcsa. Szóval nagyon érdekes dolgokat műveltek és művelnek a mormonok a mai napig. Amúgy pedig ők az egyik alaptételük, most a fejből nem is tudom idézni, az úgy szól, hogy onnan kezdve, hogy a vezetőink szóltak és kinyilatkoztak, semmiféle további kérdésnek és kételkedésnek nincs helye. És hangsúlyozom, hogy ők nem csak a vallási vezetőkre mondják, hanem ők a világi vezetőkre is mondanak. Ugyanezt mondják. Tehát ha lehet így mondani, hát...
2: Ők vannak a mormonok mögött is.
1: Ó, én ismerek egy ilyen mormont, aki egy ilyen vita helyzetben azt mondta, hogy csak.
0: Igen. Hát tökéletes érv. Végső. végső érv. No, bocsánat, várnám én akkor a szadizmusra is a Bilderberg csoport közötti.
2: Igen, még egy esélyt adjunk meg a 215-37-73-as budapesti számon, Tilos Rádió harmadik utas
1: illetve,
2: hallgató.
1: Illetve én szívesen hallanék.
2: Conteo könyvet akar nyerni.
0: Igen.
1: Szívesen hallanék még egy kicsit Joseph Smith élettörténetéről, mert ugye azért elég különös módon került elő maga a Mormon könyve is.
0: Hát igen, ugye Joseph Smith azt állította, hogy őt egy Moroni nevű angyal egyszer csak megkörnyékezte, egy túlvilági lény, és hát lediktálta neki, ugye, hogy ez a nagyvallásoknál lenni szokott, tehát most lehetne példákat hozni a prófétákról. Igen, de akkor ezt meg...
2: Háló, tessék, egy nyertes, ugye, aki a Conteo 2 könyvet szeretné most megnyerni.
3: Jó napot kívánok! Nem.
2: Nem. Itt
3: vagyok. A izével kapcsolatban szeretnék mondani valamit.
2: Na, Léci, nyerd már meg! Ne! Ez tök fontos, hogy nyerje meg már valaki ezt a könyvet, hiszen hát, most jelent meg.
3: És mi a közös a kettő között, a Bilderberg csoport és a izé?
0: És a szadizmus.
3: Szerintem csak a hatalom. Egyértelműen. Nem nyert.
2: Határeset!
3: Csak a hatalom. Semmi más. Nincs értelme.
2: Egy igazi
3: a pénz meg körülbelül.
1: Mindkettő boldoggá tesz minket.
3: A mormonokkal kapcsolatban
0: igen.
3: Megérjeztetek valamit?
0: Hogy ne, parancsolj.
3: Köszönöm szépen. Hogy a mormonok mögött van, vagy a állam van a mormonok mögött, vagy ilyesmi. Hát ott van a Jézus Krisztusnak a tanításában is a hegyi beszéd, hogy ott is végül is elmondja, hogy a földi vezetőink is azért vannak, hogy az isteni proféciát beteljesítsék, ugye?
0: Igen, mindez teljesen igazad van, hiszen minden olyan vallásnak, amely hát világi szerepet is beszeretne tölteni, már pedig minden vallás szeretne betölteni világi szerepet, eleme, vagy lételeme, vagy elemi érdeke, hogy a regnáló világi hatalom hagyja őt kibontakozni. Most innen kezdve természetesen, hogy akár a hegyi beszéd, akár a mormoni kinyilatkoztatás arra próbálja rávenni az embereket, ugye a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a világi vezetőiknek, de hát ez bevallom neked önnek őszintén, hogy nem teszi szimpatikusabbá egyik ilyen vallást az én szememben.
3: Hát igen, a biznisz, ugye?
0: Hát igen, a biznisz.
3: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, megköszönjük. Szia. Még egy utolsó lehetőséget, hát ha most, akkor úgy mondom, hogy mi köze van a Bilderberg csoportnak De Sade Márkihoz?
2: A hatalom.
0: És jó.
2: Mert mint a hatalom.
0: Igen.
2: Kinek a kezében is van. Térjünk vissza ahhoz, hogy...
1: Várj, Mormon, még itt volt, maradt egy-két elvaratlan szál. Nem, ó, Csabi homlokát...
2: Smith úr, no,
0: talán, hát ha.
2: Tessék, Smith úr, egy Conteo könyvért.
4: Teljesen nyilvánvaló. Mindannyian a rózsakeresztesek köpönyegéből bújtak ki. Úgyhogy az összekötetés az...
2: Nagyon jó.
4: Ez a szalagoldás. De nyilván mire. Nem csak ezt, tehát ők minden évben nem csak a svájci kis hotelekben, vagy nem tudom, hol voltak idén, hanem van ugye ott valahol, nem tudom, Wisconsinban egy erdő, ahova el szoktak így vonulni, de nagyon sokan, több százan, és ilyen brutális...
0: Az a Bohemian Grove, bocsánat.
4: Rettenetes, hogy?
0: Az a Bohemian Grove, az egy másik Conteo.
4: Az a Bohemian Grove, így van. Tehát az ugyanaz, nem? Tehát
0: végül is valahol...
1: Ez ami a tágra zárt szemekben is volt.
0: Igen, ugyanaz a csapat.
4: Nyilván. Az első könyv már úgyis megvan nekem dedikálva a szerzőtől, úgyhogy pont jól fog kinézni a polcon.
0: Szuper. Akkor ha nincs más jelentkező,
2: még
0: akkor én...
2: Még hallgató 403 beírta, hogy mivel Zaher Mazoknak hívták, ezért Zaherként, hát nem is tudom, Bild... Nem tudom, sajnos.
0: No,
2: gondolhatta? Én nem tudom. Én egyelőre annak a hallgatónak adnám, aki azt mondta, hogy a hatalom és a hatalom vágy, illetve a hatalomtól való...
1: Tiború, te vagy a döntnök majd az ügyben.
0: Igen, akkor én... Rohan az idő, úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy elmondom én a megfejtést, és akkor vonalban vagy még hallgató?
2: Letettem. Hogy valaki másnak is adjunk esélyt.
0: Akkor még adjuk
2: Tiború,
0: egy esélyt.
2: Tiború, légy szíves. Ne.
0: Talán utolsó. De.
2: Tessék.
5: Halló, lehet még a megfejtésre?
0: Igen, a Frankót még várjuk.
5: Igen, zsírkutya vagyok. Szerintem a Szét Márkinak a valamelyik leszármazottja az jelenleg a Bilderberg csoportnak a
0: tenni. Igen. Zsírkutya, nagyszerű.
1: De zsírkutya, te melyik országban élsz?
0: Hadd maradjon ez az ő titka.
1: Szingapur. Igen. Igen, Tibor azt vállalta, hogy elviszi a könyvet.
2: Délután még betudsz még
0: akkor, egy figyelj, zsírkutya, arra kérlek, hogy akkor hagyd meg itt, vagy nekem, vagy a...
5: Nem, megyek haza nem soká, és akkor be tudok érteni.
1: Nagyon szuper, jó, de akkor
2: a zsíros irodából leadjuk neked, dedikálva.
0: Oké, szuper, nagyon jó megfejtés volt. Köszönöm szépen. Tehát Henri de Castries, a Bilderberg csoport jelenlegi vezetője, de Szád Márki leszármazottja. Így van, ez a helyes megfejtés. Köszönöm
1: szépen.
0: Köszönjük,
1: zsírkutya.
5: Köszönöm szépen, és nagyon jó a műsor.
1: Köszi,
0: hello.
1: Igen, tényleg percek vannak hátra. Mindenesetre különös volt a Joseph Smithnek az egész története, az angyalostól és a fordítástól.
0: Igen, ugye a Bibliából ő azért elég, Moroni angyal elég sok részletet átvett, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, aki a Bibliát szereti és olvasgatja, az Mormon könyvét, vagy Nefi első könyvét, vagy az összes többit élvezettel fogja lapozni, ha sztorikra vágyik. Ugye például az egyik ilyen történet az, hogy időszámításunk előtt 600-ban az izraeliták egy csoportja kivándorolt Amerikába, és belőlük lettek az indiánok.
2: És elásta
0: az aranyát. Ez egy picit különbözik az Ószövetségtől, ha annak idején a vallásórai emlékeim azok jól lecsapódtak. Ettől függetlenül mondom, vannak benne nagyon jó kis sztorik, és ha az ember elkötelezettség nélkül olvas, mint kultúrtörténeti kuriózum, akkor csak ezt tudom ajánlani. És igen, sok indiánok. Feleségük van, itt kérdezte az egyik hallgató, illetve olvasó. A mai napig, tehát a bigámia tilos ugyan, de a mai napig az ortodox mormonok.
2: Itt a telefon. Tessék, hallgató.
6: Halló, szevasztok, Iván vagyok.
0: Szia, Iván.
6: Nagyon gyorsan még egy konteót, ami végigkísérte a gyerekkoromat. Kádár Jánosnak volt egy nagyon erős tikje, és a híradóban össze-vissza kacsingatott, amikor beszélt, és nagyon komoly elméletek születtek, hogy mikor, miért kacsintott, és hogy mit üzent vele. Akkor még nem tudtam, hogy ez Conteo. Itt vagyok?
0: Igen, itt vagy, hallgatjuk.
6: Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de nagyon vicces volt. Nagyon komoly előadásokat tudtak erről tartani emberek, hogy emlékszel, hogy akkor is kikacsintott, meg hogy miért kacsintott ki.
0: Igen, megpróbálták megfejteni a titkos kódot, de szegénynek ezek szerint csak egy idegrángása volt.
6: Így van, és még a öltönyös válángatásról nem is beszéltem.
0: Igen, az is.
6: Tovább vittek Rossz Gyula is. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Ciao.
0: Hello, köszi, hogy hívtál, szia.
1: De egyébként ez a kacsintással üzenni, ez nem példátlan, hiszen másutt is előfordult ilyen.
0: Igen, vannak ilyen megnyilvánulásaik a nagy embereknek.
2: Nos, na, még azt a pár témát, amiről nem sikerült beszélnünk a műsorban, és szerintem ugye kihagytuk.
1: Tényleg mondtad, hogy a Titanicot is hogy szereted?
0: Igen, a Titanicot is szeretem, de hát most úgy látszik, hogy arra már nagy kivesézésre nem jut idő.
2: Annyit... Akkor most, mivel sikerült egy hallgatónak megfejteni a Conteók titkát, hogy a Conteók mögött általában pénz- vagy hatalomszerzés van. És az erről való apró információk, vagy nagyobb információk, vagy az elferdítésére, vagy a alátámasztására szolgálnak, de a lényeg az, hogy tudsz-e olyan Conteót, amiben nem világméretű hatalomszerzésről és emberek millióinak irányításáról van szó, vagy hát legalábbis tehát végcéljában.
0: Persze, hát végül is a Vojnich kézirattal kapcsolatos találgatások azok ragyogóan demonstrálják, hogy a Conteók azok nem csak hatalomról, nem csak vérről, nem csak gyilkosságokról.
2: De nem hatalom emberek millióinak megvezetése, hogy már pedig én el fogom olvasni ezt a kéziratot, és tudni fogom, hogy mi a megfejtés, és van benne egy megfejtés.
0: Nem, szóval visszatérve a Vojnich kéziratra, elképesztően jó szellemi torna. Nagyon nagy felbontásban, hogy ezek már letölthetők a netről, és a blogon is elképesztő megfejtések láttak napvilágot a kommentek között. Nagyon-nagyon izgalmas.
2: Egy-kettőt mondj már, én nekem tényleg csak annyi jött le, hogy van valami, amit nem tudtak megfejteni, de már majdnem az internet szerint.
0: Az internet ebben is téved. Ez a majdnem, ez onnan jött, hogy volt egy amerikai kutató, aki egy közép-amerikai aszték, vagy maja, vagy nem tudom, valamilyen nyelvjáráshoz kapcsolta volna ezeket a máskülönben ismeretlen karakterekkel írt szövegeket. Igen, hallgatjuk.
2: Vojnich kézirat, tessék!
7: Sziasztok, Szücsvana vagyok ismét.
0: Hello.
7: Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami nem a világhatalomra tör, Conteó?
3: Hát a kicsinyesség. Márpedig az a kis önös érdek, hogy amikor igazából nem akarom az egészet birtokolni, csak...
2: Csak azt akarom, csak hogy a... dögöljön meg a szomszéd tehenne.
3: Hát, ja, vagy igazából a kevesebb is elég, csak... Csak az már az enyém legyen.
0: Azok, érted, igen, igen, elképzelhet. Nem, szerintem engem nem zavar, de gondolom a kollégákat sem. Igen, nem feltétlenül minden konteó kell globális legyen. Vannak lokális konteók is. És
1: Csabi, nézd már oda! Az üvegen túl!
3: Tessék!
1: Ezek ide jönnek.
8: Azonnal hagyják abba a műsorszolgáltatási tevékenységet!
1: Milyen joga jön ide, hogy hagyjuk abban a műsorszolgáltatási tevékenységet?
8: Azonnal adják át a dokumentumokat, mert különben kényszerítő eszközöket forrásítok.
1: Csabi, ne add oda nekik! Vigyázz! Ne! Engedd le, ne húzd le!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lefedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Dillionher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása. Jó tét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele ihol koporsó az indulását, hogy le ne késse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek locs parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt. Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Budai Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár! In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jelen.

Diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: Nem óhajtanak egy csészete? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Igen. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt Corvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyalítottak.
0: Ez a válság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. No, és a kozákok megkezdték a levesosztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kára.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszébe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Ők ugyan a... fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy köteg kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Az. Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy pacsvigá.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni, értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajta kaptam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: szóban csak, amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
1: Ó, valóban?
0: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, Alice, itt valami készül.
2: Szeretném, mert a Sherryhez bemegy.
3: Igen, cikromat, köszönöm.
4: Jégkockát?
0: Ha, tehát, mondtam Lawrence-nek.
4: Feleség kész.
0: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét, és a devalválás után...
1: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
3: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hoztál mévőt, Sir Mook?
4: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
1: Nagyszerű! Hívjuk be!
2: Nem lesz kifogása ellene?
0: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
4: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzenek.
5: Cserebere?
4: Úgy van, szörmó.
5: Halé!
4: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg ki-ki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Jó szórakozás.
2: Köszönöm, drágám.
0: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még mind semmi, mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
1: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
3: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
1: Ne haragudj, Billy.
0: Semmi.
1: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
0: Bill McCready.
1: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
0: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényév kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
1: Cserélj!
0: Öregszem! Cseréljük ki, hát persze.
4: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy.
0: Köszönöm, Jack. Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
1: Nem akar, ez sem akar beremenni.
0: A kulcs?
1: Nem. Az erényövet már kinyitottam. Na,
3: Bill, te olyan ügyes vagy. Nem segítenél a behelyezést?
0: Feleségemnek mindent.
3: Drága vagy.
1: Köszönöm, Bill.
0: Szó sem érdemel. Viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hacsó Eurázsiába helyezte.
4: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: Csak nem?
4: De, utazó ügynök voltam. A Pitvaros Ambrósz falva, Tóth Komlós vonalon.
0: Te jártál Tóth Komlóson?
4: Onnan indultam bevetésre.
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Körömböly napolca a só.
1: Gyönyörű, vajon az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad tudnom?
1: Dencs, úgy, nudlában, mint.
4: Az aztán a körzni.
6: Megkiszem azt, hogy a kutya, amerre én jártam.
1: És pedig Sir Mook.
6: Arács visontad. Na most
4: az arácsi rajon, Suvixban, valami szörnyéges.
6: Felelkezetlen.
3: Puszta, szecső.
1: Leszküld.
3: Kakamnya. Hunya.
4: Cserebökény.
7: Ébresztő.
1: Takta szada.
7: Vigyét
4: szó.
7: Ébresztő.
1: Mi?
7: Mindjárt indul a vágyai vonat. Ha nem kell fel, lekésni a lucaloki csatlakozást. Suvixra, Vigéc úr!
1: Nem tudok. Nem.
8: Az ilyen neked annyit és kodál, de vagy nem tudok. A szentelt víz. Ide vigyázz!
1: Nem tudom.
8: Megértette? Mondjon!
5: Én kérem, sehová sem megyek.
1: Olyan...
0: Nagyszerű, nagyszerű olyan, szörmók, ne hagyja abba, folytassa.
5: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testre. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
0: Folytassa, folytassa, szörmók, hallgatom. Merre van ez a vidék?
5: A világ teteje mellett, ahol a part 6000 métert szakad, és apró, egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni, hogy a két lába a levegőbe lóg az utasnak, és maga darálja két kézzel a göcsörtös csiga szerkezetet. Alatta felhő foszlányok húznak el. Ha tiszta az idő, megáll az ember, beakasztja a daráló csigát, lenéz, és a mocsarak és erdők járhatatlan vakfoltja közepén felfedezi szeghalmot. Horhosa a retteget berettyó. Bal partján hosszú, üvegtetős épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel. Buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival. Körös körül bölömdongók, a bénító sújtású elektromos zűző, a harapós csecse és a pillangós korpió. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombostűre tűzdelik a pillangókat. Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
0: Jó, hát fölötté figyelemre méltó.
5: Tévedtem el káposzta erdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül, lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
0: És ezek is dohányoznak?
5: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elügetnek.
0: Hát, ez csodálatos volt, szörmók, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
5: Gyógytenisz?
0: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarkar művésznő jelentkezett be.
5: Az isteni Mirabel.
0: Igen.
5: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
0: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, szörmók.
5: Az ég áldja a Philpott professzor.
0: Az ugandai Elektrában.
9: a rágalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban, és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
10: Freddy! Freddy!
9: Brenda!
10: Igen! Ő! Brenda!
9: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről, azóta, hogy akarom mondani.
10: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt. Nagy múval is. Meglizsém.
9: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
10: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
9: Együtt gyerekeskedtünk.
10: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát a véletlenek kormányozhatatlanok.
9: Akár az álmok.
10: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
9: Brenda, én...
10: Maga csak ne! Ez most az én monológom! Jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
9: Tessék!
10: Köszönöm! Begyűröm! Így, né! És belefogok. Segítsen rajtam, Freddy! Mint orvoshoz fordulok magához.
9: Mi a panasza, Brenda?
10: A panaszom! Édeske! Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok, és a tüneteim nem volnának, én se volnék. Puszi, puszi! A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. Olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszó kapkodás. Bemondás időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment réfájára. De a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez? Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. Azt hiszitek, telik valamire?
9: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
10: Hogy valaha szellemes voltam! Igen, az voltam. Ezért megpuszilom magát, ért? Hamvas 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam, sipám! Vagyis... Figyeltem. Oda hallgattam. Éltem. Ma már nem is az enyém az arcom. Már nincsenek saját fintoraim. A trombita izmom. Figyelem, hogy a pofazacskom hová merre rándul. A tokám. A nyakvonalam. Ma holnap a seggem lyukának bajuszt rajzolok, azt is kimaszkírozom, és azt szerint elegedem.
9: Brenda.
10: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. Ne, hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból! Én nem vagyok semmiben! Nem lakom sehol! Hajléktalan léleknek lenni! A testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul! Erre ítéltek! Freddy!
9: Brenda, kedves...
10: Még ne is bőgjek! Nem bőgök. De fogok! Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam. És maga még ismert Freddy. Ismert azt a tehetetlen, ágról szakadt, taknyán csúszó, soha egy filléréses színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen toronymagasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja! Most is. Már ha mondom se magamat mondom, micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség. Lelki hitványság, sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából is, ki lúgozza azt, aki valaha volt, aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
9: Hát, ha így áll a dolog is, miért is kételkednék benne, hogy így áll? Ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó ember, vagyis mint magánember, és nem mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga. Nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen

0: Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülöt ugyan hol találok? Mi? Látott maga engem a megtört színek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben? Hagyjam ott a színpadot. Én, aki olyan szindiát vágtam a pofájukba, amilyet még nem látott a világ, olyan médeját még a stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagytam. Érti? Lépjek le! Professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítom.
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek, ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg facol bűnutánzott karapér, azt nem tudom.
1: De Miss McFarkel...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkelt ki akarja semmizni. Rúgni! És általában ki kutya pisázni a színpadokon. Befűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtócsapkodás. Ágyudorej. Halálsikolj.
3: Látja?
2: Erről beszélek. Odalent javában áll a bár, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
4: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó fokhagymás.
4: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
4: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor marad. Viszont hogyan lesz?
5: Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben, ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
6: Ez az. Ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája.
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Larika lelke ahhoz, hogy ripsz-rapsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer-koros szép öregség leszámított a szeretet otthonban?

0: És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaimmal, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
1: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
0: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
1: Hát a maga védence, kolléga?
2: Előfeszített vasbetonszakértő.
1: Az meg micsoda?
2: A rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondóra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a mondhatnók világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetélyt...
2: Templom toronygomb aranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom toronygomb aranyozó.
3: Van nekem elegáns kodálni! De ha nem megy ki a képből a vödrébe, menten utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De sírségben nem maradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragenyó egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begic legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Burucsága hármas technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről híres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szikónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrájakod akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor, mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga! Zsiko!
1: Vigyett tiéd alatt a mondok, tiéd
3: Zsiga!
1: Alatt,
3: Zsiko!
1: Ott vagy már, mert...
3: Zsiga!
2: Zsiko!
3: Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Minarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja, hogy...
3: Gyertyát rúg! Azta! 70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
1: Egyre magasabbra,
4: egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kodálni, hogy kórházba kerül!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekér át rossz helye.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsezáti részt, pránfütyülőrezes részangyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott? Nem látott. Arról megoszlottak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szerteposzlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészehaj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: És erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön, Skodáné, ez magának se vár!
2: Na!
3: Az orszeidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütkiában. Ekkora hullamos aukádok vanni!
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények mirált. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpát, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, és aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átalnott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: áldassék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Calixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelé székes egyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttér alkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkinshez közli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egylabdahívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével, ballisztikus röppáján, az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanánt a 168 cm magas 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look. Három. Egyes.
1: A konyhában terítsek, vagy bent terítsek?
2: Se konyha, se szoba, 0-0-X.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipítsz hazafelé.
1: Mi ütött belé? Árpi!
2: Kis maga engem, ne árpízzon! Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
1: Fizetve?
2: Indulandus.
1: Te hogy beszélsz velem?
2: Olajra, mamuci, olajra. Egy percet adok.
1: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
1: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat. És csapd a rajtót magad után.
3: Mit rétettem?
1: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után.
2: Mi?
1: 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
1: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
1: Harpikám.
2: Harpikám.
1: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg.
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
1: Egyetlenem, boldogságom.
2: Megáll az eszem.
1: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
1: Szegény beteg tyutyikám.
2: Hát csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
1: Ápolni.
2: Őrület.
1: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
1: Én édes beteg tyutyika.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a felébe ívják.
1: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Hi?
1: Tyutyikám. Tyú-tyúsom.
2: Bár, Misén! Mentőket, rendőrséget? Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most álló más!
1: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre, csak emlékszel? Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyugyi, Gyugyikám, én vagyok a te Ibid, Ibolyád. Gondolkodsz!
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
1: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
1: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp. Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs. Hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében. Ott a bizonyíték. És mit tagadná, hogy ki van fizetve?
1: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg
2: hogy...
1: én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol hajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futaki Árpád!
2: Torkig vagyok!
1: Az Ibolyka, akinek
2: Ibolyka!
1: Ibolyka! Ibi, olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
1: De most már nem, ha nem összeszakad! Fellármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: Ha botrány legyen, botrány! ha az állásomba kerül a betonternél. Hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
1: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
1: Az ő lakása, annak telefonál, akinek akarok.
2: Igen, akinek akarok.
1: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az lakással?
1: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
1: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
1: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpád név vagyok.
2: Takarodjál!
1: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
1: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért.
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz nekem becsavarodni!
1: Ne, Árpi! Ne fújj, Tugas! Ne fújj! Árpi!
0: Ibolj! Ibolyka, a feleségem hasba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi, a vérem, telefonálja.
1: Van eszembe. Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki, minek kekeckedett. Stex. Cigi. Tampon. Lábom közt a kelengyén. Na, kisanyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fogor ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új Szerko. Még szerencsé, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem adtam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankon. Tiszta munka. Csak a tócsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk töviskoszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester 3 hadaró rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridon, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat.
1: A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vény, tüket, ha nem üget, lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, bor tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a sebes a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikan alatt, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rádöbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreik garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kana kirincsen, kun, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, haláli jó, mulat. Felvonásból. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, duma-dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú árada, cipel a világ, takarodik a göncivel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire húdik a férgese, talan a világ, megújton, unosunk talan, boldog, talan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki szány, aki tánc, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jobban.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok, korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele.
0: Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie.
1: A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába,
1: akivel társalkodó, he?
0: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagymaevő szenátor, mi? A kuka nem szól, halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bába sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúrgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémánt por legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében.

Var du, Sven? Elmond hattó, hogy nagyokra törtem. Elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér utoljára. Karon fogja édes pár, kedves kar, hites párja, sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja, szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak, karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelket belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spármástól felkattintja. Öreg baba doromból könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból sorra sor elmosódik. Feje táján friss piték, kürtös fánk illatárja, tükrén látja édesét, ajtaját, avatárja. Borsodóján felforral, cukorral felforralja, jóval intőn óval tart, szóval tart, jóval tartja. Mondókája keldegél, elregél, elregéli, még a reggelt majd megél, csak megél, tán megéri. Öreg mamusz, elalusz, alamusz, ammammogja, életálmát lábkertétől fejnyugtáig elszammogja.

Kesergő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Fondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, köpöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alattogják bojtáromat. Kumborbál a mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ejszem! Békkattyának pap az atya, van imának foganatja. Ujjik körke olyan herda, ezer helyet kaniberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom. Ülöngélő kántorének beadott a keszőcímnek. Kutamású más legényem, kármentőben nevetélőm. Hallod már is szalajtlár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva. Ejszem! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki buksengel az ajtón. Félmeszei jársz leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, ki zsebre tömők, oszlott gatyás ez a tollúfosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárítóbú szűz dohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica gór és benne, ami nem az úré. Te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba. Ejszem! Furkóbonkós vasvillások, jő nagy szorongattatáson. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajúsz a szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű gustorára, háton cserdül mustborára. Ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

0: kell takaró.
1: Jó.
0: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró. Kell takaró.

ügyetlensége, szörnyeteg, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt nehéz mélységben ismeretlenül alusznak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szaurusokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályog tégla, utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémkurt, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársereg. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása. Egy véka rák.

A vakpak baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpak baklova. A vakpak baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát. Abrakol baklavát, patkolatlan baktat, a vakba baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán. Kopott kabátja végtelen zsebét tömi. Az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál. Ő is ember. Nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög, megborul. Emberhangra táncol, nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj, a háború föladva, Istenhez pártol, az embert megtagadja.

Felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják. Az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok, a biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás, s még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha íj sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! És elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínás, olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom, működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között, nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom, mentorom mentőn fuvarozom és közben szivarozom, álmozdonyom, amíg álmodozom, húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton, mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé, ez a juh is Jézusé. Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgy sem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyertem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel, gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bonviván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

barátom, te már odaállt vagy. A kollégák idelent odavágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísérted, elengedlek. Csak az ajtóig kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét életre, halálra játszanak, zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét. Körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborzott torzomborz borz borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

Orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz, orszőr szál-szál-szál a zöld őszi szélben. Száz ősz, orszőr szál-szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz, orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Szál-szál a zöld őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri repterep, Péteri reptere, éteri repterep, reptere.

mondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Kicsit fordulj be. Csit, csit. Cigét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtóm nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatod.

biztos ismeritek, mindig szerettem volna elmondani. Tétova óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Figyeljen, kedves M! Kedves M! Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki. Azt mondta, szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbálba képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenőt.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

szegfűrág lehelet zuhat agos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonya itt szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a jos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágyfejedelme aranyjogarával a kés arapibe ma betegszik. Méraja nyírra hasonlatos ív alakú lengeli járra lefekszik. S harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben.

verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesi delimadu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Habpuha csókot ad és a legény szíve belereme agyanyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnékjában anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat, pat, pat. Jó nap, pat. Veszem a kalapat. Tegyél alá egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát, nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
Egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Bálna napozóban. Nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most moszat szeretnék lenni újra, még nem volt elég, még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét, körbeértem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Most mitől költözött titok a haldoklók arcába.

állna, napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van talán halál utáni lét. Körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mitől költözött titok a haldokló arcába? Mitől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék. Lenni újra szeretnék, lenni újra még nem volt elég. Még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még

reggeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges-rég az istenek, aki nem, ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde.
1: Felbődülés lerogy az űr sokszarvú ikre, átzúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék s égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra. Megreng az édesség vadfészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulver arki csere, aini musta semu, aini mankütu anta semu, adenim barúva bato jaman. Ole giuro nannihe, ole cillambo ababihe, ole buglo iningihe, linlel daihe jaman. Va puzzu como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őri

Tél engem, miért nem segítettél engem? Most nem nyomnak kő, ajaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl szár, fönn lent ág, éjjő kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűt hang. A galagonya.

0: ver seimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tenger.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

Ausztrál néger esőhívó varázslat.

0: ki? Vaskapu, hová glak?
1: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari síla nakómala malaya samíré madukarani karakarambita kókila kudzsita kunzsakutíré haririha viharati sarasava szánté nrityati juvati dzsanéna szamámszaki virahi dzsanásia duránté.
1: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben. Fülemüle szavukkusza nézi zegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövőbe, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomolyog, a jázmin is éled ez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
3: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
2: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
3: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
4: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
5: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
2: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kereketen éjszaka. A tanyai kutya ugatásokon át dobott, a falu

Tilos Rádió. Ez volt a Kelta Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További hallgatást.

0: Rádió beszél. Jelen, jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A szabad Kossuth rádiót már elnémították.
2: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
3: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
4: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
5: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél.
4: Nem baj, kivágjuk.
6: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és jó hajnalka.
7: Sziasztok!
6: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on Vagesz.
8: Hello, sziasztok, hallotok?
6: Szia, igen.
8: Ja, de jó. No, hát, hello.
7: Szia.
8: Miről beszélgetünk?
6: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében. Mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
8: Hát, tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, ugye a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott azt mondták, hogy, vagy, szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élenjáró, nagyon, nagyon előlévő dolog volt.
6: Bizony.
8: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hankis Elemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog, aztán aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy ugye, én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később bejött reality TV és a többi, az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon, nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye minden a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormányozza Magyarországot, addig vidáman fog lubickolni.
6: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadása, fogalmazunk így, a társadalomnak, amit nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végülis azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányított a laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, majd annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis, tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
8: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor a választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a demokrata párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, ez, vagy nem szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt, arra már nem emlékszem, hogy mit voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnök jelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
7: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, amikor, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanezt természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, és persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
6: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen álló magyar hírlapról beszéltem, és sajnálkoztam, hogy egyszerűen nem volt rá kereset, akkor természetesen nem az olvasók politikai hovatartozásra gondoltam, hanem arra, hogy ez az orgánum volt egy olyan, amelyik mindkét irányba kritikus volt, amelyik klasszikusan ezt a azt gondolom, hogy sajtónak ma is annak kötelezőnek kéne lenni, tehát mindkét irány, vagy mindkét oldallal szemben kritikusnak, és egyszerűen erre a kritikus hangnemre nem volt kereslet, mert a baloldaliak a baloldali pártokkal voltak elnézőek, a jobboldaliak a jobboldaliak, és egyik se szerette volna elolvasni, hogy a sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori magyar hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol...
8: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyes szabad volt a sajtó.
6: Bocsáss meg, Bagás, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia! Ja.
9: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsens, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus állítólag, vagy tehát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ, hát a MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
6: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
9: Nyilván, de...
6: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy... objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni tartalomba. Tehát szerintem, vagy számomra az elfogadhatatlan. Ugyanúgy.
9: Lehet, de az olvasóknak nem volt elfogadhatatlan igen sokáig, és elég nagy példányszámba megvették azért, tehát...
6: Én azt gondolom, hogy számukra ez nem is vált egyértelmű, vagy nem, nem, aki nem ismerte a háttérben zajló folyamat, azoknak ez nem volt egyértelmű.
9: Lehet, de az olvasóknak nem az a dolga, hogy ismerjék, hanem hogy vegyék és olvassák, tehát... és ezt megtették, szóval... De,
7: bocsánat, azért az fontos hozzátenni, legmélyebb tiszteletem a névszabadságé, de, de hát azért tény, hogy volt ott egy folyamatos csökkenés, mind példányszáma, mind olvasottságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de, de valószínűleg az olvasók egy része ezt, ezt nem annyira kedvelte, hogy, hogy bizony több irányba is.
10: Ha belegondolsz abba, hogy a népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom, hogy micsoda, kötelezően megrendelte a népszabadságot. A népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de ezt felfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
7: Bocsánat, 2000-ben...
10: Még az online világ előtt vagyunk, tehát pillanat, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a Népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. Ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát, tehát az a politikai ráhatás, ami, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
7: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, vagy egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már öt lépéssel előrébb járnak. Ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni, és lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 ezer, az, hogy egy 38 ezres lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
6: Egy kicsit...
8: Nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak, ugyanakkor ez egy világjelenség. Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempontból elemzünk dolgokat, népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségesség. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk, ha a New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
6: Ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
8: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam, a magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
6: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a kelletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy vámzereket állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
8: Kérdésedben benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére egy társadalomnak most már lassan egynegyed évezrede, ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságírógyilkosságok világa, Anna Politkovskaja gondolat.
6: Igen, azért mondtam, hogy most a keletet hagyjuk, mert azért ott még nem tartunk.
8: De nem tudjuk hagyni a keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a keleti isték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a keletet.
6: és a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozások, vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2, és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már, nem.
10: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Altberger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen. Tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabad sajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisát tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
7: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a Népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a Népszabadságtól megszabaduljon. De azt, hogy ezt öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
10: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú, hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgy se lehet vele semmit sem csinálni. Úgy se tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
6: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék, és megteszik, és tényleg semmi következménye.
10: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye, tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
6: Megint van egy betelefonálunk,
10: bocsánat. Egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamlassága nem segíti ezt a dolgot.
6: Közben lett
11: egy...
6: Halló, szia, itt vagyunk.
11: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. Megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó, szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek. És most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 000 ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezekkel ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. Leteszem. Köszönöm.
6: Köszönjük, szia.
10: Szia. Ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság. Tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én kiknek a felhasználásával, nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként, egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejtetik velük. Sejtetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv. ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mivel nem olyan nagyon régen volt ugye a kádárizmus, de ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a föld alapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a Mészáros Lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk öt fronton támad ellene az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Blánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. Azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
6: Ez abszolút egyetértek, hogy így van.
7: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem. Nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek, tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni az valóban egy kemény történet, következményekkel jár nem emberi számítás szerint. De azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
10: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megoszthatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vasalbertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékeje, és akkor kérdezték, hogy úgy biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármesteri hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. Meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
6: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbi kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyek kell kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
10: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom, hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
7: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy oké, ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek virágoznak, de hogy alapvetően az ellenzékiek, hogy mondjam, nincsenek veszélyben, nem ér senkit fizikai atrocitás, meg tulajdonképpen más típusú atrocitás sem azért, mert kifejezi az ellenvéleményét, tüntetésre járt.
6: Tehát fizikai, nem kritikus. Véletlenül a NAV kopogtat az ajtó, mert pont beesett az ember a szórásba, hogy nem.
7: Igen, ugye azért vagyok zavarba, mert hogy a mi szervezetünknél meg soha nem kopogtatott még a NAV se, ami egyrészt persze nem hiányzik, másrészt meg mindig azt érezzük, hogy nem vesznek minket elég komolyan, tehát majd az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az, hogy hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
10: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok, vagy kamupártok. Tehát ja. mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabadsajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Esterházy Attiláig, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
7: Bocsánat.
10: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az nektek is, jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
7: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
10: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzékről, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
6: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni. Hát,
10: nem, de majd nem tudom, hogy beszéljünk legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én. Tehát ez egy másik beszélgetés.
6: Köszönjük szépen. További én szép napot nektek.
7: Köszönjük.
6: Sziasztok.
12: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alaka, lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözzék a kertet, vagy a virágokat locsolják.
0: De és... hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, uh-huh. És azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni, mert szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 81-ben, 80, szerintem 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Valisz, ami önéletrajzi ihletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák,
0: minden. De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én

0: Ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is, mint a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látta, pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális, tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett, nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ez az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg hogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor ezt leírja a két oldalon keresztül.
1: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a szkifírok ne lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végig is mi hoztuk össze magunknak.
2: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profi etikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, míg utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső...
1: Gépek szorították
2: vissza, nem a gépek, nem, hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
0: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalan. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
2: Pontosan, igen.
0: Tehát azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a búvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
1: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e definiálni.
0: Én a Nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
1: Nem lehet, hogy az, ami a magas-magas művészethez közelít, azt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közben középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
0: Jó, sci-fi az, nem, az, hogy mondjam, nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
1: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végül sem onnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból a...
0: Ja, igen, a sivár hétköznapokból.
1: Mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtöttek, és rajongó.
0: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos, szörnyű, undorító, késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
1: Ilyen persze. Szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk
0: abszolút,
1: a magas művészetet
0: is. Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
2: Zódüsszea is science fiction és fantasy.
0: Jó, hát ilyen értelemben persze minden, de én egy ilyen esztétikai mértékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb. Tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Ja igen, tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanakkor a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál. És hát akkor mi maradt? Maradt az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
1: Tehát ezoterizmus.
0: Ahogyne, persze.
2: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényekbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy határolja.
0: Ugyanúgy, ahogy egyébként mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg. De hát ez is közhely, persze. Igen.
1: De talán ezek a dolgok itt szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányítása nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
0: Na, ez már majdnem a Dickes világnak, ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy az egymást tud datába vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
1: Hát vagy lennél az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
0: A bembázás?
1: A bembázás.
0: Egyébként az egy legjobb írás.
1: Én is imádom, azt akarom minden formán tévébe, rádióba hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
0: Zseniális.
1: Komolyan, ez egy eszenciája.
0: Zseniális, és ez a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg azért
1: de nagyon talán szomorú. Az idők szerint nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
0: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
1: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt. Valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
2: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői, meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség. De majd a rendszerváltozásnak kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik. Tehát, hogy minden...
0: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, nem is retro érzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit, amit akar.
1: Senki se érdekel, akárhogy is.
0: Nem érdekel.
2: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor jövő utópikus társadalom, mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakon zseniális zongorázás hallatszik.
0: Persze.
2: Ez az algoritmikus információ elmélet ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
1: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
2: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
0: de ez intenciója. Akar? Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék, mert ehhez, azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek információ, fizikai, bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra
1: visszatérni.
0: Ez így túlzás. Nem akarom ebbe az ezoterikus irányba elvinni. Nem, egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségben árassza el a világot.
1: Hogy, de ugyanígy kép is azért.
0: Hogy igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
1: De én azt hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a milyenségét is meghatározza.
0: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesben van. Tehát a képi gondolkodás teljesen más.
1: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
0: Primérebb, meg egyidejű. Tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
1: A virágmagot, igen.
0: Na, és ezzel akarok a Lemhez meg a Dickhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásba átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századi, de szerintem Józsit már
2: hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információtartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
0: De egyébként,
2: függvényektől kezdve sok.
0: Amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Penrose, meg ezek
2: a
0: is.
2: A felfedezés művészetében.
0: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a bizonyítási
3: egyenletekben. Jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
0: Ja, ez ilyen telefonon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 őhajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimedializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk? Hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektőlnek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy
3: tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickkel, erről is beszélgettünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időben is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet. Ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát, ami valójában egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggereken.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben. Azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben a utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonban, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonban végtelenül oszthatónak bizonyul, folytonos időnek, amiben...
2: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát
3: van.
2: Egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
1: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
2: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír, az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jetnek nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív, tehát ez a...
1: Lehet, hogy ők...
2: Tehát számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
1: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni,
2: de a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti, tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
3: Ez hiszük, két téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információ feldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információ feldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valami fajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség, a valóság és a visszavetített...
2: Pár száz.
3: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a Lem-féle fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
0: Van egy hallgatónk.
3: Jó, akkor hallgassuk.
1: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Halló, Gábor.
4: Halló.
1: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló.
5: Adásban vagy.
1: De kár.
2: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
1: Nem egyszerű, mert valahogy nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-3773. Csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
5: Gábor, hívj újra!
2: Vagy akár telepátiával is.
1: De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomlott világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
3: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan alapprobléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hillary Putnamnek a Agyakakádba című gondolat.
2: Illetve Descartes-hoz, mert találtak ki, hát a Putnam az csak tovább.
1: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
2: A dobozó, ugye? A
1: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
2: És az egyik ládának képzeli magát, igen. Mert olyan paranoiás.
5: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
1: Halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló.
2: Igen.
5: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
1: Valami nem adja magát.
5: Lehet, hogy jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg elérünk a hang.
3: Vagy egy másik virtuális ágból.
1: Hát igen, a hang nem jutott.
5: Na, nem, most figyelj. Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
2: Na.
1: Mond. Háló.
4: Akkor ti hallottok, legalább én csak a rádióban hallak titeket, valami gond van vele.
2: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták szifi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
3: Most hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
2: Pontosan ugyanez.
3: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni az, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokassága, megszámlálhatatlan végtelen sokassága létezik.
2: Csak egyről tudunk.
3: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Akkor ezért plágium. Vár, pár szó kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: De van őrs forrás, ja, szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
1: Oké, kérdezem az itt ülőktől. Szerintetek van egy ilyen ős forrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
3: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta, pattern létezik.
2: Ami... Hogy számos teljesen újnak, és a újabb telefonon, no, jó.
1: Hello.
0: Sziasztok, Robi vagyok.
1: Hello.
0: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsa is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben. És borzasztó volt.
3: És ezért vagy most itt, Magyarországon 2005-ben.
5: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
0: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felejtottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvos, hát olyan dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén oda jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam, hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
5: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
2: De ez jó, ez nagyon jó.
5: Ez nagyon-nagyon furcsa
2: egyébként
5: történet
2: ehhez
5: volt.
2: Csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja, van egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Nekem ez jutott erről a számba.
3: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
1: Gyorsan véglapozottak.
5: No, és hogy volt tovább?
1: Halló?
5: Halló?
1: Hallgató?
2: Na, megint szarozik a vonal.
1: Ez a technika öröme.
2: Na mindegy, vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
3: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
2: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
5: előzik
2: az előző kultúrákban is, de teljesen.
1: Nos, hallgató, hello!
0: Visszahoztak az angyalok.
2: Na, hello. Igen.
0: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak be. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá videóélmény. Én azt gondolom, itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság, mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik, tehát így nagyon durán. Amíg az ismert, kaptam infúziót, ez az. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöbből sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a, ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy. A végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó, ez az, gyerünk, és mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok, én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. borzasztó, aztán magamhoz tértem.
1: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
0: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
2: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyot élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egymaga van csontvázként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
3: Hát ez az igazi fokol az, hogy az a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar pokol.
0: És csak annyit még, hogy ilyen, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg mi ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szociál festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
1: Köszönjük.

Gordon, quarterback.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalos toposoknak, és hova lett ez az abstrakt skifi? Hova lett ez az absztrahálás, ahol a
1: most is csinálnak belőle a filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi skifi, amiben bármi megtörténhet, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az igazi skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túlabsztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehet, hogy a klasszikus...
1: Ezen nekem gondolkozzak.
2: Lemmy science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba, stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat, csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólapiacon.
2: Bólapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki hajdan galaktikát olvasott, hajdan science fictionöket vett, még a hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Ja, egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmen. És szerintem ez lehet a viszony a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos
1: a kép lenyomja a képi gondolkodást, megoldást, a szöveg van. Meg elő. Milyen paradoxon van a külső és a belső viszonya.
3: Igen, nem pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami, mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivételez alul az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk, amikor ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat igen. szerkesztesz. De
1: igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út, hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránkényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk
3: rá. Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, jól tanulni szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette
3: nem,
1: az
3: nem,
1: is,
3: figyelj, hogy ott van,
1: 122 ezer kiválasztott,
3: 144
1: ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírás, nem?
2: Szóval nincs
1: hol
2: benne kicsit.
1: Hol te édes fiam? Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem, de hát, már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan.
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó.
0: Mindenképp
1: nagyon
0: jó, a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép hiteles, belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerült.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

érzékeny segít felhívás következik. Hát, hogy a tessék, kérünk járulj hozzá te is a tilos rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a tilos kulturális alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 43 jótékonysági felhívást hallottatok.

0: ambient zajás tilos ajándékpult, minden nap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton!

Főzés Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádogdob, Haladó, Esti Iskola, Vidatóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Lavalliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringásnap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemlet.

0: jössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek leszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Piros maratonnak ürettem.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takarolni. Kell takarolni. Kell takarolni.

0: itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszerűn ott van. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját, gyorsan mozgatja és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menj.

0: beszéljen. Hagyjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az Dobaukler.
2: Ja, voltante. Egy meleg.
1: Ez az?
2: Várnist, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Hújj, már a levegőben van!
0: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300.
3: Jaj, Istenem, hogy nem fél.
4: Mondja, nem fél ez az ember.
0: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fokája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
3: Jézus Mária, felfordít!
1: Jaj, nem tudok oda nézni!
5: Mi? Ez a Looping Globe! Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
0: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
4: Most megint bukfencezik?
0: Jaj! Ne tessék félni, nagyság! Amíg engem lát, ne féljen, nagyság! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magasan?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
4: Oda nézem, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
0: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
6: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
0: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
4: Hát maga ismeri a dárdos?
5: Nagysád is?
6: Unoka fivérem.
5: Óriási, hallotta?
6: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
4: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
6: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe csodálatos ízbor.
5: Óriási, példátlan.
6: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
5: Ilyen még nem volt.
6: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa! Óriási!
5: Nagyszerű!

Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a bendzsón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta. Oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átöleljen. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víz szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cseretek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csinálja. Az ablakom szembe van az ócska háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kémény sereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemén, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattin, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel val, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a barátból,
ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohén. Milyen jó volna még danulni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog, aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek. Ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm, nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen, nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön famíliák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban két haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek.
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a börzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrű, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, s elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a villák vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hópendelyök morzsolnám, szárnyokat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pest. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl árkon berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú vasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinnék, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán mereng. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most, az indiákon, vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok, add a kezed, mert itt vagyok, add a kezed, mert meghalok.

gravitáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erejünk bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei vagyunknak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádogember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ózhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ózhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem, illetve magam sem tudom. Ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló! Halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez az űrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Óz színe elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek. Ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek. Minden zöld.
4: Hűha.
6: Na hát.
7: Fúj, de randa.
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota.
6: Nézzétek, még a kő is zöld színű.
3: Oda nézzetek, ott egy zöld favágó.
8: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk.
1: Mint egy szép álom olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
8: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem észt,
6: jaj, nekem.
0: Sem szívet,
3: jaj, nekem.
0: Sem bátorságot. Bizonyám.
1: Jaj, nekem. Nincs mit tenni. Egyedül megyek.
6: Okos légy, Dorka.
3: Nehogy megharagítsd.
8: És főképpen ne félj.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
9: Lépj közelebb!
1: Hol vagy?
9: Nem látod azt a hatalmas fejet? Ott a trón széken. Az vagyok én.
1: De nekem azt mondták, hogy majd...
9: Hallgass! Óz vagyok a hatalmas, mindig más és más a legalább. Ki vagy? És miért járulsz elém?
1: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
9: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
9: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe. Emmy nénihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
9: Ha azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajtam.
1: Tehát mit tudnék én, a kicsi, rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
9: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családodhoz.
1: Én... A gonosz boszorkányt. De hát én ezt nem tudom megtenni.
9: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe előbb. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
9: Azt én sem tudom. Elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a bölünk. Most menj, és küldd be a madárjésztőt.
3: hazaküldött.
6: Beszélj.
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
6: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
6: Jó, jó. Akkor menjek. Szorítsatok nekem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
7: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
6: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
7: Én? Miért tegyem meg ezt neked?
6: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
7: Sok rendezek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
6: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka öljen meg a gonosz boszorkányt.
7: Nekem édes mindegy kiöli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most erej, és addig ne kerülj a szemem elé. Míg ki nem érdemelted az eszedet.
1: Mit mondott?
8: Miért lógatod az orrod?
6: Ja, ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
6: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádog favágónak.
3: Akkor bemegyek én.
8: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas, hétfejű sárkány.
10: Én vagyok Óz, a hatalmas félelmetes.
11: Ki vagy?
10: És miért járulsz elébé?
3: Favágó vagyok, és pedig talpi bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
10: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned?
3: Hogyan?
11: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza! És akkor neked adom a legnagyobb, a leggyengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
6: Neked is ezt mondta, bádog ember.
1: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas, hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
8: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkokon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti.
12: No, hol vagy te, szörnyi? Jézusom, tíz van, kigyulladt a trónszék. Segítség, anyukám!
13: Én a tűz maga vagyok, az hatalmas, ki vagy, miért jársz
12: elég? Én gyáva oroszlán vagyok, mindentől és mindenkitől félek. Azért tettem, hogy megkérjenek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem
13: leszek. Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz.
12: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
1: Ne is mondj semmit. Na, menjünk. Üljünk le a mezőn.
14: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi is tegyünk.
1: Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
13: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
1: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
13: Dobjátok ki ezt a csaló kutyát.
1: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mi tévők legyünk, barátaim?
12: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
1: És ha nem sikerül?
12: Akkor én sohasem leszek bátor.
15: Én pedig okos.
14: És én se jó szívű.
1: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Emilienit, Harry bácsit és a farmot.
12: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
15: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen eszkálni.
14: Én nekem pedig még akarom szíveni.

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No, mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan-e szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodát. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente-fente ő azt írral, kígyóhájjal, medvezsírral, hebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasszáj mi nagyátok. Ti midőn a szúró serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mi drága, becsesebb a drága gyöngynél. El hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám, hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mind hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. S mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, verj a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, Sári Panni Zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megveretválja.
Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező, ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőben, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül egy György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódar, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak, legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona rábiszi. Készim már a bornyomó kád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakigül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pár a Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen biz a szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül a György a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok. Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle meg van róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő fél évé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatás a rugója, hanem a legtisztább használó segítő szándék.

Majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarok. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni boldogságaikra. Estén címe Életem története 3 tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit Zomoda.

Hát, első tétel készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek ők, ketten érettem, az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagyhírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgázta. Valamikor labdatéren hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is, víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sors. Mindig engem, mindig engem. Mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen szent volna utódomat meglelni, a kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó. S ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg

fül-fül labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdateret, nem lehet, nem talán. Talán más most talán. Nincs játékból kitudott csenevész, sárga fél. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy végságos játékban egy utolsó

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kiló. Fogyok, uram, 2 esztembe jutott. 2 ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3,5 év egyetemből és házasságból, egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válás. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak, természetesen most már egyenesen a színpadon. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anya szeretben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak, értem, és fölfedeznek. Aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem fölfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. S mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenésjátékban Margot a francia chansonet szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állott, és valahogy így kezdett.

ebből rengeteg strófa volt minden strófa közben. Tánc, óriási sikerem volt. Alapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és a ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számérzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággal. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vicilia!

Uy, Scenario S. Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és mindenbe sötétedett. 1944. áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakom szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. S szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus, legigazabb. Az emberek úgy elrosszultak, hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok, pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen, és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel, tavasz van, nőnek a gazok, s kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezé. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, s csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária. Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták el. A szeretetnek sok arca van, ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat, és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálások, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet.
Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alapelveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az emberi élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, jóság síró vágya.

Babona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az ében ágon. Ó, melyik nap keleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod e világot, kinek nedves etyettyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terít kezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerdezét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem brokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csüggedek. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halálos élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemesíts meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján, onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér is új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egy maga ülökén, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány-e, bárány-e vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgass. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a romharregökben nyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is,
Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tiloshozást!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett 0-t kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amellyel a várt eredmény századrészét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámait. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ottlieb Gyulváról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni. Vagy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyílegyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön hát felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az embernézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, az a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Hát sajnos ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jót csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókar a mese, hogy az olvasók szórakozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, habár persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne, a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában is sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik, mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán, és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni, nagyon sok mindent, a regényt, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Na mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abban tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt revezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürtszó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszava. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rámadtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazulról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjai otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt. csár valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol, majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten, egy biztos, valahol van, és kajánul vigyorog most rám, nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhögj. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is belettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam. Vigyorgó.

A Nyugattal, aztán már Mr. nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Minyon kávéházba, magán kívül volt boldogságában. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazta írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek. Elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzet, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangó, krumbák, kariókás, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

esőhívó, esővarázs. Bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan kritikus vagy prokeleus maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, neszed,

le. Sejhajfunóba, sok a lány valóba, ki barna, ki szőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám. Ha falom közteli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pályon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pályon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már. Várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolring. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első,
és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjért, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező, kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsi,

va puču kombo i kedeva imla gulmo bugljavi i jeleva leli gulmo ni dedeva oda džaru moge jamar. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavukusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabibe ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérre lövezve, felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádhához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhusúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.
Lát szerelemre kíváncsi a másik, a édese hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szóra barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai imanan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai imanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru burofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok.

Mopi, I loy can understand. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első, gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél. Gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ágy. Gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, hely, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, világok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk, a tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis, éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Csönd, béke, fény, csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje,

kuud sõn ja füü, kuud rahailu veeke sõn. Kuud veeke ja inda füü, inda köö. Lumpinta ja kuud on feininga ja kuud van sõn doika ja tšep, tšep, kuud. Tšep ja tšepek tšengi tšõn ja tšõn, tšep ja fein. Kuud hab ja köö, lomb ja fein, tšõn ja beike. Seel viis föld, kispatak irama fein, halmai föld, käblei, kuud karjai, köö, laabai. Viis lomb torku tšõn, füüru haju fein, köö, artsu beike. Reggel, deel, äste, ei, hainal kareja, deel siklaja, alkuny kareja, ei siklaja. Tšõn, beike, fein, himzése, hapszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop. Harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág,

Beke, Fing, Schön, Beke, Schön, Schön, Beke, Beke. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart, fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékod, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzse tűzünkkel, ahonnan a láncfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete muhóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl, lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring a gömbölyű piros alma ring a lombos ágon, alma kerek, piros alma zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon ring az alma, piros alma álom, alma függa, gömbölyű alma ágon, hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring az alma ága, ring az ág, a piros alma mozdulatlan, ring az ága, lombja, gömbje, árnya. Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva, imbolyogva, piros hintál szélben, napsütésben, kukacbölcső, zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma, piros ringatózik, lomb közpergő napsugárban, ring a hinta, bölcső, inga ingadozva, alma törzsön rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó, inga inda, hinta palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lomban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ringa, ringa, ring az alma. Alma áll.

zöld ruhája rokolyája, csípős szélben álma csillog reszket, kis kabátja langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek piros álom, alma. Alma, álma, elmerülve napban, elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig, most, pirkadozva, alma, piros, piros, alma,

Földvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik kék mindenség, gömbölyűség, kukac, bölcső, álom, hűség, kerek, alma, ringa, lombos ágon, kerek, piros, alma, álom, piros, alma, piros, alma, piros, alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék, lepke, sárga, dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment, kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét, a kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi, három falun át? Vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át? Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Éren nádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vizicsibe népét tereli a vízben.
Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békát, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen csodanagy sürgés, forgás, malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen fakapuk nyílnak máskor, tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen nem öröm héjból kelni, akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rut, rut, őket sose viszi senki. Az ötödik szimfóniából részlet, első tétele az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nád hegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, naphold csillag kóborolni. Hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó. Féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gája kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lábol, lábol, lábol. Föld, víz, tűz, lég szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád. Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél, kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyék.

fát, tükröm sugarából fakad a kéklő hajnali zápor, átlibeg a tornyaimon, át, meg át, meg át. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő puliciteraszól rétenerdőn bokáznak. Csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös déza rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mint a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali létsiga fonataim újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyírog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei kintrafa ágain, ezer üvegizmú saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak háztetők, s a sorompón túl ében színdelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást, búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúra vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út. Hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst.
szálla kövér vakos néni, deszka vékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere. Mi a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fogkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Mogyoró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudnád talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint gyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiú csapat, ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvók karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlomb, tárt, zöld szárny, fönn, len, tág, éjjő, kék árny. 4 fény cseng, szép jó hírrang, majd még csönd,

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok! A Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel héttől folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk, Parászka Boróka Marosvásárhelyről, újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
6: Népszabadság.
5: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
6: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
7: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka!
6: Szervusztok!
5: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit a nekem nagy kedvencem volt, a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása, milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
7: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
5: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
6: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és az akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azok keresztül is megszólalsz, behozod a témáit, kiviszed a sajtót, a

0: Akkor én most a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még, azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Írsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanulságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
1: De egy kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, bár csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nem nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztos...
0: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
2: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
1: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszió agresszivitás, agresszív üzengetés

0: amiben élünk. Ezt vitatnám.
1: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a szabadművész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kismértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
0: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra senki, tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által, azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el, nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni. Nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak, egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
1: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen meg sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóban eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormánybarát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
0: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hitt mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
1: Gondolom nem kismértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
0: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e.
2: A passzivistákkal működik, igen.
0: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ezzel ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá egy 4 hideg, pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
2: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
1: Tekintsük egy bevezetőnek.
2: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispár Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kertakaró.
5: Jó.
4: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
5: Tilos Rádió?
4: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó.
9: A kakukk azonos hangközöket énekelve, az egyenletes akkordokat játszó zongorával és a klarinéttel együtt érkezett a bálterembe. Kakukkolva körülpillantott, titokban itt is idegen fészket keresett fiókáinak.

0: 9. fejezet. Külcs végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csebegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tovább odakint a folyosó. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öreg úr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált, és önfeledett álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjel szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá. Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni! Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni. Hagyd már a hülye vicceidet! Stenhöfel titkárnője is eltűnt. Az öreg úr fehér körszakállát simogatta. És a fiatalember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalomát. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember. Akkor már itt volna a rendőrség. Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakállú öreg úr ráncokba vonta magas homlokát. Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat. Rendben, főnök, bolintosta. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból. Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik. Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét. Meggondoltam magam. Szeretném még egyszer viszont látni rostokot. Kiváltképpen a jó öreg alma mátert. Tudja, 3 szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelki világából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben. Csikorgom nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar. Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit. A Blücher szállóba, vetette oda a sofőrnek és beszállt. A kocsi mélyen hátradőlt és elgondolkozott. Steinhöfer emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez? Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott. A várnemündei Beringer szálló a szép széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vettek ki, s miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak. Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Strube. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk? Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne. Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok. Drága külcspapa, kérem, ne tegyen magának szemrehányásokat. Struve úr rémeket lát. Rablóbandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amilyen sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek. Ahogy óhagyja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Strube. Irene derűsen nézett ki a szálloda ablakán. Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatal emberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben? Legfeljebb a házi nénim, szomorodott a Strube úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló, apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen. Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott. Drága Külcz úr, szeretném megkérni valamire. Már teljesítem is, vágta rá az öreg. Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja már vasárnap óta nyugtalankodik. Nem is sejtik, hogy maga hová tűnhetett. Ráadásul az üdvözöllapot is elfelejtette postára adni Kopenhágában. Én ezt nem bírom elviselni. Az ősz Dalia elfintorította az arcát. Ha nem hajlandó telefonálni, megteszem én, jelentette ki a lány, és már fel is akart állni. Csak azt te! Emelte égnek a karját külcspapa. Ha egy fiatal hölgy közölné telefonon a feleségemmel, hogy én Dániában jártam, és jelenleg várneminde fürdővárosban lopom a napot, soha többé nem megyek vissza Berlinbe. Ennyire fél a feleségétől? Érdeklődött a fiatal ember. Tőle nem. Csak a kísérő jelenségeitől. Maga nem ismeri az én Emilimet. Különben nem tenne fel ilyen hiába való kérdéseket. Emily alkalomattán meglehetősen zajos tud lenni. Iréne várakozás teljesen nézett rá. Az ősz Dalia nyögve felkászálódott. Na jó, sorsát senki el nem kerülheti. Emi értelmi megjegyzést követően a szálló portájára ment, és távolsági beszélgetést kért Berlinnel. A két fiatal egyedül maradt. Voltaképpen hol lakik maga? Érdeklődött Strube. A Beringer szállóban. Szinte hihetetlen, álmélkodott a fiatal ember. Mellesleg úgy értettem, hogy Berlinben hol lakik. Vagy úgy, a Kaiserdammon. Lehetséges ez. Már miért ne lenne? Én ugyanis a Holzendorf Strasse-n lakom, alig egy macska ugrásnyira magától. Külcz papa vegyes érzelmekkel állt a telefonfülkében, és borúsan várta, hogy kapcsolják Berlint. Rendszeres időközökben belekiabált a készülékbe. Halló? Halló? Legszívesebben a helyére akasztotta volna a kagylót. A kilátásban levő cécó bizvást várhatna másnapig. Félig meddig már el is határozta, hogy leteszi a kagylót. Ekkor kattanás hallatszott, és Berlinben valaki beleszólt a telefonba. Halló, itt a Kürzfile hentes üzlet a Yorkstrasse-ról? Te vagy az, Emily? Kérdezte külcpapa. Válasz nem kapott. Itt Oszkár beszél, folytatta. Csak azt akartam tudatni veletek, hogy holnap hazaérkezem, nehogy fölöslegesen izguljatok. Megint semmi válasz. Dániában töltöttem néhány napot. Most éppen Várnemündében vagyok. Na de otthon úgyis elmesélek majd mindent. Még mindig nem jött válasz. Hű, ez a vihar előtti csend, gondolta, és megpróbált valami másról beszélgetni. Hogy megy az üzlet? És mi van a kis Fritz szamár köhögésével? Mi az ördögöt kérdezhetne még? Semmi épp kézláb dolog nem jutott eszébe. Halló, Emily! Mi történt? Elharaptad a nyelved?
1: Oszkár!
0: Szólalt meg akkor a felesége remegő hangon.
1: Oszkár! Hogy tehettél velünk ilyet?
0: Az idős hentes nem hitt a fülének. Az asszony sírt. Mindenre felkészül, csak erre nem. Amelyiben telefon útján fazekakat meg tányérokat lehetne továbbítani, nem csodálkozott volna, ha a fején törik össze néhány edény. De hogy Emily, az ő Emilie csak pikereg ilyen? Ugyan már, motyogta bele a kagylóba, és hozzátette. No, vén csoroszja! Emily megáltalkodottan csuklatozott tovább. Hagyd már abba a bőgést, dörmögött az öreg. Maga is nagyon meghatódott. Micsoda meglepetés! Soha nem is sejtette, hogy a felesége egyáltalán sírni tud. Pedig már 35 éve voltak házasok. Külcné asszony úgy zokogok, mintha most akarná pótolni minden eddigi mulasztását etéren. Jól van már, jól van, vigasztalta az őzdalja. Elvégre holnap otthon leszek. És mit szólnak majd a kuncsaftok, ha kibőgött szemmel állsz a pult mögött? Márts egy rongyot hideg vízbe, és baragasd vele a szemedet. Külcné asszony kifújta az orrát, és beszélni készült, de aztán meggondolta magát, és tovább pityergett. Ha jól hallom, csengettek a boltban, állította a férje. Hát minden jót addig is, Emily. Viszont látásra holnap. Csókoltatom a gyereket, és gyorsan letette a kagylót. Kint a telefonfülke előtt megállt, és tűnődve dörzsölgette az állát. Lám, ezt 20 évvel ezelőtt is megtehettem volna, gondolta. Most már késő. Most már a bőgés sem segít. Lassan visszaballagott a halba. Leült a fiatalok mellé. Ugyanebben az időben a rostoki Flint kávéház előtt egy fehér szakállú öreg úr tüzet kért egy ott ácsorgó férfitől. Storm azonnal küldjön két embert autón Várnemündébe. Súgta oda közben. Öten pedig ellenőrizzenek itt a pályaudvaron minden Várnemündéből érkező vonatot. Igenis, főnök, válaszolt a férfi. És bárki fedezi fel a hármast, azonnal telefonáljon. Hor professzornak a Brücher szállóba. Eredj fel és szólj, hogy váltsanak le. Te is Várnemündébe utazol. Csak nem történt valami. Pofa be! Válaszolt Hor professzor, udvariasan megemelte a kalapját, és átment az utca másik oldalára.

0: Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a Várnón, és villamossal, amelynek símpárja a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengétségeink színhelye, és ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrész malomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, bár ablakok nélkül, az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnénk a lélekvándorlásba. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyatt feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán át felnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrást gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó káposzta lepke a trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, míg rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külcúr mezei nyúlból borjumáj pástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hársfateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne. Maga semmit sem akar csinálni? Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte külcpapa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék Várnemündébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek Várnemündébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Struve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozó előtt Iréne megállt és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudották a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korán sem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Rauli kisasszony. Inkább ne, tanácsolta külcpapa. Azt hiszem okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Iréne azonban roppan nyomatékosan ellenkezett és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyed pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázzunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy forsó világost, aztán sipírc a tollasbálba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Iréne beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, sápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzékem van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcz papa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ő, kedves nejemet rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Iréne. Barzasztó volt? Épp itt a baj, mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy mit járgett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem. De hát a szószoros értelmében pityergett, mint egy gyerek. És egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofás Struve úr. Lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcz papa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti, legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatalember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött. Tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Iréne. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatalember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat, és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerint képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Hukkett Lize, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. Nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcz papa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősül, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat, locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet, engedélyezte Külcz papa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kocint a Struve. Tudja, ha nem volnának nők a világon, nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A rostokból Várnemündébe vezető országúton egész autó karaván száguldott. a rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveg. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamar a Barbemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi feleselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az öt autó libasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak, ének idején legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a termet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bogyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki, és miért, jelentette ki a birkozó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
1: Te men mit hőzöngsz itt?
0: Ripagodott rá Karsten.
2: A főnök tudja, mit akar.
0: Akár az orrodra köti, akár nem.
2: Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit,
0: állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes kreppapírszallagokat feszítettek ki. A tömérdes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszményjel lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót, s noha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Gülc papán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álmai felett.
3: Előre figyelmeztettelek benneteket,
0: siránkozott az öreg.
3: Sejtelen sincs mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
2: Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvarjasan Strube.
0: Inkább úgy vélem, a fáradékonyság Kültz úrnál a komoly muzikalitásból ered.
2: Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek.
0: Na, de most már takarodjatok táncolni. Ne szórakoztassuk inkább, kérdezte a lány.
2: Eszedekbe ne jusson. Na, lóduljatok már!
0: A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zúgban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
2: Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette,
0: nézelődött tánc közben a fiatalember. Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
2: Nem annyira.
0: De a 20. századhoz sem értek semmit. Az angol keringőnek sehogy sem akart vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatos képen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tambóra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait. Szakasztott, mint egy vegyes felvágott, hosszankodott Iréne.
2: Olyannak is kell lennie, oktatta ki a fiatalember.
0: A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia. Még ha történetesen tudna sem. A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz.
1: tülcpapa
0: békesen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban külszpapa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élhajház környezetet.
2: Vagy úgy,
0: szólalt meg végül. Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok.
2: Még valamit akart mondani, de hirtelen kigúvadt a szeme, és úgy elkerekedett, mint egy babáé.
0: Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
4: De hát ez lehetetlen,
0: suttogta rekedten. Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a konthajón egy hamis vámhivatalnok Kürtz úrtól ellopott. Az öreg a fejéhez kapott.
2: Alszom még, ugye?
0: Ebegte.
2: Nem,
0: világosította fel Rudi Struve.
2: De mitől lettek ilyen izgatottak?
0: Külcpapa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
2: Ez itt a hamis miniatűr,
0: sustorogta titokzatosan. Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
2: Sőt, egy levél is van mellette.
0: Észlelte Külcpapa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlapot támasztotta.
2: Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál? Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram. Esetleg küldönc hozott nekünk valamit?
5: Tudomásom szerint nem, uram.
2: Rendben van,
0: fejezte be a kihallgatást Rudi.
2: Köszönöm.
0: A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak ugye remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
2: Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimosság legkülönbözőbb fokozataihoz,
0: hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát. A viszont látásra. Az öreg átnyújtotta két társának a levelet. Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
2: A csirkefogók, meg az erkölcsi megbotránkozás. Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
0: Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorította táskáját, tekintete félénken kóvályogott ide-oda.
2: Kürtz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyeljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
0: Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
2: Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
0: Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve.
2: Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek.
0: Biztatóan intett Külcpapa felé.
2: Már én is kaptam tőle postát.
0: Mikor?
2: Ma délben. Mi alatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
0: Erről volt szó tehát, csodálkozott Iréne.
2: Hagát is értegették,
0: hirtett a külcmapa.
2: Nem, csak figyelmeztettek.
0: Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
2: Kérdezte Iréne.
0: Ugyan mire lett volna jó?
2: A fiatal ember elmosolyodott.
0: Csak ette volna miattam az aggodalom.
2: Vagy te nem,
0: világszép király kisasszony.
1: Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába. Egy másodpercig sem maradok itt tovább.
0: Sajnos most már hiába, mondta Rudi Struve. Remélem nem képzeli, hogy a gaszvickók éppen csak visszaszállították nekünk a hamis miniatűrt, és már is tovább utaztak Berlinbe.
2: Miért?
0: Maga mit képzel? Tudakolta az ősz Dalia.
1: Hogyan is szólt az imént kézbesített levél utolsó megjegyzése?
0: Kérdezte Struve. Külcmester kibontotta a levelet és belenézett.
1: a viszontlátásra, olvasta fel. Na lám, ki sem tehetjük innen a lábunkat anélkül, hogy legalább egy tucat izompacsét a ne rontad ránk a küszöbön. Jó mulatást, borongott Külcpapa, hogy nekem is épp most kellett a szállodába hagynom a sétabotomat. Odahajolt Iréne füléhez, és halkan megjegyezte. Voltak éppen hol van az eredeti? Én... itt nálam. Iréne összeszorította a fogát, nehogy sírva fakadjon.
4: Regvest megüt a guta,
1: képett el Külcpapa. Úgy érzem itt maga, mint valami ostromlott erődben. Kész szerencse, hogy erődünkben kiváló étterem is üzemel, igaztalta Strube. A legfontosabb, hogy éhen halni, és szomjan veszni nem fogunk.
4: Csak a sétabotomat ne felejtettem volna otthon, sopánkodott az öreg.
1: Ezúttal a bottal sem menne semmire, válaszolta Rudi, és tüzetes vizsgálatnak vetette alá a vendégek ábrázatát. Legalább sejtenénk, hogy miféle tervet eszkábáltak össze barátaink. Fázom, borzongott meg Iréne. Külcs magához intette a pincért.
4: Három konyakot, de futó lépésben!

0: 11. fejezet. Vége a bálnak. Az egyéb velencében jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert aligha érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres borosüvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott. Új vendégek toppantak be. Maga miért kancsal itt állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudi Strunkre. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón, jajdult fel az Agdalia. Pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még 3 konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyunk nem szól semmit? A lány megreszent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felülem akár Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak. De menjenek innen minél előbb. És magával mi lesz? Kérdezte a fiatalember. Ó, én majd kivágom magam. Öntudatoskodott a lány. Elszaladtam a pincét, vagy a trafikos gyereket a legközelebbi rendőrért. Rudi Struve felvonta a szemöldökét. Nem árulná el, mit kezd majd a legközelebbi rendőr 2-3 tucat rablógyilkossal? A lány nem válaszolt. Itt 600 000 korona forog kockán, folytatta a fiatalember. Volt már eset, hogy 3 márka 20 pfennigért is agyonvertek 2-3 felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is, akacskodott a lány. Telefonálni persze telefonálhat, ismerte Struve. De sok értelme aligha lenne. Tudnélik nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink rostokban a Várnemünde felé vezető útelágazáson is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszemletán azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstén kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külc papa lassacskán megneheztelt. Adja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mit évők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhamtolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Strube. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forralnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a 3 konyakot. Na, hát just is egészségünkre, mordult fel az ősdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét, annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán komolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külc papának elképedésében cigány útra ment a konyak. Storm és Achtel urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent, üledeze Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres borosüveget az asztalon. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolta Külc papa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átnyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősdaliát gyengéd vonzalom fűzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság,
1: korholt a külcpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágában sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve.
0: Tisztelt jövendőbelie, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára, és holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtársi diáktestület elnöke.
1: Szíveskedjék kihagyni a játékból a jövendőbelimet, heveskedett a lány. Inkább a banditákra ügyelje.
0: Storm és Achter közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fülkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészárost Berlinből, sugárzó mosolyan nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott.
1: Ilyen pimassággal még életemben nem találkoztam, törögte. Addig veröm a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni.
0: Az embert mindig érheti meglepetés, ölcselkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok és az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kerül sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki.
2: Segítség! Segítség!
0: Egy női hang volt.
1: Mit jelentsen ez?
0: Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha.
1: Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsekbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szótáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés.
2: Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot!
0: Elszabadult a pokol. Nőket tiportak le. Idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre féktelenebbül, egyre félelmetesebben harsogott. Elszabadult a pokol.

0: mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncstortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás. A vendégek nem sokban különböztek a bándor cigányoktól. Mindenütt csupa rongyászakat ruhát lehetett látni. Nem volt ritka az olyan zakú, amelynek hiányzott az ujja, s egy csomó spanyol nemes alsó nadrágban szégyenkezett. Egy fölfordított asztal alatt rokokó márkinőnek öltözött éltesebb hölgy feküdt. A dáma panaszosan nyöszörgött, s haján vörös borral locsolt tejszín ab volt a diadém. A letiport vendégek, akiken többen átbukdácsoltak, a földön kuporogtak és a fejüket tapogatták. A poharakból, üvegekből kicsorgott bor és a likőr ragados pocsolyákba folyt össze. Az igazgató dúltan tévegett a robok között, és megpróbálta felbecsülni a kárt. Sok asszony a férjét kereste. Megtépázott szerelmesek kutattak párjuk után. Pincérek igyekeztek megtalálni vendégeiket. Az első hegedűs eszméletlenül hevert a dobogó előtt. A vonója miszlikbe tört. A kép Varus halálára emlékeztetett a teutoburgi erdőben. A különbség mindössze annyi volt, hogy a római hadvezér nem hegedű vonóba, hanem kardjába dőlt. A hegedű maga holmi széttaposott szivarskatujához hasonlított. A szaxofonista viszont a csellóban ült, de már kapálózott és iparkodott kikecmeregni belőle. Egy nagy csillár, számos falikar, egy ablaktábla, egy üvegajtó, továbbá egy hatalmas tükör tört össze. Ahová csak lépett az ember, üveg csikorgott a talpa alatt. Az igazgató kiszabadította az éltes, rokokó márkinőt a ránehezedő asztal alól, felsegítette, és ki akarta vezetni a mosdóba. Eközben megcsúszott, és sikeresen elterült egy finom sherrybrandy tócsa kellős közepén. Kinn az előcsarnokban, közvetlenül a biztosítékokat rejtő szekrényke tövében, a ruhatáros nénike üldögélt szájában egy félig megkötött harisnyával. És a sarokban, magasan a romok, a dúló vihar felett állt külc, hentes és mészáros Berlinből, szálfa egyenesen, miként a bosszúállás istene, hatalmas markában egy magányos széklábat szorongatott. Ki óhajt még kórházba kerülni? Harsogta, és vadul forgatta a szemét. Ingyen és bérmentve bejuttatom. Senki sem jelentkezett. Lábánál egy férfi hevert, akit még a sötétben tett ártalmatlanná, olyan szorosra húzván a nyakkendőjét, hogy a szerencsétlen minden ellenállás nélkül összeroskadt. Máskülönben csak véletlenül odabetődött ártatlan vendég volt az illető, mint később kiderült, egy güsztrovi szállító vállalat tulajdonosa. A páholy vörös plüsssel bevon melvédjén egy másik férfi csüngött fejjel lefelé, a mulató főpincére. Ő egy üres boros üveggel került összeütközésbe, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. De már csak nem magához tért. Az asztal még szilárdan állt. Ám a cukortartó kockacukrostól, a hamutartó csikkestől, s a rózsacsokor vázástól a güsztrovi szállítmányozó elegán, sötétkék öltönyét ékesítette már.
1: Csak semmi álszemérem!
0: Trombitált az ősz dalia, és úgy pörgette ősz feje fölött a széklábat, mint török a szabját.
1: Ne tolongjunk, kérem! Mindenki sorra kerül!
0: Irene Traurig riadtan gubbasztott a sarokban. Kacér kis kalapja félrecsúszott. Csak ült, mint akit odaszegeztek, szeve kerekre tágult, keze görcsösen szorongatta a táskát. Külc papa körülhordozta tekintetét, majd diadalmasan odafordult a lányhoz.
1: Na, gyermekem, ezek eltűntek.
0: Kik tűntek el? Nyögdécselte Iréne.
1: A bűnözők,
0: jelentette az ősz dalia büszkén.
1: Kivéve persze azt a két nyavajást, akit leterítettem.
0: De hát az egyik egy pincér, akadékoskodott a lány. Az idős hentes szemügyre vette a melvéden csüngő férfiút.
1: Jaj, de kellemetlen.
0: A padlón heverő férfiú végre meg tudta lazítani nyakkendőjét, és alaposan kiköhögte magát.
1: Én pedig szállítmányozó vagyok, tudatta rekedten, Szabad tudnom, milyen alapon mert

0: tagadni engem? Maga sem rabló? Keseredett el Külc papa. Rabló? Magyar Betty Lizett? Rettentően sajnálom, nyögött az akhentes és meghajolt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Külc vagyok. Émer, nyújtotta kezét a másik. Örvendek a szerencsének. Nagy keserre sem felült, és kétségbe esetten szemlélte kék öltönyi, a kockacukrot, valamint a rózsaszálakat. Aztán feltápászkodott, és tovasándikált. A rózsákat minden esetre magával vitte. Na hát végeredményben mégis csak igazam volt, dolgott Külc papa. A bűnözők eltűntek. Iréne elmosolyodott. De hirtelen kinyújtotta a karját, és a táskára merett. A zár nyitva volt. Iréne belenézett a táskába, aztán felkapta a fejét. Nincs meg a miniatűr! Külc papa kezéből kipottyant a székláb. Ő maga egy székre roskadt, de aztán felpattant és körülnézett. És a mi fiatal barátunk is eltűnt, állapította meg. Kicsoda? Rudi Struve? Ő is! Iréne a fejét csóválta, és értetlenül bámult maga elé. Ő is! Amikor a legközelebbi őrszobáról megérkezett a két rendőrőrmester, tépet ruhájú fürdő vendégek koszorúja vette körül őket. Valamilyen kártérítést követeltek a lehető legkülönbözőbb hangnemben. Nekünk ahhoz semmi közünk, magyarázták a rend derék őrei. Szíveskedjenek a tulajdonosokhoz fordulni. A vendégek a büféhez rohantak, illetve bicegtek, ki hogyan tudott. Az igazgató a büféasztal mögött állt, és egyik pohár pálinkát hajtotta fel a másik után. Az idegei tökéletesen felmondták a szolgálatot, és ezért sürgősen igyekezett az egyetlen éppen maradt palac tartalmának nyakára hágni. A két őrmester átlábolta a romtengeren, és felkeresték a ruhatáros nénikét, akinek felejthetetlen élményeiről már telefonon is értesültek. A ruhatáros nénike kint ült a folyosón, és reszketek kezével szorongatta a fél kötött harisnyát. Maga látta a gyanúsítottakat? Kérdezte az egyik őrmester.
1: Igenis, vágta rá buzgón a nénike. Ketten voltak. Ott a hátsó ajtón jöttek be, és kinyitották a kis biztosítószekrényt. Kérdeztem tőlük, mit jelentsen ez, és kérem, egyáltalán nem is válaszoltak nekem. Ki akartam szaladni a konyhába, hogy behívjak valakit, de az egyik lefogott. A másik kitépte kezemből a kötésemet, ijedtem be, tátva maradt a szám.
0: És egyszerre csak benne volt a harisnya. Leültettek a székre, és elfordították, hogy ne is lássam, mit művelnek. És rögtön aztán minden elsötétedett. És amikor megint világos lett, akkor a két illető persze már rég eltűnt. Magyarázta nénike.
1: Én meg csak ültem itt, és fájt a torkom.
0: Egyébről nincs tudomása?
1: Hogyha nyelek, szúr is.
0: Nyeljen, lehetőleg minél kevesebbet, tanácsolt az egyik őrmester. Paul értette ezt, mert én nem, mondta a másik. Én sem nagyon, felelte a Paul. Beállít két pacák, sötétet csinálnak, aztán olajra léptek. Utána meg olyan a mulató, hogy az ócskapiac sem különb.
1: Talán a konkurencia emberei voltak,
0: vetette közben a ruhatáros nénike. Az őrmesterek vigyorogtak, igaz tudni, ők sem tudtak semmit, de azért mindent jobban tudtak. Az ajtóban ekkor hatalmas termetű öreg ember bukkant fel. Egy rendkívül bájos, ifjú hölgyet támogatott, aki szemlátomást nem érezte különösebben jól magát. Haladéktalanul beszélnünk kell magukkal, ha megengedi, Külc vagyok. A kártérítési igényeket a mulató tulajdonosának kell begyújtani, tájékoztatta az egyik örmester. Külc úr kesernyésen nevetett. Nos, ha a tulajdonosnak van még fölösleges 600 000 dán koronája, megkísérelhetjük. Miért éppen 600 000? Érdeklődött a Paul keresztnévre hallgató örmester. Csak nem loptak el valamit? De jól adja, hallja-e? Érdeklődött Külc. Csak nem képzelte, hogy itt merő élvezetből szokott kialudni a villany? A hölgytől elloptak egy miniatűrt. Mégpedig egy bizonyos Holbein. Egészítette ki Iréne. Kereszt neve? Kérdezte az egyik örmester. Hans, közölte az ifjú hölgy. Aha! Kiáltott fel a másik rendőr. Legalább ennyit tudunk róla. Szóval a neve Hans Holbein. Kiről beszél maga voltaképpen? Képett el Külc. Hogy kiről? Hát a tolvajról, Hans Holbeinről. De atyám fia, ordított fel Kültz, Holbein a festő neve. És gőgösen húzta ki magát. Hát igen, a tudás hatalom. A tolvaj egészen más. A tolvaj hozzávetőleg 200 személy. Már Kopenhága óta üldöznek minket. A komphajón ellopták tőlem a miniatűr másolatát. Ez Trauri kisasszony isteni ötlete volt. De a másolatot az előbb visszalopták hozzám. Egyszerre csak ott hevert az asztalon, egy levél kíséretében. És aztán leszállt az egyiptomi sötétség. És mire megint világos lett, Trauri kisasszony táskájából kicsaklizták az eredetit. Vagyis eltűnt a miniatűr. Eltűntek a tolvajok. És egy jó barátunk is eltűnt. Valószínűleg magukkal hurcolták. Kár érte. Nagyon rokonszenves fiatalember volt. Berlini. Rudi Struvénak hívják.
2: Remélhetőleg nem történt komolyabb baja, sóhajtott Iréne. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát. Azonnal telefonálunk kell Brüsszelbe, ott van a főnököm. Értesítenem kell a lopásról. A két őrmester hosszú időre elnémult.
0: Ne vágjanak folyton egymás szavába, kérelte őket Kültz papa. Mindig csak jelentkezési sorrendben. Szíveskedjenek talán elfáradni velünk az őrsre, szólalt meg végül az egyik rendőr. A banda még nem juthatott el nagyon messzire. Azonnal értesítenünk kell a többi körzetet és a rostogi rendőrkapitányságot.
2: A másik őrmester már nyitotta is az ajtót. Parancsoljanak. Egy pillanatra, állt meg az őzdalia.
0: Már csak a rendkedvéért is tudomásukra kell hoznom, hogy az imént a sötétben, a kelleténél kisétalán erőteljesebben találtam megfogni a főpincért, valamint egy Émer nevezetű szállítmányozót. Azt hittem ugyanis, hogy tolvajok.
2: Látszott, mennyire lesújtja a dolog,
0: hogy én mindig mindenben mellétre fállok.
2: Ez pillanatnyilag nem olyan fontos, nyugtatta meg az egyik őrmester. Parancsoljanak, ismételte meg kollégája az ajtónál. Ekkor egy pincér támolygott ki a teremből.
3: Ja, persze,
2: dörmögött Kültz papa, még nem fizettünk. Iréne kivett a táskájából egy bankjegyet, és átadta a pincérnek.
0: Rendben van, küzdte hozzá. A pincér mélyen meghajolt.
2: Nem emiatt jöttem, magyaráztam. A kedves vendégek az asztalon felejtettek valamit. Egy kis csomagot, meg egy levelet tartott a kezében. Kült sietősen elvette tőle.
0: A hamis miniatűr,
2: kiáltotta. Meg a levél, amiben azok a kófiszok sértegetni merészeltek engem.
0: Adja csak ide!
2: Mindkettőt zsebre vágta, és búsan jegyezte meg.
0: Legközelebb a fejemet felejtem valahol.
2: Az őrmesterhez fordult. Lám, uraim, mit tesz az emberrel az érelmesesedés?
0: Kérem, Kültz papa, induljunk már. Sürgős a dolgunk.

0: 12. fejezet. Liblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon átnézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmikus lőrésnek. Persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mint amellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább 2 számmal lett nagyobb a fejed. Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással. Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó. Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt. Pedig boldogan viszonoznám. Ne kicsinyeskedjünk, szólalt meg Philipp Achtel. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
1: Miért?
0: Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mázsát nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáron azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg. Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Liblich apónál leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra. A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
1: Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
0: A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achtel. A várnemündei rendőrőrsön, Traurik kisasszony, valamint Oszkár Külc, hentes és mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban a Holzendorf Strasse-n lakik.
1: A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
0: vélte a felügyelő.
1: Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták.
0: Borzalmas, siránkozott Külcpapa.
1: Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
0: Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitársa közveszélyességére, mégpedig egy mesenévén. Külc papa ezt követően előadta a 4 levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öregúrral kapcsolatos, sajátos koppenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel d'Angleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stormról, Achtelről, Hornról meg a többiekről. Nos, ilyesmibe már Oscar Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk. A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá. Egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külcs tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
1: A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom rostokba,
0: jelentette ki. Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket. A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
2: Csak tessék, tessék,
0: dörmögte a tanú. De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót. A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhöfel úr 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult. 10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
3: No, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját.
0: Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
1: Hogy micsoda emberek vannak a világon,
0: kelt ki magából Külcs papa. Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsórták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát. Csak hogy az én főnököm nem a pénz szereti, hanem a művészetet.
1: Ez már betegségre van,
0: jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota. 15 óra múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta két tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket Rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
1: Na, most legalább nyugodtan alhatunk,
0: örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballagtak a lépcsőn. Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón. Remélem, nem erről fogok álmodni.
3: Jó éjszakát, Külcs papa. Köszönte fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját.
1: Hoplá!
0: Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot.
3: Nem kell.
0: Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat.
3: Ahogy gondolja, egyezett bele Külcs papa.
0: Köszönöm szépen. Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé.
1: Ott még éppen elfér valami apróság.
0: Nagyot ásított és intett a lánynak. Micsoda nap volt, te jó szagú úristen! És vajon hol lehet most a mi Rudink? Nekem egyenesen hiányzik. Jó éjszakát, Külcs papa! Suttogta a lány, és sürgősen a szobájába vonult. A hálót, amelyel manapság a tolvajokat fogják, drótból szőtték, és a neve telefonhálózat. A mindenfelé szétfutó magas póznákra szerelt vezetékek zúgni kezdtek. A Holbein miniatűr elrablásának és a magas jutalomnak a híre szélnél is sebesebben terjedt el a szélrózsa minden irányában. Az újságpalotákban a nyomdagépeket leállították. Az ügyeletes szerkesztők két hasábos főcímeket ötöltek ki, és betörtelték a lapba a szenzációt. Libri kapu grogpincéje a kikötő felé lejtő meredek rostoki utcák egyikében volt. mivel sajnálatos képpen mindenütt akadnak emberek, akik életmódjukkal súlyos akadályokat görgítenek a büntető törvénykönyv sutbavágása elé, minden városban akadnak olyan helyiségek is, amelyekben ezek a bizonyos sötét egyéniségek találkozni szoktak, hogy kicseréljék szakmai tapasztalataikat, s mellesleg hódoljanak az alkohol káros élvezetének. Horn professzor volt az első, aki megérkezett Liblik apóhoz, és azonnal a hátsó szobába vezettette magát, amelynek ajtaján tábla díszelgett. A táblán ez állt. Zárt körű asztaltársaság. Liblik apó láthatólag ismerte a fehér szakálló vendéget, majd szépretett a kíváncsiságtól, és ájuldozott a tisztelettől. Hordd el magad! Parancsolt rá a professzor. Mindjárt befutnak az emberei. Senki sem merjen háborgatni minket. Liblik apó alázatosan visszavonult. A professzor letelepedett. Lassanként kis csoportokban beszállingóztak az asztaltársaság többi tagjai. Helyet foglaltak a szétszórtan felállított asztalok mellett. Liblik apó személyesen szolgálta ki őket. A tagok cigarettáztak, indogáltak. Együtt vagyunk valamennyien, szólalt meg hirtelen a kisnövésű Storm. Csak az a két ember hiányzik, akit már nem ündében hagytál üdülni, főnök. Rendben van. A professzor intett a kocsmárosnak, Liblik apu kotródott. A főnök körülnézett. Feltevésem szerint a rendőrség már mindenről értesült. Nincs vesztegetni való időt. Ami engem illet, sürgősen visszamegyek a Blücher szállóba, elhozom a bőröntömet, vizetek, és bejelentem, hogy Hamburgba utazom. Aztán megint idejövök, és leszedem a szakállamat. Ti pedig igyekezzetek minél gyorsabban elhúzni a csíkot. Ez Storm és Achter is meg tudja szervezni. A legfontosabb, hogy külön-külön lépjetek le. Kedre mindenki legyen Berlinben. Én angol turistának öltözöm, és végig látogatok néhány észak-német várost. Erre az ifjabb Holbein érdekében van szükség. A többiek röhincséltek. Az is lehet, hogy kerülőt teszek, folytatta a főnök. Megeshet, hogy délfelől kell Berlinbe érkeznem, majd meglátjuk. Minden esetre kedden Berlinben találkozunk. Pénz van nálatok elég? Nem is tudom olyan biztosan. Éperödös Storm. De én igen, vágta el a vitát Horn professzor. Van még valakinek kérdése? Néma csend. Jól van, nyugtázta a professzor. Akkor hát adjátok ide a csomagot, és pucolás. Senki sem moccant. Na mi lesz? Gyerünk, ide a miniatűrt! A tagok szótlanul nézték egymást. Mindegyik arra várt, hogy a másik a zsebébe nyúljon és elővegye a csomagocskát. De mind hiába várták. Horn professzor haragosan dobbantott. Kinél van a miniatűr? Nálam nincs, emelkedett szólásra Philipp Achtel. Én azt hittem, Klopfer csórt el. Ő állt legközelebb az asztalhoz, amikor elaludt a villany.
1: Nálam ugyan nincsen, védekezett a Klopfer nevezetű egyén. Amikor sötét lett egy nő, azt hitte, én vagyok a férje. Az Úr Istennek sem akart elengedni, és folyton folyvás Arthurnak szólítgatott. Mikor aztán végre a táskához férkőztem, már üres volt. Azt hittem, Peach emelte el.
0: Peach volt az, aki hajdani díjbirkózóra emlékeztetett. Szomorkásan rázta megrongált fejét.
2: Nálam nincs. Megpróbáltam elkapni a táskát. De mielőtt elértem volna, valaki egy kemény tárgyal morzézni kezdett a fejemmel, és sajnos már a negyedik betű után összeestem. Abban a tudatban, hogy Ken kaparintotta meg.
1: Nem, nálam nincs,
0: jelentette ki búsan az illető.
2: Ne őrítsetek meg!
0: Bődült el a főnök.
2: 12 emberünk volt benne a mulatóban. 10 álltak odakint. Mindent pontosan előkészítettünk a legapróbb részletekig. És most még azt meritek mondani, hogy egyiketeknél sincs a miniatűr? Kinél van?
0: Mindenki hallgatott. Szinte riasztó volt már a némaság. Kinél van? Kérdezte ismét a főnök. Intett Stornak és Achternek. Motozás. Miközben Storm és Achter végigkutatták társai zsebét, Horn professzor a pisztolyát ellenőrizte, a szakember alaposságával. Aztán mélán bólintott.
3: A vizsgálat eredménye láthatólag kielégítette. Felpillantott. Storm és Achtel urak befejezték tevékenységüket, értetlenül meredtek főnökükre, és a vállukat vonogatták. Sehol semmi, jelentette a kisnövésű. Semmi, erősítette meg Philip Achtel. Arca egészen elsápadt, az orra kivételével. Nem vitás, hogy a miniatűrt ellopták a táskából, morfondírozott Storm. Csak éppen nem mi. Viszont a zsaruk minket vesznek üldözőbe, sopánkodott Achtel úr. Pedig sajnos ma született ártatlanok vagyunk. Horn professzor a tulajdon kabát gombjába fogóckodott, vagy tán szívgörcsöt kapott. Visszamegyek a Blücher szállóba, és felhívom Barnemündét, mondta, amikor végre visszanyerte hangját. És velünk mi legyen? Tudakolt a Storm. Mindenki itt marad, vicsorgott a főnök. Csak Karsten jön velem. Bevágta maga után az ajtót. Karsten gyorsan a nyomába ered.
4: Tilosságról. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Kelt a karót. Csak összekeveredtünk, mint ugye egybefolynak. Már a harmadik részét hallottátok. Erik Kästner az Eltűnt miniatűr című hangjátékának is folytatódik tovább a jövő héten. Még egy szomorú dolog, amit be kell mondanom. Csütörtökön elhunyt Szekér Endre, aki nagy inspiráció volt ez a műsorhoz. Még talán a Prüd naposba el is játszottunk felvételt. Ő volt az én irodalom tanárom, a Forrás egyik szerkesztője. Nagyon sok ember inspirálója. Szomorkodom miatta.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor befutott a kis kikötőbe, fent a kert vendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, és Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle, és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelt az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot, és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is. S arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, és a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzá kötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kert vendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, és a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt! Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiitta. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. Ő nem győzött le, a hal nem. Az igaz, a hal nem, csak később. Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével? Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csapdákhoz. És a hal ormányával mi legyen? Tiéd lehet, ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze, a parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy, a csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál?
Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezentúl megint együtt halászunk. Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét. De mit szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyet, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jó öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedrikónak, hogy a fej az övé. Nem. Nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, s ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizen úszó ócska söröskannák és döglött barakudák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat, hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa. Azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép, mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén, a kunyhójában az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.